0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életként része.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Lépj az osztályodért néven indított kihívást a Fitness Tribe, erre diákcsapatok jelentkezését várják. Egy feszült vita után végül elvetette a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely védte volna a kisebbségek nyelvhasználati jogait a közigazgatásban. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén nagyjából 7 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Bár veszélyt jelent a közösségi médiában a manipuláció, mégis kevés figyelem irányul rá, hívta fel a figyelmet az ENSZ közgyűlésen Nikus Ordán. A román államfő New York-i felszólalásában rámutatott, hogy a több ezer hamis fiókkal végrehajtott összehangolt online támadás elnyomja az egyéni hangokat, ez pedig a véleménynyilvánítás szabadságát veszélyezteti főként. Szerinte hiába beszélünk szólásszabadságról, ha ezek az összehangolt online támadások elnyomják mások hangját. Nikus Ordán egyébként államfőként először vett részt a Világszervezet tanácskozásán beszédében az Egyesült Államok és Románia közötti szoros partnerséget, valamint Washington demokratikus átalakulásában játszott történelmi szerepét is méltatta. Lépj az osztályodért néven indított kihívást a Fitness Tribe-re, diákcsapatok jelentkezését várják, a program célja pedig az, hogy a mindennapi mozgást egy közösségi élményé, illetve közös teljesítményé formálja. A kihívásban nem az egyéni sport teljesítmény számít, hanem a 35 nap alatt elért közös osztályátlag, így minden megtett lépés hozzájárul a sikerhez. A legaktívabb osztály nyereménye egy teljes osztály teambuilding program. Fontos, hogy ebben a séta is számít, tehát nem feltétlenül kell futni a program során. A részvétel a csapatoknak október 9-ig kell regisztrálniuk. A további részletekért érdemes felkeresni a Fitness Tribe oldalát. Ma délután 17 órától mutatják be Préda Barna néprajzkutató legújabb üvegbe zárt Időince Lajos sepsiszentgyörgyi műtermének fotográfiái, a Kicsi Magyar Világból című kötetét a Székely Nemzeti Múzeumban. A kiadvány alapját az egykori sepsiszentgyörgyi gyulai ház helyreállításakor előkerült több ezer üveg negatív képezi. A rendezvényen Szungert Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvívője mond köszöntőt. A szerzővel Berekméri Árpád történész levéltáról beszélget, az esemény házigazdája pedig Tóth Bartos András történész lesz. Egy feszült vita után végül elvetette a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely védte volna a kisebbségek nyelvhasználati jogait a közigazgatásban. A kezdeményezés értelmében az anyanyelv használat akkor is megmaradt volna a településeken, ha egy közösség számaránya a legutóbbi népszámlálás alapján 20% alá esett. Az RMDSZ politikusai az Európában elterjedt gyakorlatra hivatkozva szerették volna érvényesíteni ezt a lehetőséget. A Románok Egyesüléséért Szövetség ugyanakkor azzal támadta az indítványt, hogy az a román nyelv államnyelvi szerepét csorbítaná. A törvénymódosítást végül 157 ellenszavazattal és 81 támogató voksal szavazta le az alsóház, az ügyben a döntő szót a szenátus mondja majd ki. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban talán egy kicsit felhős lesz az égbolt, a hőmérséklet értékek pedig 7 és 11 fok között mozognak majd. Csapadékra ugyanakkor nem kell számítani, délután legtöbb 14-15 fokot mérhetünk, este 8 órakor pedig 13 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Csütörtök reggel van, meg lehet ijedni, a munkahét majdnem mindjárt el van fogyva, 7 óra is elmúlt, Cili, ez az ijedős hangod, látszik, hogy közel jártál a Cilihez korábban. Itt vagyunk és indul a mai hármas szabály, 7 óra múlt néhány perccel, tehát csütörtökön vagyunk. Tartsatok velünk, Berecki Cili és Nagy Endre mai szolgálatban.
1: Már ez kicsi péntek, már itt a küszöbön a hétvége, szavaztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A következő 4 órát együtt fogjuk jó hangulatban természetesen eltölteni, így pasisan, úgyhogy jöjjön is egy vagány kis zenekar, jön az Imagine Dragons és a Whatever It Takes. Na jó reggelt mindenkinek!
2: Ez a hármas szabály
3: a maga nemében.

0: Bausa és a Magnetic 10 perccel lassacskán 11-7 óra után. Jó reggelt mindenkinek szeptember 24-én. Csodaszép csütörtökünk van, és belevágunk a mai napban, mert hogy még 2 napot kell kibírnunk, és már itt a hétvége újra. A szeptember utolsó hétvégéje, úgyhogy még ezt is kibírás
1: az pozitív dolog, tehát úgy bírjuk ki, hogy közben egyértelmű. Jól is esik, egyértelmű. Nem az a lényeg, hogy mi kibírjuk, a lényeg, hogy mások kibírjanak minket, aztán utána nem lesz baj az egész történetből. És ha mindenki így áll hozzá, akkor mindenki kibír mindenkit, és akkor egy jó kis boldog néhány nap van még a hétvégéig. Én itt ma úgy döntöttem, hogy pozitív energiákat fogok becsatornázni ide a mikrofonkábelbe.
0: Látom, meg is leptél őszintén. Mondom, egy kicsit így ilyen mellbe kapott ez a dolog, de nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem, amikor valaki így tud vibrálni mellette. Mi a helyzet nálatok hőmérséklet szempontból, megírt, megkaptátok a nullát?
1: Nem, még nem. Fagy, 4-5 fokok vannak reggel, az még teljesen rendben van. Nincs még vész. Egyelőre még a Lybit nem kellett begombolni.
0: Nem, tényleg nem? Á, milyen jó nektek. Reggel 3 fok volt ma már, úgyhogy szerintem azért egy ilyen csíkszereda.
1: Jó.
0: Gyergyó Szent Miklós. Na, várja, hallgatók, várja, ha felolvadtatok, ha kiolvadtatok, akkor legyetek szívesek. Hát most már azért becsületesen beköszönt ez a hűvös idő. Hát a Transzfogarason láttad tegnap, hogy milyen hó van?
1: Láttam, most már megérkezett rendesen.
0: Az egészen elképesztő.
1: Ott most már mind lehet, mert én biztos nem megyek oda. Egyébként nézd meg, nincs? Nem. Na, ne. Hát pénteken lesz hajnalban 2 fok csíkban. Azon kívül ilyen 3-4-5 fokok, hát mi ez? Ilyenkor szervezik meg Gyergyóban az ifjúsági homok röplabda beachvolley bajnokságot Földörúciban, úgyhogy nyugi.
0: Ja, igen, hát lehet, aztán egyszer csak így hirtelen egy reggel lesz egy mínusz 8, hát képes rá.
1: Az a jó egyébként a csík is a gyergyói beach volleyball ifjúsági bajnokságon, hogy a pályát ki lehet jelölni a 4 sarkát jégcsapokkal, és az nem is olvad el, és akkor így mindenki látja, hogy meddig tart a pálya.
0: Igen, szöglet zászlónak be lehet aztán. Miért van egy csomó ilyen rendezvény ugye ilyenkor ősszel? Tehát hogy vannak az adott tematikus rendezvények, mint például az ilyen különböző őszi gyümölcs-zöldség fesztiválok, meg aztán mindent ilyenkor ki tudnak találni.
1: Mindenféle.
0: Például a Tök Fesztivál az 2 hét múlva esedékes, ugye Szovátánon van, megy a Duma-Duba, csak gondoltam, szólok.
1: Ja, és hogyha most hétvégén Borsszabad ne feledd Kürtös Kalács Fesztivál, meg őszi vásár itt, ahova szintén jön a Duma-Duba Sepsiszentgyörgyre, úgyhogy igen.
0: Így van, még bőven van menet, de hogy vannak olyan rendezvények, amik csak így random vannak, ilyen légből kapott rendezvények, oda miért mennek az emberek fogyoskodni? Tehát miért nem lehet ezeket nyáron megszervezni?
1: De nézd meg, azért
0: nem tudsz ott ülni nyugodtan.
1: A székely ember azért fontorlatos ilyen szempontból, rendszerint őszire és az ősz későbbi szakaszára olyan rendezvényeket és népünnepélyeket szervez, ahol valamilyen ok miatt tüzet kell rakni. Mert ha meggondolod, egy töltött káposzta fesztiválon is, hogy rotyogjon valami, ott már körbe kell állni egy bográcsot. Ott már össze lehet húzódni, ott már van a kicsi melegecske. A Kürtös Kalácsot sem mikrohullámú sütőben sütik, szerintem hétvégén ez elképzelhető. Sőt, van ilyen rekordhosszú Kürtös Kalács sütés, hogy nem tudom én hány 10 vagy hány 20 méteren keresztül mind parázs van, és azon mind forgatják az egy hosszú Kürtös Kalácsot. Oda mennyi ember az a fér melegedni?
0: Igeske, hányan izzadnak szegények ugye nyárban a 40 fokban, amikor sütik a micset meg a frekkent azért, hogy a jó népnek legyen mit enni ebédre, és akkor most igazából nekik jön el az idejük. Tehát most jön a sütőgetős fesztiváloknak az ideje, amikor kellemesen délután 2-kor, kellemes 16 fokban sütőgeted a Kürtös Kalácsot.
1: Nézik az unokatestvéreket, a sógorokat, a komákat, és még a haragos szomszédokat, hogy bezzeg most ide tudtok állni a tűz mellé. De augusztusban, amikor végig nyomtam az országút mellett a 40 fokban, a forró parázs mellett, akkor hol volt a kedves rokonság?
0: Így van, megérkeznek az ilyen nappali fesztiválok. Jól érzed magad nappal, aztán este tényleg keresed a tüzet. De hát ez ettől szép az ősz, ettől szépek az ilyen rendezvények, és mindegyik egytől egyik nagyon szép színes. 0-30-50-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt, illetve játszatok, regisztráljátok fekete-fehér igennemre.
2: Ez a hármas szabály, mindenről dumálunk.

0: Ők voltak a nukleáris macska, vagyis az a Tommy Kitten, ez volt az Eternal Flame, 7 óra 18. Na most úgy megvártam, hogy ne mondjak a hazugságot. Közben itt vagytok, köszöntök nekünk olaszból, köszön nekünk kamionsofőrünk Piacenzából. Itt kellemes az idő, de még nem virrat. Gyertek, kávézzunk, aztán induljon a nap, írja nekünk vihar nevű hallgatónk. Marika is itt van. Vidám jó napot, szép jó reggelt, óriási ölelős smiley-val.
1: Így van, köszönjük szépen neki is, illetve Robertnek is ezt kell, aki ezt írja, vidám pénteke, jó reggelt. Mi is ez a pánikás vidám jó reggelt?
0: Na, indul.
1: A szemem. Kikenjön még egy kicsit a szemem. Pánikás vidám jó reggelt, legalább a pánika, vagy egy jó tej, amely legítsen ezen a hűvös őszi reggelen. B, egyértelmű B a szervezetbe. Gyergyó van és Csíkban ilyenkor még fecskében hokiznak. Hát igen, igen, Robert, igazad van.
0: Igen, ezt mondta a pártelnök is, mikor alakuló gyűlés volt, hogy vegyük a szervezetbe. Aztán úgy is lett az alakulás. Anika azt írja, sziasztok, szép csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen egy csodálatos napotok, köszönjük szépen, nézem itt az emojikat, egy ilyen jó kis köszöntős, meg mindenféle puszilgatós, meg kávés emoji is van fontos.
1: Mindenféle puszilgató.
0: Hát az nem az a szíveskés, olyan mindenféle, látod milyen, nem?
1: De az. Simon is küldi nekünk az emojikat. Jó reggelt kívánok nektek, fiúk. Mindenkinek jó reggelt, kedves is itt van velünk, illetve a Margitka írja, sziasztok, fiúk, Borszék 3 fok, cél, puszi. Köszönjük szépen, Margitka. Ezt elfogadtuk, köszönjük szépen, de többet ne küldjetek ilyen hőmérsékleti adatokat. Mindenki meg tudja nézni ügyesen.
0: Csak azért is, hogy ne roncsuk el egymás napját, ha nem muszáj. Ezekkel a kevés Celsiusokkal. De ettől függetlenül persze jelezzétek, hogy itt vagytok, hogy elkezdtétek ezt a csütörtököt, és hogy veletek is minden a legnagyobb rendben van.
1: Pontosan, míg folytatódnak a játékaink, azt azért azt se felejtsük el, tehát hogy ma Fekete-Fehér igennemmel kezdünk, ugye ahogyan azt megszokhattuk, ma bizony Istenedre játszik, jó?
0: Tehát,
1: én értem, hogy tudom, hogy a tegnap is ő kellett volna játszon, de hát valamire kicsit így elkapott a gépszi, úgyhogy elnézést kérek.
0: Gyúródik az is Endre.
1: Én többet nem, úgyhogy a héten már csak Endre játszik, ma is, holnap is, pótolni kell a dolgokat.
0: Karácsonyi csak Endre. Ameddig nem tudjuk hány nap van, és nem is akarjuk tudni.
1: De tudjuk, mondjam?
0: Nem.
1: De na, nem. Gyere na.
0: Úgyis mindjárt megírja 92. egy hallgató, tettek mindegy.
1: Ja jó, oké, akkor írja meg egy hallgató, 92 nap van még hátra. Úgyhogy igen, az játékunk zajlik, ezt akartam mondani, illetve a másik igaz, hogy hamis játékunk is, ahol rengeteg jó nyereményünk van a mai napon is, úgyhogy ki lehet ezt találni. Látjátok, hogy nem olyan nehéz. Illetve ha valaki bekerül, akkor az biztos vagyok benne, hogy ő valamivel távozik. Üres kézzel nem engedünk el senkit. Hát mi jó vendégszerető emberek.
0: Nézem, mik vannak már. Lesz itt Vagány Gold Rush Resort, élménypark, családi belépő, kincskereső élményjeggyel, dósahúsüzem, termékcsomag nyám-nyámmal, és még lesz itt egy jó kis pizzafogyasztási utalvány a gyergyói Pizza Joe-hoz, úgyhogy minden órára majd a következőkben 8 után jut valami finomság és vagánság.
1: Így van. Úgyhogy érdemes ezekre játékokra regisztrálni. 0-30-54-88-88. Ez az SMS számunk, ezt már ugye megszokhattátok szépen, és akkor neki lehet ennek a dolognak szökni. Én nézem, hogy itt van valami jó kis világnapunk a mai napon, de egyelőre olyan... Te néztél-e rá?
0: Van egy... Én amit láttam a reggel, hogy van egy évfordulós dal, és én megdöbbentem, hogy mennyi idős ez. Mi is játszuk, nálunk is rajta van. A hétvégén gyakran látom egyébként a playlisten a Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancing. Most nem próbálom elni. Mert úgy nincs még a reggeli hangszáll.
1: Ez az?
0: Igen, felébredve.
1: Lát, ebből rájöttem.
0: Akkor jó.
1: Megvan.
0: Látod, így kell mi barkóbázunk, ha zenei kérdés van. Szóval I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters. Képzeld el, ez a dal kereken 20 éves ma.
1: Ne.
0: Igen. Ha belegondolsz, hogy te hány éves voltál, mikor ez kijött, akkor rájössz, hogy az időt, hogy repül.
1: Na hát igen, ez erre. Van, aki el szoktam ilyen visszanézéseket, vagyis meg szoktam nézni ilyen videókat, ahol ezt megcsinálják, hogy mitől 2006-ban mondjuk mi jelent meg, és akkor így meglepődik az ember, hogy te jó ég, már ez 20 éves. Jó, menjünk tovább jó zenével, most nem ez a dal jön, de egy jó másik, The Rasmus és az In the Shadows, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: Székelyföld velünk éget.
3: 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Esetleg. Kovalszky meg a vaga, meg a vaga, meg a vega. Mert néztem közben, hogy varázsszavak, és akkor írt ki Kovalszky meg a varázsszavak, és aztán ebből lett Kovalszky meg a vaga. Úgyhogy teljesen rendben van, 7:30, még egy ennyi belefér szerintem. Képzeljétek el, ma van egyébként a tengerészet világnapja, ami azt jelenti, hogy minden, ami tengerészet, az a mai napon ünnepelve van. Ha bárki azt hinni, hogy a tengerészet csak annyi, hogy megérkezik a hajó, leszállok a csodálatos patyolat hófehér tiszti ruhámban, és bomlanak a nők utánam, nem. Ez csak a jéghegy csúcsa, nem? Ezt látjuk, nem. Egy kicsivel melósabb ez a történet, azért rendesen érdes tenyere van egy tengerésznek még a mai napig, főleg, hogyha esetleg régi féle fajta hajón dolgozik. Nem mindenki a Kapitányi hídon szörpöli a konyakot, bocsánat, rumot, mert a tengerészek rumot isznak, ugye?
1: Így van.
0: Azért kétkezi munka is a matrózlegényeknek rendesen.
1: Most mindenféle hajózás a tengerészethez tartozik? Tehát, hogy minden, ami a tengeren történik, ez legyen most teherszállítás, személyszállítás, élményszállítás, minden.
0: Azért a gyilkostom, mikor nem tudod merre mész a kétevezős csónakkal, mert mindenki már begügyölte a pálinkát.
1: Mondom,
0: az nem.
1: Tenger! Azt mondtam, tenger!
0: Hát hajózás napja van.
1: Tenger!
0: Úgyhogy, na, igen. Szóval az nem.
1: Jó, de azért mondom, hogy például vannak azok, akik tényleg fehér köpenyes kis vagány kis ilyen nagyon megkímélt állapotba szállnak le a hajóról, és döglenek. Persze. A csajok utána. Tehát azért azt a szakmát is meg lehet, el lehet sajátítani, el lehet érni. Én mindig nagyon csodálom, én nézek, szoktam nézni ilyen videókat, felfeldob egyet a net, hogy mikor ilyen óriási nagy viharba belekerül egy ilyen óriási nagy teherszállító hajó például, hogy az mennyire durva lehet. Tehát ott képzeld el, a semmi közepén sehol egy szárazföld, minden tőled 1000 kilométerre van, és akkor egyszer csak egy ilyen óriási nagy vihar közepén vagy. Ott te picit becsokizol. Ott nem hiszem, hogy van olyan erős, lelkű, páncélzatú ember, aki azt mondja, hogy hát ez megserezt, mi ez, ne viccel, egy kicsi vihar, hát most akkor...
0: Igen, és hát ilyenkor jön be egyrészt a szakmai tudás, a rutin, másrészt pedig a szakmai fegyelem és a hierarchia. Emlékezz, tegnap beszéltünk, vagy nem is beszéltünk róla, hanem feladvány volt az igaz vagy hamis játékban, hogy hány pilóta van egy pilóta fülkében, és másodtiszt és főnök. Hát pont így, ilyen körülmények között ennyire komolyan veszik a hajózást, és ott is megvan a kapitány, megvan a kapitánynak a helyettese, másodtisztje, megvan a legénység, matrozok közül ki az első, megvan a főgépész, megvan a fő kommunikációs szakember, tehát majdnem olyan katonai fegyelem és hierarchia van, mint akár tényleg egy ilyen militáris közegben, és nem véletlenül, mert másképp szétesne az egész konstrukció.
1: Igen, nagyon elképesztő, milyen világ van szerintem a hajózásban, meg úgy általánosan. Én főleg engem valamiért ez a teherszállításos dolog, ez ilyen szempontból vonz, hogy technikailag ez egy mekkora vívmány. Úgy amúgy, hát képzeld el, hány ezer tonna árut szállítanak naponta ezeken a nagy konténerhajókon. Mm-hmm. És közben vannak ilyen különböző ismeretterjesztő filmek, meg videók, hogy ezek milyen olajjal működnek, ezek milyen motorral működnek, mekkora az a motor. Tehát, hogy egészen elképesztő számokról és méretekről beszélgetünk ahhoz, hogy a te általad rendelt, mit rendeltél a múltkor a kínai oldalon?
0: Nem akarok erről beszélni.
1: Volt az? Ja, a hőmérő, az szóval a kicsi hőmérő. Na az, hogy elérkezzen hozzád, az nagy valószínűség egy ilyen hajót már megjárt. Tehát egészen elképesztő.
0: Durva azért a világ, milyen szépen össze van kötve láthatatlan szálakkal. Valahányszor fölösleges dolgokat rendelsz Kínából, gondolj bele, hogy emiatt egy hajós kapitány bele kell kóstoljon a rumos teájába, hogy ez eljusson hozzád.
1: Szegény.
0: Érdemes meg. Szegény. Inkább így gondoljuk meg, ne úgy, mint hogy mekkora környezetvédelmi lábnyoma van annak, hogy mi mindenhonnan rendelgetünk össze-vissza, és mekkora tényleg teherszállító óriás konténerhajók járják a világóceánokat emiatt.
1: Ez így van. De mindig egy ilyen misztérium nekem ez a hajózás. De nekem annyira vezethetetlennek tűnik mondjuk egy ekkora nagy monstrum, vagy nem tudom elképzelni, hogy ezt ilyen szépen finoman lehet vezetgetni. Pedig tudom, hogy lehet, csak hogy olyan nem tudom, az agyam még ezt így ilyen szempontból nem nagyon rakta össze, de hát mindenképp akkor ma foglalkozzatok egy kicsit a nagy vizekkel és a nagy hajókkal, mert hogy ma van a tengerészetnek a napja, mi pedig megyünk tovább, mert hogy fekete-fehér igen nem nap is van, úgyhogy Endre játszik mindjárt valakivel.
2: Mindenről dumálunk.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
5: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel, tervezéstől beszerelésig, minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
6: Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
7: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
9: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
10: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Indul a mai napi reggeli játékunk, a fekete-fehér igen nem, és Endre keres magának egy nagyon jó ellenfelet, én nagyon bízom benne, hogy laposra veri majd.
2: Milyen jó, hogy a kollégák velem tartanak közben, ha minden igaz, Tímea velünk a vonalban. Jó reggelt, szia Tími!
3: Jó reggelt!
2: Hogy találunk a mai reggelben? Reggelt. Már elindult az élet, már a rutin úton van?
3: Igen, a gyerekek elkészülődünk az iskolába,
2: nagyon
3: meg már a reggeli.
2: Minden reggel ilyen terű-terű a sztalkámban, mindenki a kedvencét, ügyesen, nyugodtan.
3: Nem mindig, amit készítek, azt teszik.
2: Nagyon helyes.
1: Azt hiszem, hallom, hogy egy kicsit most már így rákoncentrálsz a játékra, még nem játszunk, mindjárt lesz egy visszaszámláló, majd utána érvényes a szabály. Most csak itt trakcsolunk reggelente. Mondtad, hogy több gyerek van, tehát hogy gyerekekkel indultok iskolába. Hány gyerkőc van?
3: Kettő kislány.
1: Két kislány, drágák. Mind a ketten sulisok?
3: Mind a ketten sulisok, így van.
2: Jó, szuper.
1: Na jó.
2: Na figyelj, akkor mit szólsz, egyet játszunk, tétje is van, akár jó kis csoki csomagot is vihetsz majd, de akár egy gagásbögrét is nyerhetsz még extrával, lássuk. Jön a visszaszámláló, Timi, utána egy percig tiltva vannak a szabály. Jó?
3: Rendben.
0: 3, 2, 1, start!
2: Timivel beszélünk, Timiékkel beszélünk, akik iskolában nagyon készülődnek. Nehéz a készülődés, vagy könnyen megy reggelente?
3: Nagyon könnyen megy. A lányok korán kelnek.
2: Maguktól kelnek?
3: 6 órára be van állítva az ébresztője, uh-huh. És még sokszor kell mondanom is, hogy egy picit még aludjon.
2: Ha túl korán kell?
3: Így van.
2: És egyszerre mindkettő megmozdul rendszerint, vagy egyik nehezebben ébred?
3: A nagyobb az általában köti a kisebbet, a kisebbnek én előszerelem a ruhákat, aztán
2: nincs
3: reggelik.
2: Nincs ilyen, hogy este már kikészítik a ruháikat?
3: Nincs.
4: Van egy igen.
2: Ezt nem értettem.
3: Beleszólt
1: Endre.
2: Én meg visszakérdeztem a kisebbiknek. Egy,
1: de jó.
2: Ezt megoldottam nektek, Timi, az a helyzetet.
1: Megoldotta. Ugyanis Endre szembe futott egy szép nemmel. Azt mondta, hogy ezt nem értettem, úgyhogy teljesen amatőr módon kikapott ebben a játékban. Én jobban örültem volna, megmondom őszintén, ha ezt ki tudjátok húzni, mert sokkal szebb győzelem lett volna. De én azt gondolom, hogy Timi, borzasztóan megérdemled ezt az egészet, mert nagyon ügyes voltál.
3: Két napja regisztráltam a játékba, és amíg mentünk a suli fele, így el is képzeltem, hogy miket fogok mondani.
2: Ja, volt.
3: Ugye két nappal ezelőtt pont nem hívtatok.
2: Ezt meg volt írva, ki volt nyomtatva, és tanulgattad, vagy csak így a fejedben volt meg?
3: Nem tanulgattam, csak úgy eljátszottam a gondolatot.
2: Nagyon jó, látod? Milyen jó, hogy rákészült. Egyébként igazából a kicsinek köszönheted, hogy beleszólt a beszélgetésbe, mert attól estem zökkentem ki, és visszakérdeztem. Úgyhogy igazából ez a nyeremény félig meddig a lányodé is. De hát osztoztok, szerintem van 100 lejre Endiból csokitok, szerintem lesz, aki megegye, és lesz egy vagány gagásbögrétek is. Úgyhogy gratulálunk, köszi, hogy itt voltatok ma velünk.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Hajrá, Suli, a kicsiknek, sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Gratulálunk az Endivó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Hát ezt a vereséget egyáltalán nem bánom, mert egymásnak feszültünk a játékossal, és aztán beleszólt egy kicsi cuki hang, és nekem annyi elég volt kész, már nem tudtam koncentrálni. Úgyhogy gratula Leányostól Timinek. Még egyszer, lesz még ilyen fekete fehér, érdemes játszani velünk, tétje is lesz majd még.
1: Igen, ügyes volt nagyon. Tehát hogy én biztos voltam benne, hogy az egy percet az lazán kihúzzuk, úgyhogy nem is lett volna ez kérdés később, úgyhogy várjuk a regisztrációkat, Timit is majd a következő hónapban, de egyelőre titeket még ide szeptemberben, meg van néhány Endibos csomagunk is. Úgyhogy minden vagányság van, aztán igaz, hogy hamis a következő órában. Hírek most!
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
2: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
4: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RM-i vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
5: Új autó, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalups partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalups.com oldalon.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Léc, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
9: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
8: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
9: Megtalálsz minket Facebookon is.
10: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Elkészült a Színházi tér a Székely Mikó Kollégium konferencia termében. Sepsiszentgyörgyön kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Szociáldemokrata párt elnökét Drágos Pöszláru. A következő órákban felhős lesz az égbolt, csapadékot viszont nem jósolnak a meteorológusok. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. újabb megrázó nőgyilkosságot követtek el az országban. Egy 28 éves nő holttestét találták meg egy bőrönben az Olt folyóban, a bűncselekmény főgyanúsítottja az áldozat élettársa. A tragédia kapcsán Csép Éva Andrea parlamenti képviselő kiemelte, hogy áprilisban ugyan kihirdették a nőgyilkosságok megelőzését szolgáló törvényt, a jogszabály gyakorlati alkalmazása azonban még mindig várott magára. A politikus kihangsúlyozta, hogy az életmentő megelőzési mechanizmusok, köztük az egységes kockázatértékelési rendszer nem akadhatnak el az állami bürokráciában, miközben újabb nők válnak erőszak áldozatává. A képviselő ígéretet tett arra, hogy hivatalosan is számon kéri az illetékes hatóságokon a törvény végrehajtási utasításainak késlekedését. A Székely Mikó Kollégium konferencia termében elkészült a színházi tér, ahol a következő időszakban a Tamási Áron Színháznak azokat az előadásait láthatja majd a közönség, amelyeket a közelmúltban a nagyterem színpadán játszott a társulat. Elsőként a Vihar című előadást alakították át az új helyszín adottságai függvényében. A következő előadás pedig a Kommuna lesz, amelyet szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap este 7 órától tekinthetnek meg az érdeklődők. Mivel az új térben egészen másképp működnek a színház produkciói, mint a nagyterem színpadán, azok figyelmét is felhívják a felújított előadásokra, akik már látták ezeket az eredeti helyszínen. A színház közleménye szerint ez a kényszerhelyzet, amelyben dolgoznia kell a társulatnak, a művészi alkotó munka és a közösséggel való együttműködés pozitív lehetőségeit is kínálja. Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Szociáldemokrata párt elnökét Drágos Pőszláró. A liberális politikus azt követően bírálta Szorin Grindjánút, hogy a PSZD vezetője azt kérte a miniszterelnök jelöltként megnevezett Szigfried Moresántól, hogy mondjon le az európai parlamenti mandátumáról. Drágos Pőszláró emlékeztetett, hogy amikor Nikus Ordán államfő júliusban az ugyancsak EP képviselő Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással, Grindjánú nem támasztott ilyen feltételt ehhez a lépéshez. A PNL politikusa abszurd és értelmetlennek nevezte a szociáldemokraták követelését, amely véleménye szerint csak tovább mélyíti a fennálló politikai válságot.
12: A bajnoki szünetben a Dinamo vezeti a román szuperliga tabelláját, mögötte a Rapid és a címvédő Krajova áll. A fővárosi Illovas eddig fegyelmezett és eredményes játékkal hívta fel magára a figyelmet. A kolozsvári CFR pénzügyi nehézségek és jelentős keretátalakítás után próbál új csapatot építeni. A Sepsi OSK újoncként jól teljesít, 13 ponttal a 7. helyen áll, a felsőház közelében van. Az FK Csíkszereda viszont továbbra is nyeretlen és sereghajtó, így nehéz folytatás vár a csapatra. A Fecsesebe szintén a veszélyzónában található, és a Krajova elleni vereséget követően edzőváltás is történt a klub. Olvasható a Székely Sporton. Szlovénia 3-1-re legyőzte Belgiumot a férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében, így a lengyelekkel találkozik az elődöntőben. Rok Mozic 18 ponttal volt a szlovén csapat legeredményesebb játékosa, míg a belgáknál Ferrer Regers 23 pontot szerzett. A másik ágon Finnország meglepetésre 3-2-re búcsúztatta a világbajnok Olaszországot. A finnek az olimpiai bajnok Franciaországgal játszanak a döntőbe jutásért.
11: Sepsiszentgyörgyön és környékén ma legtöbb 14-15 fokot mérhetünk az égbolt, végig felhős marad, főleg a nap második felében. Este 8 órakor 13 fok lesz, éjszaka pedig 4 fokig csökkenhet le a hőmérséklet értéke. Csapadék ugyanakkor nem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
4: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Mindenkinek folytatjuk a műsor 8 után néhány perc, így a hírek után. Vagány játékunk van ebben az órában, folytatódik az igaz vagy hamis. A Gold Rush Resort felajánlásával egy darab kincskereső élményjegy keresi a gazdáját, úgyhogy ezt sorsoljuk majd ki. Nagy András Berecki Szile mikrofonnál.
1: Jó zenénk is van mindjárt a mai reggelre, a műsor második órájának legelejére. Annyi a zenész, hogy még három széket be kellett hozzak. Florida, Robin Thicke, Verd & White együtt. Itt az I Don't Like It, I Love It. Szeressétek, hallgassátok, tartsatok velünk.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem.

0: lánya.
1: Azt hát, halott pénz és a gyerekeké vagány kis dalocska 10 perccel 8 óra után. Jó reggelt, folytatjuk a műsorunkat ma reggel. Közben Gyuri is írja, jó reggelt, sziasztok, nincs kedvem dolgozni, pedig most kezdődik a két hetet kell dolgozzak. Üdv Gyuri, mármint, hogy az a Gyuri, akinek úgy, hogy van, két hete dolgozik, kettőt szabad, vagy valami ilyesmi.
2: Vagy egyet szabad, kettő után. Gyuri, írd meg, mert az igazság az, hogy akkor emlékszem, hogy irigyeltünk, aztán most már nem biztos. Hogy emlékszünk,
1: most
2: így, meg
1: most
2: hogy
1: kezdődik, az nem. Igen, hát de csütörtökön kell kezdeni a munkát. Hát ez milyen két hét, hát milyen hétvége van megint. Vagy lehet, hogy nem hétvégézik, nem mindegy. Meglátjuk, majd írja le, Gyuri, hogy se szeretné. 0-1-30-54-88-88, továbbra is írhatok ide bátran beköszönőket. Várjuk szeretettel. Endre, hoztam neked egy vagány kis színes írt.
2: Na, lássuk,
1: már, amit szólsz.
2: Lássuk, kíváncsi,
1: nem is írtam be semmit, hogy ne is tudjál utána nézni, hogy legyen egy meglepetés dolog. Képzeld el, hogy a márka neveket most muszáj megjelenítsük, meg kell tudjuk, hogy miről van szó. Az Apple Watch, ugye, hát az almásoknak az órája, lehozott egy vadi új frissítést. És hát a mai technikai vívmányok azért arról szólnak, hogy azért minél kényelmesebbet tegye az életünket, minden olyan kis problémát, amivel az életben meg kell küzdeni, azokat elérhetővé tegye nagyon könnyen a megoldás, mindig mindenben, hogy átsiklódjunk, és közeld el.
2: 75-ös pulzusomban mondja, nem almás órán.
1: Nagyon jó, hát igen, ezt más is tudja. 75-ös pulzus, az nem áll meg, de Endre. Hát hogy hol voltál biológia órán? 59-es az enyém, na ez...
2: Valaki ébreszte felszínít. Ez alvó pulzus.
1: Igen. És még mielőtt megírnátok, hogy ez túl alacsony, nem tudom, lehet, hogy nem mért jól az óra. Mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem azt képzeld el, hogy az almások kihoztak egy új frissítést, három új AI funkcióval az okos órára. És az egész arra alapszik, alapulszik, hogyha mindegy,
2: arra
1: érted?
2: Alapoz.
1: Arra alapozik, nagyon kösz szépen, hogy az órát képes lehallgatni téged.
2: Na várjál.
1: És nem csak téged, hanem a környezetet.
2: De úgy, hogy közben folyamatosan hallgat és jegyzetel is?
1: Na várjál, hogy
2: tudod, az nem egyéb, csak Siri likes this.
1: Siri likes this, igen, pontosan, itt van, akkor mindjárt a problémák, ezt is megbeszéljük. Képzeld el, hogy az egyik funkció, három új funkció van. Az egyik funkció az arról szól, hogy az utóbbi 15-20 másodpercet, ami elhangzott körülötted, azt rögzíteni tudod. Mármint, hogy meg tudod nyomni, hogy a mentse ki neked a 15-20 másodpercet, ami történt, és utólag vissza tudod hallgatni. Hogy mire jó ez például, mire lett kitalálva? Ez arra lett kitalálva, hogy elmész az étterembe, a pincér kérdez valamit, elfelejtetted, mit kérdezett, és akkor azt mondod, hogy meghallgatom. Az otthon bevásárlista, léci, ne felejtsd el a tejet. Te mit mondtad az azt, hogy mit ne felejtsek el? Meghallgatod? Léci, ne felejtsd el a tejet. Jaj, a tej, tényleg a tej. Na erre találták ki ezt a funkciót.
2: De mire lehet használni még? Azon kezdtem én gondolkodni, mert
1: ez az.
2: Nem igaz, mert nem mondtad, hogy hozzak tejet. Erre.
3: Bip. Hozzá tejet, Jóska!
2: Hoppá.
1: ez az. Vagy képzeld el, hogy még mennyi minden másra lehet használni, ezt fel se tudjuk még szerintem egyelőre fogni. Hogy azt, hogy például bárki beszól bárkinek, bárki elmond valamit bárkinek, rögzítve van folyamatosan, minden egyes másodperc rögzítve van.
2: Megállít a rendőr, úgy kikönyökölök az almás órámmal, hogy csak, na, hadd lássam.
1: Na most beszéljen, uram!
2: Na most lássuk, hogy lehet tiszteletteljesen bemutatkozni a gender cirkuláció.
1: Pontosan. De egy csomó minden pozitív funkciója is lehet tényleg, hogyha erre van kitalálva. De képzeld el, mennyi mindenre vissza lehetne élni egy ilyennel.
2: Volna még egy kis finom hangolás a dolgon. Az a baj, hogy azt is vissza kéne tudjuk hallgatni, amit gondolunk.
1: Persze.
2: Nem csak amit mondunk. Vagy akkor az lesz, hogy az óránk miatt, mint az idióták, folyton mondjuk, hogy mit gondolunk, hogy tudjuk visszahallgatni. Tudod, amikor bementél a szobába, és nem tudod, miért mentél be. És akkor volna az okos órád, megnyomod, pip, azt gondoltad, hogy hol van a tisztazoknin például. És akkor tudod, hogy azt kerested. Jó, ti mire használnátok-e, vagy félnétek-e attól, hogyha esetleg mindent rögzítene az okos óra, írjátok meg 0730548888.
4: Székelyföld velünk éket.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

Szélsőföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Runaway, van Republic és a Runaway című dal, vagy akkor mondhatnám azt, hogy van Republic és a Runaway.
1: Runaway.
0: Biki csinálj.
1: Tehát milyen jó lenne, hogyha szépen ezt a Runaway dalt Hadaway énekelni, akkor szépen
0: Így van. Szóval visszatérve kicsit a témára, itt mindenféle AI funkcióról beszélgetünk a vadonatúj almás okos órral kapcsán. Szende írja közben, hogy gratulálok az Apple női IT-s kolléganőinek, tuti női fejlesztés. Mondjuk ezzel egyet tudok érteni.
1: Őszinte pillanatok, teljesen rendben van, de azért na, ránk férfiakra is ránk fér az az igazság. Na. Mert azt a vajat nem mindig vesszük meg.
0: Ezért női fejlesztés, Endre.
1: De azt hiszem, hogy a női fejlesztés annyi értelem, hogy a nők is néha elfelejtenek dolgokat, vagy nem?
0: Ne, szerintem nem erről szól. Hát attól megtörténik, de ők nem ezért találták ezt ki. Hanem ja, ez tuti, ez nekünk lett kitalálva. Istenem, megint elfelejtett, de hihetetlen. Van egy, baj,
1: van egy részlet árnyalat kérdésem, hogy ez értünk van, vagy miattunk?
0: Mi a B? Hát ne viccelj, B. Istenem, igen, mit beszélgettetek a fiúkkal, amíg kimutattuk sörözni? Hát nem, már nem emlékszem. Ha csak itt az órát nézem csak meg.
1: Előfele visszajátszás. Bip. Te az a mancika, az új titkárnő.
0: Nem, de tudod, te is tudod, jó. Most az a baj, a sztereotípjára megint felülsz, és megint elhiteted a női hallgatóinkkal, hogy erről szólnak a fiús beszélgetések, közben csak annyiról, hogy láttad azt az új csavarkulcsot az utóbbi időben?
1: Le van árazva a hőlégfúvú a nagy áruházban az a zöld-piros márka. És egyébként is mit játszik a középpályátok már harmadik fordulója? Ne haragudj meg.
0: Szerinted megérdemli Harry Kane az aranylabdát? Nagyjából erről szólnak a fiús beszélgetések, csak gondoltam, megnyugtatok mindenkit. Robert azt írja, na ezért nem kell okos óra, hazaérnek a munkából, az asszony a kezembe tépné le, hogy mi történt ma, sarokban lennék állítva, és akkor nem beszélünk a plébános karórájáról, hogy nyomtatás után. Juhuhuhuj, Robert. Azért nem szabad felvenni.
1: És jó, amit behoz Robert, mert félig vicces ez, hogy mennyire visszajátszható bizonyos környezetben a hangdolog, de ez felhoz különböző ténylegesen komoly jogi kérdéseket. Mert gondolj persze, bele, hogy például nálunk a rádiónál, vagy akárhol, ahol hangrögzítés készül, mennyit kínlódunk, mikor jött ez a nagy európai GDPR-os mindenféle, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tudja, hogy róla mi készül, videó, fénykép, hang, stb. Felvétel, akkor egyfolytában mindenki egy nagy GDPR nyilatkozottal a nyakában laminálva kellene járni.
0: Így van. De jó, valószínű pont ennek okán nem fogja ezt a funkciót megkapni az európai okosóra piac és az almás okosóra piac. Tehát, hogy ez még egyelőre egy ilyen fejlesztési dolog. Csak maga az, hogy milyen irányba indulunk el, elképzelhető, hogy nem ér el hozzánk. De gondolj csak abba bele, hogy úgy fogsz menni az úton, és úgy fogsz beszélgetni, hogy melletted a kávézóba, aki melletted lövő asztalnál ül, nem tudod, hogy rögzíti-e azt a beszélgetést, amit te lefolytatsz valaki teljesen más random emberre. Tehát, hogy ez azért borzasztó nagy ilyen
1: zagyvaságot, meg katyvaszt. Igen, ezt a kettőt kerestük, a katyvaságot fog okozni. Most már hozzuk össze a két kifejezést, és most már ugye eddig se egymás szemében nézünk modern emberekként, miközben beszélgetünk, hanem a telefonunkra. Most az lesz a különbség, hogy miközben a másikhoz beszélünk, nézzük, hogy milyen márkájú órája van.
0: Így van. A következő funkció, csak mielőtt nekiszöknénk az SMS-eknek, ezt menjünk végig a funkciókon, már három van. A következő funkció, még ide belefér, azt képzeld el, hogy az, amúgy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az AI felismeri az órádon keresztül azt, hogy környezetedben milyen fajta zajok vannak, és figyelmeztet téged erre. Erre arra gondolok például, hogy ha a fülesed be van dugva a füledbe, és mondjuk nem hallasz, most nem áll, de be van dugva például, és jön egy mentőautó, egy rendőr, egy tűzoltó valaki, és szirénázik, akkor az órád jelez, hogy hello tesó, álljál félre, vigyázz, mert hogy a közeledben hamarosan érkezik egy valaki.
1: Én nem tudom, de hogyha odajutott a világ, hogy az okos óra kell jelezzen, hogy mindjárt elüt a villamos, fiam, akkor éppen elé vagyunk, ahogy mondják székelyebbül, de írjátok meg, hogy szerintetek hasznosak-e ezek a dolgok, vagy ez a most már tényleg majdnem mindegy kategória. Jöhetnek az üzenetek.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ott tartunk, hogy okosabb az óra a gazdájánál, mert mindent is helyette el akar végezni a legújabb almás terméknek, mindenféle ilyen funkciói vannak egyrészt. Az utolsó 25 másodpercet lehet visszahallgatni?
1: 15-20, valami ilyesmi, igen.
0: Igen, tehát a, például elaludszátok a prédikáció felét szentmisén, hiába próbálkoztok, bár azt mondják, hogy amit nem tud a pap belemondani, 20 másodpercben ne is fogjon neki egy fél órában, de ilyesmikre nem hasznos, viszont más dolgokra, azonnali visszajátszásra, igen, és jó kérdés, hogy ez az rövid időintervallum belefér-e abba, amit itt nekünk a hallgató el is küld, jó kis mindenféle GDPR meg adatvédelmi paragrafusok formájában. Ez a 201-es paragrafus titkos hangfelvétel szépen benne van ott a leírva. A másik funkció ez, hogy ha például olyan zajt érzékel, ami veszélyt jelenthet a gazdájára, akkor tud-e jelezni, ez mennyire instant, mennyire azonnal, tehát például a diszkó háta mögött, mikor érkezik a pof, vagy amikor elhangzik a három figyelmeztető székely szólás, ami után tudod, hogy jön a pof, ez a mia, hogyha ez így érzékeli, akkor tudja már, hogy le kell húzd a fejed, vagy mennyire tudja ezt kivédeni?
1: Igen, az első mit nézel kérdésre, mit nézel? Úgy válaszol, hogy maradj nyugodt. Ennyit mond csak neked, hogy kiírja, hogy maradj nyugodt. Amikor visszaválaszolsz, hogy semmit, akkor reagál, hogy légy szín, ne válaszolj vissza még egyszer. És a harmadik, hogy megnézi, itt kiírja az órát, hogy GPS jellekérése, kiírja, hogy mit tudom én, Zettel lakom. Ugye mindig ez a Zettel, aki diszkóval példázódunk. Ez csak egy ilyen urban legend. És kiírja, és azt mondja, hogy veszélyes helyen vagy, többet ne kérdezz vissza. És mikor megint jön a másik kérdés, hogy mit nézel, akkor kiírja, hogy fuss. De szerintem vagy... erre viszont tökéletes megoldás lenne ez az új.
0: Vagy lehet, hogy felismeri a hang erősségből, magasságból, hogy mekkora slamasztikát kaptál, egyből hívja a 112-t.
1: Az is lehet, igen. Vagy éppen a pofnak a szél suhintásának a hangjából kiszámolja, és kiírja az órát, hogy kéz közeledik 1 méter 59 centi, 58 centi.
0: Igen, persze, mind lesz idő.
1: Csak sokkal gyorsabban számol majd vissza, és nem tudod megnézni. Úgyhogy szerintem erre tökéletes lenne. Tehát, hogy mindenféle ilyen funkciót meg tudna oldani. Én azt gondolom, hogy biztonsági szempontból jó lenne, de tény az, hogy viccet félretéve ez egy csomó funkcióban, vagy egy csomó helyzetben jót tudna tenni, az, hogy a környezeti zajokat felismerni neked is szól. De úgy, hogy mondtad, elég elé vagyunk, tehát hogyha már csak ezt tudja felismerni neked.
0: Ez az éppen elég elé vagyunk, a Zsolt üzenetéből is úgy néz ki, hogy inkább ebbe az irányba mozdulunk el. Sziasztok, inkább veszek egy horgászbotot, mint egy ilyen órát. Az embernek van agya, tessék használni. Persze, ha van mit, teszi még hozzá sok smiley-val.
1: Na ez az. Képzeld el, hogy még van egy funkciója ennek az órának, amit nagyon szeretek, ami szerintem amúgy egy egész vagány dolog, de szintén csomó GDPR kérdés azért felvetne, hogy ez a hangrögzítés.

0: és ne felejtsd el. Érted? Tehát érthető, miről beszélgetünk? Persze, persze. Tehát ezt aki tudja szűrni, hogy mit szerettél volna elvégezni, mit tudtál elvégezni, és többi, és a többi. És kapsz egy írásos jelentést testére.
1: Igen, tehát igazából este még egyszer az orrod alá dörgöli az összes rosszul sikerült tervedet, a mindenféle frusztrációdat, és azt is, hogy milyen gyenge emberi kapcsolataid vannak. Tehát úgy motivációs szinten, úgy este még beolt egyet rendesen neked.
0: Pontosan. Mikor lefekülnél és jönnének a nyugodt, kellemes álmok, akkor rájössz, hogy hát, ez ma nem az a nap volt.
1: Akkor szembesítőd magaddal, és utána lejátszik valami meditációs trekket azért, hogy rendben legyen a dolog, és reggel még fel tudják kelni az ágyból valahogy. Mi megyünk tovább, még foglalkozunk ezzel a témával, mert nagyon sokan írtok, közben pedig nyereményjáték érkezik, az igaz vagy hamis, újabb fejezetéhez érkezünk hamarosan.
2: Mindenről dumálunk.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagyvia kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
6: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
7: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
8: Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
9: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
10: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
15: ismét slágerek

0: folytatódik a játékunk, az igaz, hogy hamis játékunk, és keresünk egy újabb játékost egy nyereményhez.
1: Így van, Kata lehet velünk a vonalban, és ha tudja, hogy igaz vagy hamis az állítás, amit majd neki szegezünk, már is övé lehet az órai nyeremény.
2: Halló!
1: Jó reggelt, Katához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Kata, Rádió Gaga a vonalban, Berecki Szilis Nagy Endre személyében.
0: Hello. Szia. Sziasztok.
1: Ez már jó, már megörventél nekünk, eddig már siker, sikerővezi ezt a mai telefonhívásunkat. Kata, hol talál a mai reggel, hogy zajlik a csütörtök?
2: Egész jól.
1: Ez ilyen nyújtózkodós volt, úgy hallom.
2: Igen.
0: Most még ébredezel? Felköltöttünk?
2: Nem, már ébren vagyok, már megcsináltam a lányomnak a reggelit is az iskolában.
1: Jaj, de az igen.
0: Jaj, de jó. Hát akkor még egy kicsit ilyen visszapihenős, egy picit még ébredezős. Ez jó, én szeretem az ilyen reggeleket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy te is. Igen, szeretnék egyet veled játszani. Mit szólsz? Játszhatunk egy igaz vagy hamist.
2: Persze, igen.
0: Jó, azért, mert lenne egy jó kis feladványunk, és hogyha sikerül, akkor a nyeremény már se tiéd. Én inkább azt mondom, hogy egy ilyen formai társ, hogy ezt most játszodjuk le, de annyira egyszerű a feladvány, hogy szerintem ezzel probléma nem lesz. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor mondanám is.
2: Nem készen állok.
0: Na figyelj, igaz vagy hamis az az állítás, hogy egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne.
2: Igaz.
1: Abszolút
0: persze
1: igaz.
0: Persze,
1: azért nem foglalunk szobát a luxus Hiltonban, hogy a parkolóban aludjunk utána a lakókocsiban.
2: Így
1: teljesen
2: van.
1: Logikus. Ilyen lakókocsis kalandod volt már, vagy gondolkoztál rajta, hogy esetleg izgalmas lenne?
2: Nem volt, viszont nagyon-nagyon szeretném, hogyha majd megöregszünk a férjemmel, akkor vegyünk egy lakóautót, és akkor azzal körbe járjuk a világot.
0: Ez jó hangzik. Ilyen kalandványok vagytok, hogy szerettek az ilyen kis kalandokat?
2: Igen, szeressük.
1: Na hát most már csak mindenki. El kell kezdeni gyűjteni erre a dologra, egy keveset. Egyébként most már vannak ilyen bérlési lehetőségek, mindenféle, akár rövidebb időszakra ki lehet próbálni, úgyhogy nem fektetsz bele rakáspénzt, csak kicsi rakáspénzt.
0: Igen, aztán kicsi rakás nagyot kíván. Igen, szerintem ez egy jó ötlet, amúgy is nagyon menő lett ez a lakóautózás mostanság. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen hasonló élményben részletek, de most képzeld el, hogy a Gold Rush Resort felajánlott nektek egy ilyen kis kincskereső élmény túrát, vagy egy élmény jegyet, úgyhogy ez majd egy vagány kis családi program lesz. Jó szórakozást kívánunk hozzá, ez most már a tiéd.
2: Köszönjük, nagyon szépen.
1: Várnak majd Tusnádfürdőn. Szerintem a kicsi is élvezni fogja, családosul érdemes oda menni. Köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk.
2: Hát a kicsi már nagy, de amúgy köszönjük szépen.
1: Akkor lehet, hogy a szülők jobban fogják élvezni, mint a nagy kicsi, de valaki biztos jól érzi magát. Köszi, Kata, hogy itt voltál, szép napod legyen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm nektek is, egy szép napot. Sziasztok!
0: Szia!
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Kata, ügyes voltál, gratulálunk neked, és nagyon jó szórakozást kívánunk ebben a vagány kis élményparkban, reméljük, hogy összejön ez minél hamarabb. Lesz még játékunk, 2 darab a mai műsorban, úgyhogy megéri regisztrálni, ha most regisztráltok, még bekerülhetek, úgyhogy hajrá, hajrá, 0-30-54-88-88.
1: Így van, játszunk még egyet 9 után, majd 10 után is, úgyhogy érdemes még mindig regisztrálni, mindjárt mondjuk, mi lesz a nyeremény, csak egy picit most másokat is kell engedjünk dolgozni, például a hírszerkesztőket, mert hogy jönnek a hírek most 9-kor, mindjárt utána folytatjuk a mai kiadást, ti sem menjetek sehová.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon?
7: A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült.
6: Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
12: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy. Roncsprogram. Most érdemes lépni!
13: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
14: Pizza?
15: Ham.
14: Burger?
15: Ham.
14: Napi menü?
15: Ham.
14: Gyrosz?
15: Ham.
14: Éhes vagy?
15: Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Lépj az osztályodért néven indított kihívást a Fitness Tribe, erre diákcsapatok jelentkezését várják. Egy feszült vita után végül elvetette a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely védte volna a kisebbségek nyelvhasználati jogait a közigazgatásban. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén nagyjából 7 és 11 fok közötti értékekre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Bár veszélyt jelent a közösségi médiában a manipuláció, mégis kevés figyelem irányul rá, hívta fel a figyelmet az ENSZ közgyűlésen Nikus Ordán. A román államfő New York-i felszólalásában rámutatott, hogy a több ezer hamis fiókkal végrehajtott összehangolt online támadás elnyomja az egyéni hangokat, ez pedig a véleménynyilvánítás szabadságát veszélyezteti főként. Szerinte hiába beszélünk szólásszabadságról, ha ezek az összehangolt online támadások elnyomják mások hangját. Nikus Ordán egyébként államfőként először vett részt a Világszervezet tanácskozásán beszédében az Egyesült Államok és a Románia közötti szoros partnerséget, valamint Washington demokratikus átalakulásában játszott történelmi szerepét is méltatta. Lépj az osztályodért néven indított kihívást a Fitness Tribe-re diákcsapatok jelentkezését várják, a program célja pedig az, hogy a mindennapi mozgást egy közösségi élményé, illetve közös teljesítményé formálja. A kihívásban nem az egyéni sport teljesítmény számít, hanem a 35 nap alatt elért közös osztályátlag, így minden megtett lépés hozzájárul a sikerhez. A legaktívabb osztály nyereménye egy teljes osztály teambuilding program. Fontos, hogy ebben a séta is számít, tehát nem feltétlenül kell futni a program során. A részvétel a csapatoknak október 9-ig kell regisztrálniuk. A további részletekért érdemes felkeresni a Fitness Tribe oldalát. Ma délután 17 órától mutatják be Préda Barna néprajzkutató legújabb üvegbe zárt Időince Lajos Sepsiszentgyörgyi műtermének fotográfiái a Kicsi Magyar Világból című kötetét a Székely Nemzeti Múzeumban. A kiadvány alapját az egykori Sepsiszentgyörgyi Gyulai Ház helyreállításakor előkerült több ezer üvegnegatív képezi. A rendezvényen Szungert Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvívője mond köszöntőt. A szerzővel Berekméri Árpád történész levéltáros beszélget, az esemény házigazdája pedig Tóth Bartos András történész lesz. Egy feszült vita után végül elvetette a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amely védte volna a kisebbségek nyelvhasználati jogait a közigazgatásban. A kezdeményezés értelmében az anyanyelv használat akkor is megmaradt volna a településeken, ha egy közösség számaránya a legutóbbi népszámlálás alapján 20% alá esett. Az RMDSZ politikusai az Európában elterjedt gyakorlatra hivatkozva szerették volna érvényesíteni ezt a lehetőséget. A Románok Egyesüléséért Szövetség ugyanakkor azzal támadta az indítványt, hogy az a román nyelv államnyelvi szerepét csorbítaná. A törvénymódosítást végül 157 ellenszavazattal és 81 támogató voksal szavazta le az alsóház, az ügyben a döntő szót a szenátus mondja majd ki. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban talán egy kicsit felhős lesz az égbolt, a hőmérséklet értékek pedig 7 és 11 fok között mozognak majd. Csapadékra ugyanakkor nem kell számítani, délután legtöbb 14-15 fokot mérhetünk, este 8 órakor pedig 13 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó reggel, szép délelőtt folytatjuk a mai hármas szabályt. Csitertek van, és a délelőtt 9 is elmúlt. Nyeremény is van erre az órára, méghozzá a Dósa húsüzem. Nagyon finom termékcsomagja keresi a gazdáját az igaz vagy hamis játékban. Továbbra is ketten a mikrofonoknál azért, hogy kihozzuk a sztereót, mert ez egy FM rádió, Berecki Szili és Nagy Endre lennénk.
1: Tökéletes fizika órát megtartva, Nagy Endre itt van velünk, igen, és folytatjuk a jó zenével is, mert hogyha már fizika, akkor a hanghullámok járják át az egész testünket például. A következő néhány percben American Authors következik, és a Best Day of My Life itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemében.

0: Ó, ez a kecáj.
1: Hát várjál, mennyire más egy bók angolul, mint magyarul. Úgy mozogsz, mint egy állat te a diszkóba. De ha azt mondja egy csaj, hogy you move like an animal.
0: De magyarul is így van. Te egy állat vagy. Hmm. Egy állat vagy. Akkor szerintem ez így magyarban is működik. Én ezt ugye tudom fogadni. Ki tudok ezzel egyezni. Így van, így van, így van. Na hát itt mindenféle AI funkciókról beszélgettünk az almás óra új frissítése kapcsán. Ugye, ami hát eléggé komolyan lehallgatja a fogyasztóit, hogy miért ezeknek
2: te... Felhasználóját, tulajdonosan.
0: Felhasználóit, gazdáját. Igen. Pontosan. Úgyhogy elég komolyan hallgatja őket, és éppen ezért itt azért felmerülnek különböző személyjogi kérdések, meg mindenféle. Európában egyelőre nincs ilyen, és nagy valószínűséggel megvárom ezt kockáztatni, hogy nem is lesz. Pontosan azért, mert rengeteg ilyen szabályozás van. Erre például ugye csak írja Németország, hogy jó reggel, kedves Gagastáb, kedves Endre és Szili, lehetséges, hogy lehallgat, de az EU adatvédelem nagyon szigorú. Egy kis tipp, amikor friss a telefonod, akkor ki kell kapcsolni a beállításokban, hogy csak a frissítéssel értesz egyet, így minden fotó, videó, hang biztonságban marad idézőjelben. Németországban, valaki hangfelvételt készíti titkosan, azért börtön jár, legyen szép napotok, baráti üdvözlettel csak Németországból. Igen, ez az Unióban eléggé szigorú, és ezzel nincs is semmi baj szerintem, sőt. Talán már egy-egy helyen túl szigorúnak is tűnhet, de én azt gondolom, hogy inkább legyünk óvatosak, mint megijedjünk.
1: Igen, itt közben még az előző óra tartalmára Krisztián reagált Facebookon, ezt előre veszem, hogy kötődjön hozzáírja. Sziasztok, a részletekre figyeljetek, az utolsó 15-20 másodpercet rögzíti az okosóra, az mire elég? A feleségek, mikor elmondják a bevásárolistát, azt már te a boltban nem hallgatod vissza. Várj, zárja el részemre, hogy kilépek az ajtón, már nem tudom, mit mondott, úgyhogy nekem még hasznos lehet. Folytatja, hogy a rendőr bemutatkozására sem elég ennyi idő. A plébános órája max a penitencia végét rögzíteni, ez egy nagy nesze semmi fog meg jó, csak a reklám kedvéért van, hogy legyen, azt csináltak egy nagy újítást, akinek rövid távú memóriája ennyire rossz, hogy 15-20 másodpercre nem tud visszaemlékezni, akkor már azt sem tudja, hogy az órán mit kell megnyomni. Tehát amikor visszakerestem az órán, de hogy is kell visszakeresni, mert nem emlékszem.
0: Pontosan, és eltelik a 15-20 másodperc. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy pontosan nincs letisztázva, sehol nem találtam arra letisztázva, hogy ez hogy működik. Tehát az én logikus elveim alapján, vagy gondolkodásom alapján ez úgy működhetne, hogy mikor tudod, hogy elhangzott egy fontos információ, akkor nyomsz meg valami gombot, és azt a 15-20 másodpercet neked aztán kimenti, rögzíti, stb. Nem arra gondolok, hogy mindig az utolsó 15, hát a semmire nem elég. Hát elbúcsúzunk, azt mondjuk neked, hogy szia Endre, akkor további jó szórakozást, alig várom, hogy visszahallgassam, amit utolsó mondatodban mondtál. Ez már 15 másodperc, ez semmire nem elég.
1: Igen, jó kérdés, hogy tényleg mennyi ideig tartja meg, mert ha mindig az van, hogy van egy időkorlát, ameddig visszamehetsz a múltban, akkor nem sok minden elegendő, de tényleg ez a 15-20 másodperc, ez nem jó, mert mi van, hogyha csak azt tudod visszahallgatni, amit akkor mondtál a másikról, amikor éppen kilépett már a szobából. Tehát, hogy amit megbeszélsz például otthon, és akkor hallgatnád vissza, hogy mi volt az utolsó szó, és akkor az ilyen tipikus bajsz alatt morog a székkel idézett volna, hogy azt a mindenit a hazsánatos asszonyának, hogy nincs türelme semmihez, ez nem nagy segítség.
0: Ez egy nagyon szép szofisztikált mondat volt, mert rádióban dolgozol. Valószínűleg a felvételek 95%-a nem pont ilyen lenne. De nincs ezzel semmi baj. Kérdésem az, hogy például működne ugyanúgy, mint a hely meghatározásnál, vagy a hely megosztásnál a hangmegosztás is.
1: Ja, hogy...
0: Családon belül. Drágám, van egy ilyen funkció az új óránkban. Hallottad, hogy meg tudjuk osztani egymással a hangot? Milyen szép, hogy ott vagyunk egymás beszélgetéseiben ezután.
1: Ne, ez se. Szerintem nem lesz ennek így jó vége. Bár elképzelhető, hogy ha már rögzítve van, akkor ki lehet menteni valamilyenféle formában, és hogyha valamit kitaláltak, azt meg is lehet hackkelni jó eséllyel, ha nem is volt gyárilag úgy kitalálva. Szóval vannak itt még gondok, kérdések, 0735 54 88 88. Inkább írjátok meg nekünk, ne az órátokba mentsétek el.
3: Székelyföld velünk éte.
4: 3. szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Ó, oh, Camilla Cabello.
1: Don't go
2: mehetsz,
1: yet.
2: Mehetsz back vokálusnak. A nyögicsélés már megy.
0: Kösz szépen, nagy világ turné lenne ebből. Azt írja nekünk Rokonac témához. Jó reggelt! Most, hogy kezdjük kipihenni a tegnapi munkanap fáradalmait, kávé is van, nyugi van. Micsoda? Hallgatózik az óra. Eddig csak a szomszéd hallgatózott pohárral a falon. Utána a telefon hallgatózott és kezdte a reklámokat küldeni. Aztán az állami szervek is bekapcsolódtak a hallgatózásba. Habár nem tudom, mennyire releváns a nemzetbiztonság szempontjából, hogy mennyi az uborka a piacon. Aztán most jött az óra is. Szép lassan az autó is beleszól majd az életünkbe, amikor beírod a GPS-be, hogy tusványos, és az autó meg azt mondja, hogy a francokat anyát hívott hozzám is most.
2: Várjál az autóval, kedves hallgató, mert már rég botrány van. A svédeknél, hollandoknál kitiltották a technikát a kínai autókból, mert mint kiderült, ezek a jó kis kínai okos villanyautó egy része bizony közvetlen szatellit kapcsolatban van, mert ugye hely meghatározása, többi minden, na milyen műholdakkal van ez kapcsolatban főleg, és vajon azok a műholdak tudnak-e adatátvitelt is, és mindenféle információkat, mert tele van pakolva kamerával, mikrofonnal minden. Minden autó egy okos eszköz most már, és jóformán majdnem diplomáciai botrány lett ebből a dologból, úgyhogy nem kell messzire menni a fantáziával, mert amitől félünk, már igaz.
0: Most ez most komoly kérdés következik, tényleg. Mikor fogjuk ezt elengedni? Előbb-utóbb, mert hogy ennek szerintem más opciója nem lesz. Tehát mikor fogjuk ezt tudni elengedni társadalmilag, hogy ez van? Hogy ez a jelenség ott van, ez a jelenség megtalálható most már lassan mindenben, és mikor lesz ez a pont, amikor azt mondjuk, hogy oké, le az egészet. És akkor úgy élek, ahogy kell éljek, és végzem a dolgomat, és amúgy is, hogyha becsületes vagyok, meg fehéren keresem a pénzemet, akkor milyen bajom lehetne, és a többi, és a többi. Nem, tehát hogy mikor lesz ez, mert előbb-utóbb el fog kelleni, én azt gondolom, hogy ez a pont előbb-utóbb el fog kelleni, jöjjön. Nem lehet ezt már visszafordítani. Itt nem lesz ilyen, hogy jaj, köszönjük szépen, hogy az Unió megvédett minket ezekkel a csodálatos szabályokkal, a 201-es paragrafus alapján ez most már nekünk teljesen biztonságos, minden a privátszféra. A nagy csúcsomat, mert aki kitalálta a 201-es paragrafust, az is kíváncsi arra, hogy hogyan tud ez egész működni, érted? De hogy szerintem ezt előbb-utóbb csak le kell toljuk, vagy valamit muszáj csinálni vele.
2: Igen, és érdekes, mert maga a törvénykezés most már nem azzal hadakozik, hogy készül-e felvétel, mert jóformán azt a szélmalomharcot feladtuk. Most már azon hadakozunk törvényileg és szabályozás is, EU-s GDPR, hogy ki és miként férhet hozzá a rögzítésekhez. Tehát már a védelem második vonalánál tartunk igazából. A középpályát elvesztettük, a 16-osnál védekezünk lassan ezzel az egésszel szemben. Úgy ráadásul, hogy azért itt igaz maradhat a székely bölcsesség, hogy aki a gyeplőt elengedi, annak azért jó, mert marad két szabad keze, hogy kapaszkodjon a szekérbe. Hát kapaszkodjatok, mert ez rázós lesz.
0: Erről beszélek, hogy ezt nem fogjuk tudni ezt megúszni. Jó, oké, meg tudod csinálni. Megveszed a készülékedet, az okostelefonodat, mert most már anélkül nagyon nem tud működni az ember úgy, hogy tényleg tudjon kényelmesen élni a hétköznapokban, és ez szerintem te full reális, tehát ez most nem kell feltétlenül vitatkozni, vagy ha lehet, akkor nyugodtan. De hogy ez szerintem nagyon reális dolog, ki tud kapcsolni az összes engedélyt. Persze, ne engedélyezd a mikrofont semminek, csak is kizárólag a telefon használatra. Ne engedélyezd a fotókészítést, vagy a képkészítést, csak is kizárólag a saját fényképezőgép applikációra. Mindent meg tudsz csinálni még, egyelőre. De lassan olyan szintű felhasználó barát, idézőjelben minden applikáció, hogy ezek az engedélyek nélkül nem fognak tudni működni. Aztán, hogy ez kinek, mi, hova kerül, szinte követhetetlen. Sőt, igen, biztos az.
2: Ha csak nem megyünk vissza tényleg a kőkorszakba, és nem kezdünk el füstjelekkel kommunikálni a hegytetőről, mint annak idején az indiánusok, már hogyha a telefonbeszélgetést lehallgatják, a füstjeleket leszagolják? Felmerült ez a dilemma hirtelenig bennem. Elképzelhet, hogy van az a kínai szatellit, amelyik néhány füstjelből, a gyimesekből megmondja, hogy mégis mit tervezünk mi itt errefelé. 0730548888, jöhetnek még vélemények.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gym Class Heroes együtt a Maroon 5 énekesével, Levin Ádámka is itt volt, ez volt a Stereo Hearts, másodpercek múlva 9:30, és mi mindig arról beszélünk, hogy mit tud rólunk az okos óránk, illetve hogy mennyit jegyez meg belőle, azt írja Robertünk, elég unalmas lehet annak a munkája, aki a túloldalon engem hallgat. Maximum a tegnap délután az akuszka készíté... Robert...
1: Kezdődik.
0: Igen, apa, kezdődik. Szóval megpróbálok még egyszer neki futni, csak így összefutott a nyála számban. Szóval tegnap délután az akuszka készítésnél csak a kápia őrlési jutott, mert szerintem már zavarta az elektromos daráló hangja, vagy pedig a nyála csorgott, írja még a hallgató. Hát igen, kell azért szakmai alázat és kitartás a hallgatózóknak a túloldalon.
1: Így van, nem tudom, hogy ugyanez a Robert írta, de egy Robert írta, azt írja nekünk, ez inkább a plegykálkodósoknak van fejlesztve. Képzeld, Marika, mit mondott Margita tegnap? Nem hiszed el, hajt van, felvette az órám. Milyen jó funkció, ja. Hát igen.
0: Igen, de elveszik így, ilyen szinten már, ha tényleg minden rögzítve van, elveszik a plegykának az a fajta a karaktere, a lényege, hogy nem tudod, hogy igaz-e, nem-e, hány százalékig igaz, mennyit toltak hozzá, míg alszegből felszegig eljutott a plegyka. Így már nem lesz, nem semmi értelme. Nem lesz a pletykálkodásnak.
1: Elveszik az a lényeg a pletykálkodásnak, hogy tudod, hogy nem igaz. Tehát, hogy egy pletyka, az sosem igaz. De mindenki elhiszi, de soha nem
0: az
1: igaz.
0: Az is, hogy igaz lehet.
1: De nem lehet igaz. Tehát, ha törvényszerűséget veszed, akkor nincs ilyen, hogy igaz pletyka. Tehát nincs az a pletykás valaki, aki, hogyha hall egy információt, egy az egybe adja tovább.
0: De egy jó pletykás.
1: Ha az nem pletyka, az információ megosztás.
0: Műsor telefon a pletykáról készítsünk, de majd egyszer ennek is nekifutunk, még van idő. De ott van az igazi pletykás, ki tudja hámozni a nagyon pletykás zakuszka pletykából is azt a néhány infót, amit gyanít, hogy igaz. Mert a pletykának az a lényege, hogy egy nagy hazugság halmazba burkoltam, benne van valahol az igazság maga, csak ki kell hámozni.
1: Igen, én értelek, benne van valahol, de a körítés, de ahogy te mondtad, a következő pletykás már leszűri, hogy nagyjából melyik lehet az igaz. Tehát, hogyha ő 70

0: egymás között, mert hogyha én beszélek mondjuk rólad a hátad mögött délután, akkor azt jelenti, hogy az én órám rögtön kapcsolódik a te órádra, aha, és a te órád azt mondja, hogy ő Endre ilyen nem is mondott. Pedig itt van a bizonyíték, de hogy bár, ő nem mondott ilyet. És akkor szól az én órám, hogy hülye vagy?
1: Te már gondolkoztál el azon? És most ijedtem meg, hogy ezt elkezdtük beszélgetni, ha óra-órával kommunikál, akkor a másiknak az órája, amennyi mindent mér, véroxigén szintet, pulzusszámot, hőmérsékletet, uh-huh, bőrhőmérsékletet, egy-egy hazugságszenzor van a csuklónkon? És ha én valakivel beszélgetek, úgyhogy az én órám rákapcsolódik az övére, miközben a kezemen egy hazugságszenzor, akkor nagyon hoppácska van.
0: Ez megérkeztünk a jövőbe. Barátom, innen már csak egy lépi. Ezt ezelőtt 5 évvel elképzelni nem tudtad. Azt mondtad volna, hogy hó, ez Black Mirror rész, hát ez ilyen nincs. Innen csak egy lépés. Hát miért ne lenne? Már. Hát nehogy már.
1: Megkérdi a plébános az oltár előtt, hogy ha valaki tud valamit, akkor most szóljon se az okosorra.
0: Igen, de az egész templom. Aztán ezek lesznek az esküvők. Alig várom a következő szezon. 0-30-54-88. 88, mondjad csak.
1: Azt akartam mondani, hogy megkérdi valaki, hogy ti miért váltok, hát azért, mert Bluetooth. Nem sokára játszunk, igaz vagy hamis, és szenzor nélkül várjuk a játékosokat.
2: Mindenről dumál.

Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény.

0: vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. És a hadnagyvi a Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben?
2: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
3: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
2: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Gönc Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
3: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
4: Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
4: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez.
3: Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz.
5: Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
9: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
8: Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
10: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács.
12: A színpadon Pittyes 2-es és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ásia, This is Us és Nagy Bogi.
13: Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa.
14: Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
15: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít, nekem ez is sokat számít.
16: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
17: A reklám után.
18: Ismét slágerek és új zenék.
19: Rádió.

0: akar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.
1: Újabb játék, újabb feladvány és újabb nyertes, ha minden igaz. Na lássuk, hogy ki lesz ő.
2: Így van, egy állításra igaz vagy hamist kell választani, és akkor már is övé lehet a nyeremény. Madocsa nevű hallgatónk a vonalban lehet, és ha telefonját felveszi, akkor a Dósa húsüzem finom csomagját nyerheti meg.
3: Haló.
2: Haló, jó reggelt, Madocsához van szerencsénk?
3: Jó reggelt, igen.
2: Szia, Rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili Nagy Endre a vonalban. Ki van hangosítva a telefon, úgy hallom egy kicsikét, mintha visszajönne az, amit mondunk.
3: Lehetséges, csak egy pillanat, és orvosnak a
2: fogja. Szuper, köszi.
1: Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok. Én is neked, drága.
3: Madocsám, nem tudom, szeretném. Így remélem jobb lesz.
1: Sokkal jobb, igen, sokkal jobb. Szeretnénk veled egyet játszani, mit szól, zavarunk-e nagyon?
3: Dehogy is.
1: Mit csinálsz? Dolgozol-e már? Vagy mivel telik a délelőttöd?
3: Nem. Reggeliztem, várom, hogy szépen lassan elkezdődjön az egyetem.
2: Egyetemista élettempó. Az egyetemista rohanásnak lehetünk a tanúi, meg a kapkodásnak, meg a nagyon sok tenni van. És a viccet jól. Nagyon egyszerű a feladat, nem tudom mennyire követted, az igaz vagy hamis játékunk zajlik. Ez azt jelenti, hogy állítunk valamit, és el kell döntened, hogy az igaz vagy hamis.
3: Oké.
1: Na figyelj egy kicsit, hát ilyen idegenbe utazunk egészen Angliáig, pontosabban így szól az állítás, Angliában a körforgalomban óramutató járásával megegyező irányban haladnak a járművek.
2: Na várj, ez logikai feladvány. Egyszer nézzük meg, hogy nálunk milyen irányba haladnak a járművek.
3: Hát nekünk pont ellenkezőleg, úgyhogy szerintem igaz.
1: Szerintünk is igaz, persze, hogy igaz. Így van, felülről nézzük, akkor elég fura ez az egész dolog, de legalább az óra irányával azonos irányba haladnak. Az autók milyen szakon jársz, vagy milyen egyetemre jársz amúgy?
3: Én a művészetire járok, médiaszakra.
1: Művészeti.
2: Hányad év, ha megkérdezhetjük?
3: Első.
1: Első év, tehát vásárhelyen?
3: Igen.
1: Vásárhelyen, médiaszak, hát akkor várunk a szakmába, drága módossal, várunk a szakmába, mi vagy szeretettel itt a médiában, azért is, mert nagyon ügyesen rávágtad a választ, érzéked van ehhez az egész dologhoz, úgyhogy képzeld el, hogy nyereményed is van, mondd, hogy nem vagy vegetáriánus.
3: Nem, szerencsétlen.
1: Ne szeretjük azokat is, akik vegetáriánusok.
2: Nem bántunk meg senkit, de neked ez így jó, maradjunk együtt.
1: Neked ez azért is jó, mert hogy a Dósa húsüzem felajánlásával nyertél egy termék csomagot tele finomsággal, meg mindenféle földi jóval, úgyhogy jó húsi fogyasztást kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Elmehet a hír a Köteles Sámuel utcában, hogy ingyen húsparti van nálad, mert nyertél a Gagán, úgyhogy köszi, hogy itt voltál, és hát jó házi bulit majd a finom falatokhoz.
3: Kellemes napot nektek.
2: Köszi, szia,
1: köszi
2: szia.
1: Neked is. Szevasz.
3: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Nekem úgy kedvem lett az egyetemista élethez, ezután a beszélgetés után, mert hogy lassan-lassan aztán valamikor elkezdődik az egyetem, de már most rá kell készülni, például Gagás nyereménnyel. Madocsának gratulálunk, köszi, hogy itt volt velünk, lesz még nyeremény a továbbiakban is.
1: Így van, lehet regisztrálni 0130548888. Még van egy nyeremény, még nekünk is a mai műsorban. Hát akkor képzeld el, mennyi lesz, hogy egész áldott nap, meg holnap után. Úgyhogy hajrá, játszatok velünk. Jönnek a 10 órás hírek, aztán pedig folytatjuk mindjárt a műsorunkat, még maradt egy óránk.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Osztütárul alkalmazásokon keresztül. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
2: Reklám.
4: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
2: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
5: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Kész a 10 órai!
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
14: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Elkészült a Színházi tér a Székely Mikó Kollégium konferencia termében Sepsiszentgyörgyön. Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Szociáldemokrata párt elnökét Drágos Pöszláru. A következő órákban felhős lesz az égbolt, csapadékot viszont nem jósolnak a meteorológusok. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Újabb megrázó nőgyilkosságot követtek el az országban. Egy 28 éves nő holttestét találták meg egy börtönben az Olt folyóban, a bűncselekmény főgyanúsítottja az áldozat élettársa. A tragédia kapcsán Csép Éva Andrea parlamenti képviselő kiemelte, hogy áprilisban ugyan kihirdették a nőgyilkosságok megelőzését szolgáló törvényt, a jogszabály gyakorlati alkalmazása azonban még mindig várat magára. A politikus kihangsúlyozta, hogy az életmentő megelőzési mechanizmusok, köztük az egységes kockázatértékelési rendszer nem akadhatnak el az állami bürokráciában, miközben újabb nők válnak erőszak áldozatává. A képviselő ígéretet tett arra, hogy hivatalosan is számon kéri az illetékes hatóságokon a törvény végrehajtási utasításainak késlekedését. A Székely Mikó Kollégium konferencia termében elkészült a színházi tér, ahol a következő időszakban a Tamási Áron Színháznak azokat az előadásait láthatja majd a közönség, amelyeket a közelmúltban a nagyterem színpadán játszott a társulat. Elsőként a Vihar című előadást alakították át az új helyszín adottságai függvényében. A következő előadás pedig a Kommuna lesz, amelyet szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap este 7 órától tekinthetnek meg az érdeklődők. Mivel az új térben egészen másképp működnek a színház produkciói, mint a nagyterem színpadán, azok figyelmét is felhívják a felújított előadásokra, akik már látták ezeket az eredeti helyszínen. A színház közleménye szerint ez a kényszerhelyzet, amelyben dolgoznia kell a társulatnak, a művészi alkotó munka és a közösséggel való együttműködés pozitív lehetőségeit is kínálja. Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Szociáldemokrata párt elnökét Drágos Pőszláru. A liberális politikus azt követően bírálta Szorin Grindjánut, hogy a PSZD vezetője azt kérte a miniszterelnök jelöltként megnevezett Siegfried Murasántól, hogy mondjon le az európai parlamenti mandátumáról. Drágos Pőszláru emlékeztetett, hogy amikor Nikus Ordán államfő júliusban az ugyancsak EP képviselő Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással, Grindjánu nem támasztott ilyen feltételt ehhez a lépéshez. A PNL politikusa abszurd és értelmetlennek nevezte a szociáldemokraták követelését, amely véleménye szerint csak tovább mélyíti a fennálló politikai válságot.
9: Sebastian Colțescu lemondott a Román Játékvezetői Bizottságban betöltött harmadosztályért felelős szerepköréről, további 4 tag pedig szintén távozással fenyeget. Az elégedetlenség oka a fizetési rendszer, több bizottsági tag nem kap rendszeres havi javadalmazást, csak a mérkőzésekre szóló delegálások után járó térítést. Colțescu a pénzügyi helyzet rendezéséig nem folytatja a munkáját és együttműködési problémákra is utalt. A hírek szerint a további lemondások elkerüléséhez a szövetségtől rendszeres havi fizetésbe vezetés várják. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha mindent beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
18: Sepsiszentgyörgyön és környékén ma legtöbb 14-15 fokot mérhetünk az égbolt, végig felhős marad, főleg a nap második felében. Este 8 órakor 13 fok lesz, éjszaka pedig 4 fokig csökkenhet le a hőmérséklet értéke. Csapadék ugyanakkor nem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó napot mindenkinek! Itt vagyunk a műsor utolsó órájával. Elő a pici pocit, mert hogy érkezik egy jó nyeremény, és a Pizza Joe felajánlott egy jó kis nyereményt. 100 leértékben lehet pizzát enni majd, úgyhogy reméljük, hogy majd olyan nyeri, aki szereti is. Nagy Endre és Berecki Szile mikrofon mögött.
1: Milyen jó, hogy a pici poci egyben pizza poci is itt mi nálunk. Többet nem óvodáskodunk, Nico Santost hallgatunk, így utolsó óránk elejére már jön az all time high. Magasra pörgetjük a jó kedvet, tartsatok velünk!
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: Prospy és Clooney. Ez a Prospy az olyan, mint egy jó kis vitamin csomag, vagy valamilyen görcs elleni gyógyszer. Ez volt a Free Your Mind. 10 óra 11 perc, és folytatjuk a mai kiadást a hármas szabályból. Még egy órácska maradt, és hát arról beszélünk, hogy a legújabb okosóra frissítés lehallgatja az egész napunkat. Az utolsó 15-20 másodperces felvételt vissza is tudja játszani. Emellett pedig nap végére egy ilyen jó kis best of today, a nap legjobb pillanatait összegzi nekünk, és jóformán naplót ír helyett, hogy minek görnyedjünk a Mécses mellett, mint Dosztojevszki annak idején minden este írta a naplóját, mikor van nekünk okos óránk. Laci azt írja, sziasztok, ha nálam is hallgatóznak telefonba, akkor élő egyenesbe hallgathatják, hogy kitárgyaljátok. És napi szinten gagát hallgatnak rajtam keresztül. Laci, köszönjük, úgy néz ki, hogy most már az is hallgat bennünket, aki nem akar.
1: Pontosan, nagyon helyes. Ezt is szeretjük nekünk, ez a célunk igazából. Margit írja, sziasztok fiúk, akkor az én órám is mindent felvesz, ez. És küldött egy fotót kacagó smiley-val. Ez egy okos óra, hát mi van ezzel? Hát nincs ezzel semmi baj. Ez még nem tartalmaz ezeket a funkciókat, valószínű nem is fogja. De igen, értjük, köszönjük szépen. Illetve azt írja nekünk Attila, hogy jó reggelt, mikor fogják nyilvánosságra hozni, hogy az idegenek köztünk járnak? Csak úgy kérdem. Drága Attila, nem tudom, de ha van pontos információ, beszélni fogunk róla, jó? Uh-huh. Ennyit tudok ígérni.
0: Én lemegyek a pincébe, és a kicsi zöld marslakót megkérdem, hogy szeretne nyilvánosság elé lépni valahára már végre, mert most már kezd sokba kerülni az eltartása. Vihar írja, okos óra, addig jó, míg csak te hallgatod, de mi van, amikor az asszonka megmondja, lám kicsi, beszéltesd meg az órádat, lássam, mit beszélt és kivel? Vagy a főnököd megtudja, hogy van beszélő órád, és megkér, hogy beszéltesd meg? Nem kellene ilyen óra, írja meg a hallgató.
1: Na ez az, és itt jönnek be igazából a problémák. Én egy picit azért még beszélnék egy kört veled, meg a hallgatókkal is, meg mindenkivel erről az egész recap dologról, hogy mi a helyzet akkor, hogy tényleg összefoglalja a napi dolgokat. Ez nem tud akkor akár pozitív is lenni? Nem tud az lenni, hogy akkor nem felejtesz el bizonyos dolgokat, hanem egyszerűen megmarad így az emlékezetedben, nem az emlékezetedben, hanem leírva. Kapsz az telefonon egy értesítést, van egy applikációd, és ott vissza tudod nézni, hogy mit beszéltünk múlt héten, mit beszéltünk tegnap, a fontos részeket kiemeli, stb. Mert hogy most már vannak telefonokban, és ez viszont nem egy távoli jövő, ez nálunk is engedélyezett verzió, hogy telefonban az AI már képes arra, hogy telefonbeszélgetéseket összegezzen. Igen. És később kiírja neked, hogy miről volt szó pontosan vonalkákkal. Ezt se tartom egy hülyeségnek. De az, hogy az egész napodról készítsen egyet, ebbe lehet probléma?
0: Nem lehet probléma, illetve hogy alapszinten egy kicsi probléma lehet, mert ezt például a párkapcsolatban csak azért, mert az órádon megvan a felvételről, hogy úgy van, ahogy te emlékszel, még nem biztos, hogy igazad van a beszélgetésben. Nehogy azt higgyétek. Tehát, hogy nem érdemes ezt így teljesen bizonyítékszerűen használni minden egyes áldott helyzetben, mert aztán visszahalljátok többször, mint az okos órából. Viszont ez, ha például valakinek van egy nagyon zsúfolt napja, most vegyük szakmai szempontból, van egy zsúfolt napja valakinek 6 millió találkozóval, 4 millió lejegyzeni valóval, és minden egyéb határidőkkel, és nincs mindenkinek személyes asszisztense, mint Elon Musknak 7, hogy ott jegyzeteljen, és akkor helyre tegye a dolgokat, úgy lehet, hogy tényleg van valamennyi értelme ennek a dolognak.
1: Én is azt gondolom, hogy este akkor össze van foglalva, hogy néz, ez el van végezve, ez nincs elvégezve, itt azért fontos lenne ott holnap egy meeting, minden, ami gondolkozol, amiről beszéltetek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezzel nem nyitunk egy olyan nagyon durva kaput, amiből problémánk tudna lenni. Hát ez most gondolom bekapcsolható, kikapcsolható funkció.
0: Elképzelhető, hogy ha tudod, hogy kikapcsoltad, akkor még egyszer nézd meg, hogy tényleg kikapcsoltad, mert az a kedvencem a rejtett funkcióknál, hogy a 7. albugyrába kell lemenni, a 8. beállítást pakolnak ahhoz, hogy megtaláld azt, ahol nem biztos, hogy kikapcsoltad. Mert ez szándékosan valahogy így van összerakva a menüben, Zsolt írja. Még mindig jobb, hogy a telefonóra hallgat le, mint az anyósod. És ezt azt hiszem, hogy itt hagyhatjuk aranyszabálynak.
1: Hát ez jó, de jó. Mondjuk nem tudom, hogyha van olyan fejlesztő, aki ezt megmerni kockáztatni, hogy szerintem biztonságban vagyunk ilyen szempontból, mert így ígyétek el, aki fejleszti sem akarja, hogy ez megtörténjen. 0-7-30-54-88-88. Jöhetnek a további SMS-ek.
2: Székelyföld velünk éte. 3. szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Ja, emelem hát, ez volt Rúzsa Magdi és az Elmegyek című dalocska. Csaba azt írja témánkhoz, hogy képzeljétek el, amikor a napi összefoglaló után jön az üzenet, hogy voltál a nőknél. Mert mondjuk elég baj, hogy kell az összefoglaló az, hogy az ember tudja, hogy volt a nőknél, nem?
1: Igen, milyen érdekes, hogy az ilyen dolgoktól mégis inkább valamilyen szinten tartunk, vagy félünk tőle, még hogyha el is poénkodjuk félig meddig, de valahogy attól félünk, hogy a nem nyilvánosságra szánt dolgaink nyilvánosságra kerülnek, ahelyett, hogy a hasznosságára koncentráljunk, vagy a hasznosságára figyeljünk. Valamikor, most gondolj bele, ezelőtt egy olyan 30 évvel, ha azt mondták volna, lesz egy olyan eszköz a zsebedben, amiről bármikor, bármilyen hatósági rendelettel méterpontosára megmondják, hogy mikor hol vagy. Akkor mennyire bejöttünk volna, hogy hú, tényleg? Hogy be tudják háromszögölni a három mobil GSM toronyból, és azonnal megmondják, hogy pontosan melyik utcasarkon vagy, és merre mozogsz. Igen, ez van jelenleg, ettől most már mi nem félünk, mert hozzászoktunk.
0: Inkább belenőtt egy más generáció ebbe szerintem, vagy megtanultuk ezt kezelni, de hogy én azért még most is azt látom, hogy az, aki annak idején ettől félt, van egy rész, aki megszokta, megszerette, elfogadta, rájött, hogy nem veszélyes, és van egy másik rész, aki még most se használja bekapcsolva a GPS-t a telefonját. Tehát, hogy hát de tényleg, tehát, hogy nagyon sokan nem használják a hely azonosítót be. Bizonyos szempontokból teljesen érthető módon. De hogy most tényleg a mai világ, hogyha az ember ebbe belelát, egy kicsit nekem tudod, milyen hangulata van ennek az egésznek, mint az mikor valami új megjelenik, tudod, akkor mindenki fél tőle, első alkalommal félünk tőle, ami szerintem egy nagyon helyes felfogás. Maradjunk is szkeptikusak, kritikusak az egész helyzete kapcsolatban, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. De hogy egy idő után tényleg ezeket majd valahol el fog kellene engedni, el fog kellene fogadni, és az lesz, hogy vagy visszatérünk a füstjelhez, vagy elkezd mindenki becsületesen élni, mert hogy ez a kettő opció marad most már lassan.
1: Igen, vagy pedig megpróbálunk úgy élni együtt a modern technológiával, hogy ne engedjük, hogy a modern technológia visszaéljen. Mert itt a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbbször csak úgy magára elengedjük, hát igen, benne van az eszközben, bekapcsoljuk, és ki fog, ahogy korábban is mondtam, ki fog belemászni ott a finom hangolásokba, a beállításokba, hogy mikor, milyen időközönként, stb., milyen biztonsági tűzfal mögött mi hol van tárolva. Tehát az van, hogy valahol nem is szánunk rá időt, hogy jól használjuk, de panaszkodni is tudunk. Tehát valahol igazunk is van, de nincs is.
0: Tehát az, hogy megtanultuk az okos eszközöket kezelni, ez így meredeken túlzás, hogy megtanultuk kezelni ezt az egészet. Mi megtanultuk felhasználói módon bekapcsolni és használni arra, amire mi szeretnénk. Az, hogy megtanuljuk kezelni és jó dolgokra használni az okos eszközeinket, az ott kezdődik, amikor bele tudunk mászni a beállításaiba, bele tudunk mászni abba, hogy mit szeretnénk tényleg, hogy az okos eszköz készítsen, illetve ismerjük azt, hogy milyen funkciói vannak. És az engedélykérés az egyik legnagyobb fekete lyuk. A legnagyobb fekete lyuk. Hogy ki mire adtál engedélyt? Azt sem tudom, de megnézed, csak nézzetek végig az applikációtokat, az applikációitokat. És abból a háromnegyedére fogalma sincs, hogy milyen engedélyt kért annak idején, amikor letöltötted.
1: Igen, és hát vannak gyanús dolgok, mert ha belemész, akkor elkezdesz csodálkozni, hogy miért kér mikrofon engedélyt egy meteo applikáció. Mit szeretne tudni, hogy én hogy didergek? Vacog-e a fogam? A szerint szeretné bemérni, hogy hány fok van odakint? Vagy ilyen teljesen fura összecsatolások egy-egy applikációnál, aminek ugye első ránézésre, ha nincs értelme, akkor higgyétek el, a 100 második ránézésre ugyanúgy nem lesz értelme.
0: Pontosan, és nem kell megijedni tőle, nem ez a cél, ne értsétek félre. Itt csak ki kell kapcsolni, és okosan kell ezt az egészet kezelni. Tehát aminek nincs értelme, annak tényleg nincs értelme. Aminek meg van értelme, az nem veszélyes. Tehát nem minden veszélyes. Úristen, engedélyt kért a telefonom, töröljük le gyorsan az applikációt.
1: Jó,
0: nem erről van szó, okosan kell használni. Ennyi.
1: Igen, hogyha például a fényképezőgéped engedélyt kér a kamerára, akkor jót tesz, ha megengeded, de másképp nem lesz meg fényképed, de nem akarok ennyire lebutítani a témát. Vagy van, akinek egyszerűen a sötét fotó is jól néz ki. 0735488888. Féltek-e a technikától? Tudjátok-e, hogy mit, hogyan használ ez a nagy kérdés, és belemásztok-e a finom beállításokba? Ezt mind megírhatjátok, de nagyon hamar.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dáram-dam-dam, Matt Simmons vagy Simon's Catch and Release, húz meg, erez meg, 10 óra 29 perc, azaz fél 11 másodperceken belül, és a nálunknál is okosabb és ijesztően sok mindent rögzítő eszközökről beszélünk, okosóra, amely ugye a napodat is összegzi, vagy akár az utolsó 15-20 másodpercet hanganyagban vissza tudja játszani. Innen indultunk, azt írja a hűséges hallgató, mert mondta Cili, hogy ezt most már el kell engedni, és el kell fogadni, hogy ez van. Szilárd, nem kell ezt elengedni, szeretném az életemet úgy élni, ahogy csak jónak látom, kényszert nélkül nyugodtan. Jó, nekem a 25 éves autó is, amiben a legperformánsabb szenzor az a hőmérő. Nem kell okos ház, meg okos minden. Szeretem az agyamat használni és tornáztatni. Ne oldjon meg nekem senki olyan problémát egy kütyüvel, ami nem is létezik. Én egy analóg játékos vagyok egy digitális világban, és ez nekem így pont jó. Hát ez még dalszövegnek is, vagy dalcímnek is jó lenne. Az analóg játékos a digitális világban.
1: Igen, ez nagyon jó volt. Nem erről beszéltem, Drákon a Rokmalla szedem, azt mondta, hogy bele kell ebbe menni, és aztán minden ágabogát kell élvezni és élni ennek az egész dolognak. Én is abban hiszek, hogy az analóg világ lesz majd a nyerő, és az analóg világ lesz az, ami egy picit nyugodtabb, békésebb. Én azt mondom, hogy a parát, az, hogy mi mindent akarunk használni, de mindentől félünk, hogy használjuk, ezt valahol előbb-utóbb el fog kelleni engedni ahhoz, hogy ezt a világot, amit ért, hogy szeretném élni az életemet úgy, ahogy csak jónak látom, nyugodtan, ezt meg tudjuk valósítani. Ehhez előbb-utóbb el kell engedni azt, hogy úristen, valaki lehallgat.
0: Igen, ugyanakkor pedig érzek egyfajta indulatot vagy érzelmet, hogy tényleg egy csomó fölösleges technológia van, ami most már tényleg a túlzás. Mondok egy példát, autós újságíró készített videót arról, hogy mostanában úgy van, például tankolni akarsz az új villanyautóknál, hogy megkeresed az almenüben az érintőképernyőn azt a pöttyöt, amit ha megnyomsz, kipattan a tanksapkának az ajtója hátul, tudod? És ezt Pestről régi mercivel behúzott a benzinkúthoz, mondta, hogy előveszem a Mark 1-es ujjamat, és azzal így benyomom, és akkor kijön a másik felén, és kész van. Úgyhogy van, ahol tényleg a technológia kedvéért ilyen lárpúr lár van szépen betéve a pakliba, hogy nehogy véletlenül bármit is úgy meg kelljen, vagy meg lehessen csinálni, hogy nem az almenü érintőképernyőjén vagyunk.
1: Figyelj, Endre, én személyesen is így a vége fele még ennyit talán belefér. Én nagyon szeretem ezt a világot, én nagyon szeretem ezt a technológiai dolgot. Nem a veszélyét, nem a rossz oldalát, hanem tényleg azt, hogy vannak dolgok, amik ennyire extrák. És ez egy kicsit már sci-fi, ez egy kicsit már modern dolog. Én ezt nagyon szeretem. Viszont

0: gondolsz, hogy ahhoz, hogy egy életképes és hasznos technológia kifejlődjön és megmaradjon használatba, hány haszontalan, fölösleges technológiát fejlesztenek ki úgy, hogy megy a sülyeztőbe, és az mennyi energiába, mennyi emberi erőforrásba, és mennyi liter vízbe kerül egyáltalán, és hány kilowatt áramba, hogy neked legyen digitális USB-n tölthető levesfújó automatád, ami megfújja a kanálon a levest, mondtam most egy létező példát egyébként, akkor egy kicsit lehet, hogy el kell gondolkozni adon, hogy nem mindenbe érdemes fejlesztésbe fektetni.
1: Plusz egy csomó plusz munka jár az egésszel. Tehát, hogy azért gondolj bele, én értem, hogy nagyon kényelmes azt mondani a lakás ajtódnál, hogy engedj be itt a fejem, mert tele van a két kezem mindenfélével, mint hogy letenni az egyik zacskót is kinyitni. Ez így ebből a formán kényelmes, egyszer romoljon el, egyszer legyen bajod vele, egyszer húzzák ki a fogadat, és ne tudj beszélni normálisan, és azt fogja mondani, hogy úgy is lekelted. Tehát, hogy akkor fogod elengedni a kutya vizébe az egészet. Na mindegy, értitek, hogy miről akartunk itt beszélni nektek az elmúlt három órában, úgyhogy köszönjük szépen, hogy csatlakoztatok. Mi játszani megyünk mindjárt, mert jön az igaz vagy hamis.
2: Mindenről

0: Reklám.
1: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
2: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
3: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul. De tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro.

0: Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg Control. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
1: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
2: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
3: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágáskeresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
4: Minőségi bútor, a jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel, tervezéstől beszerelésig, minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
5: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
6: Ez nem álom, ez a Bege Resort.
5: Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
7: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
7: Rádió Gaga.

0: Na, még egy játék a mai napra. Még egy igaz vagy hamis így a mai műsorban, a mai hármas szabályban, mert aztán később lesznek még játékok, de lássuk, ki a mostani játékosunk.
1: Nézzük, ki nyeri meg a Pizza Joe 100 lejes fogyasztási utalványát. Csaba lehet az a szerencsés, aki ha felveszi ezt a hívást, és nagyon-nagyon figyel, egyszerű feladványra biztos válaszra már is nyerhet és kajálhat a Pizza Joe-nál.
2: Halló!
1: Halló, Csabához van szerencsénk, szia! Szia, Csaba!
0: Jó reggelt!
1: Ketten is köszönünk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk a Rádió Gagától. Nyeremény játék ügyben hívnánk. Sikerült becsukni a kertkaput? Valami nyikorgást hallottam, kérdem, a kertkaput sikerült visszazárni?
2: Jaj, sikerült, közben vezetek.
1: Jaj, az autó nyikorogi?
2: Igen, sajnos.
0: Hát milyen autóval jársz, drága Csaba? Lehet, el kéne mindig visszakizni.
1: Csere az,
0: igen,
1: az
0: csereautó.
2: Csereautó, igen.
1: Javítsa meg más, így.
0: Hát, hadd nyikorogjon.
2: De ebben a felzre félreállok, hogy ne nyikorogjon.
0: Jaj, minket nem zavar, csak jól mulatunk rajta, hogy milyen jól tud nyikorogni ez az egész. Na figyelj, Csaba, játszanál egyet velünk?
2: Van igen. Neked?
0: Van egy igaz vagy hamis játékunk, ugye, és el kellene döntsd, hogy a következő állítás az igaz vagy hamis. És hogyha eldöntöd, akkor nagyon vagány nyereményed van, jó?
2: Oké.
0: Okay. Na figyelj, a jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek négy kereke van és a szárazföldön gurul.
2: Amelyiknek nincs kereke.
0: Várj, egyszer mondom. El kell döntsd, hogy ez igaz vagy hamis. A jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek négy kereke van és a szárazföldön gurul. Ez most igaz vagy hamis?
1: Persze, hamis.
2: Csak először nem értettem rendesen a kérdést.
0: Persze, hogy hamis, így van. Hát hogy lenne kereke? Hát ez igazából vízi robogónak említik, képzeljétek el, ezt én nem is tudtam eddig így, hogy vízi robogónak is említik a jetskit. Volt-e már tapasztalatod vagy élményed jetskizéssel?
2: Nem, sajnos még nem, de reméljük, hogy hátha egyszer összehozza a sos.
1: Na, ezt majd ki kell pipálni, hogyha lehetőséged lesz rá. Egyébként lehet, hogy ehhez most egy kicsit távolabbra kell utazni, ne fagyjál bele az etel a kivíztározóba, csak azért, mert jetskizni próbáltál, ki lehetne akár ott is próbálni. Csaba, a jó hírünk az, hogy nem megfagyni, hanem jót kajálni küldünk el téged. Ezért a jó kis válaszodért, mert hogy a Pizza Joe 100 lejes étkezési utalványa tiéd, hát gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Honnan hallgatsz minket, Csaba?
2: Székelyudvarhelyről.
0: Székelyudvar, hát akkor egy kicsi Libán, és akkor ma ott is vettük Gyergyóba egy jó pizzázásra valamikor.
2: Hát egy kis kirandulás, az nem.
1: Persze.
0: Nem az sosem már.
1: A csereautóval átnyikorogsz a Libánon, és már is jó étvágyat kívánunk neked. Köszi, hogy itt voltál, és kitartást a maihoz.
0: Így van, szépen. Így van. Mi is köszönjük szépen. A csereautó nyikorgásánál már csak a csereautó indexe jobb. Itt a háttérben. Köszi szépen. Köszi, Csaba.
1: Jó utat tovább.
0: Nem kell. Szevasz. Szia.
2: Hello, köszi.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. PizzaJoe.ro. Otthon,
4: a fürdőszobában,
3: kocsiban,
4: munkahelyen,
3: vagy bárhol. Ébredj minden reggel

0: annyi korgós csereautóját a székely szerpentineken. Csabának gratulálunk, nem volt ez egy semmilyen beszélgetés, de hát annyira szeretjük, mikor így csak így belekukkantunk, vagy belefülelünk a hétköznapi valóságba. Lesz még nyereményjáték, meg annyi jó lehetőség, hogy szóba álljunk veletek, és persze azért nyeremény is van a pakliban.
1: Bőven, bőven, és még mennyi mindent ki fogunk osztani így a következő napokban. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mait, lejárt a mai hármas szabály, viszont holnap péntek, itt leszünk a nyakatokon már reggel korán, úgyhogy kapcsoljátok be ti is a rádiót, aztán pedig találkozunk. Na, szevasztok!
0: Sziasztok!
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
2: Reklám.
4: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon?
5: A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült.
4: Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép!
7: Most először Csíkszeredában! Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Dr. Optics.
9: Akkor most doktor vagy optika?
8: Szinte mindkettő.
9: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
10: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Prettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
14: Pizza?
15: Ham.
14: Burger?
15: Ham.
14: Napi menü?
15: Ham.
14: Girosz?
15: Ham.
14: Éhes vagy?
15: Ham. Kattalj rá a kajára!
2: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Ahogy a működési engedélyek lejárnak, egyre több szerencsejáték helyiség zár be Sepsiszentgyörgy lakóövezeteiben. Jelentős fejlesztéseket vezettek be a romániai erdők védelme terén. A következő órákban felhős lesz az égbolt, viszont csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Újabb légtérsértés történt ezúttal Botoszány megye északi részén. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint ma reggel egy Ukrajnából érkező drónt észleltek a román területen. Ezután a légierő két F-16-os vadászgépét küldték fel a borcsai légibázisról. Mindemellett a lakosságot is figyelmeztették 6 óra 26 perckor. Roalert üzenetben ugyanakkor a Tulcsa megye északi részén élők is kaptak figyelmeztetést 4 óra 41 perckor. Ezt egy óra múlva vonták vissza végül. Ahogy a működési engedélyek lejárnak, egyre több szerencsejáték helyiség zár be Sepsiszentgyörgy lakóövezeteiben, tájékoztat Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere. Tavasszal elfogadtak egy olyan szabályzatot a helyi tanácsban, amely teljesen megtiltja ezeknek a tevékenységeknek a működését a lakóövezetekben, tömbházak földszintjén és az iskolák közelében, mert nincs helyük sem a gyermekek iskolába vezető útján, sem a felnőttek hazafelé tartó mindennapi útvonalán. A polgármester kiemelte, hogy a szerencsejáték függőség életeket tesz tönkre és családokat rombol szét. A város vezetésének pedig kötelessége megvédeni a közösséget. A változás folyamatosan történik, ahogy a központi szinten kiadott engedélyek lejárnak, ezek a helyek sorra bezárnak, és várhatóan a jövő év elejére teljesen eltűnnek a lakónegyedekből. Siegfried Morrison kijelölt miniszterelnök visszautasítja Sorin Grindianu állításait, miszerint el akarta volna kerülni a találkozót a PSD-vel. A kijelölt miniszterelnök a B1 TV műsorában tisztázta, hogy nem jött létre konkrét megállapodás a tárgyalás helyszínéről és időpontjáról a PSD elnökével. Ugyanakkor ennek kapcsán a politikus még kihangsúlyozta, hogy egyenrangú partnerekként kell egyeztetniük, így a megbeszélés a részleteit is közösen kell kijelölniük. A kijelölt kormányfő szerint a beiktatásról a parlament épületében lenne a legtermészetesebb tárgyalni, hiszen a többi párt képviselőivel is ott egyeztetett. A politikus elmondta, hogy a PSD elnöke délelőtti telefonhívásuk során kért betekintést a kormányprogram főbb pontjaiba, a dokumentum vázlatát pedig késő délután el is küldte neki. Ezzel szemben Grindianu korábban azt nyilatkozta, hogy hiába várta Morrisont a hivatalában, és az ígért kormányprogram tervezetet sem kapta meg. A kijelölt miniszterelnök bízik benne, hogy a napokban mégis sor kerül majd egy személyes találkozóra. Jelentős fejlesztéseket vezettek be a romániai erdők védelme terén, számolt be a Declic civil szervezet. A környezetvédő közösség felidézte, hogy kampányuknak és csak nem 50 ezer állampolgár aláírásának köszönhetően a kormány az országos helyreállítási terv kereteiből finanszírozza ezt az új, modern technológiákkal ellátott rendszert. Országszerte 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést, élesítették a műholdas riasztóhálózatot, a 3D-s szkennerekkel pedig pontosan nyomon követhetővé vált a fák kitermelt mennyiség. A civil szervezet most újabb petíciót indított, mert azt szeretnék, hogy az elektronikus ellenőrzés adatai a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azt követelik a környezetvédelmi tárcától, hogy az erdészeti felügyelőség online felületén bárki ellenőrizhesse a gyanús fakitermelésről szóló riasztásokat, valamint a hatóságok konkrét intézkedéseit is. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt, viszont csapadék nem várható Sepsiszentgyörgyön és környékén. Körülbelül 13 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk este 8 órakor, még mindig 13 fok lesz, éjszaka legkevesebb 4 fokot mérhetünk majd, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap egy kicsit melegebb lesz, mint ma volt, de marad a felhős időjárás. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
2: És most...
19: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek! Ez már a Színes Órák velem Győr Dávid Csabával, 15 óráig lehetünk együtt, játszani is fogunk, és természetesen hallgatjuk a nagy-nagy slágereket. Igaz vagy hamis, ez a játék neve, és ha a hallgató jól válaszol a kérdésre, akkor nyerhet, hogy mit, az is kiderül pillanatokon belül. TNT, ugye itt alszol, így indítunk.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
17: interjúk,
2: játékok
17: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

magát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Coldplay és a BTS együttműködése. Ez volt a My Universe, igaz vagy hamis, és egy picit segítek, milyen tematikájú kérdésekre számíthattok. Ilyen hangzott el délelőtt, hogy igaz vagy hamis, egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne. Természetesen igaz ez az állítás. Ebben az órában is jön egy kérdésen egy mondat részemről, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis, a Metalups egy darab dízel üzemanyag adalékot ad ajándékba, 150 leértékű nyereményről van szó. Ezt fogom kisorsolni, most jön Dido, ez a White Flag.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Dr. Béres, Király Viktor és Kollányi Zsuzsi, ők is fellépnek a Kürtös Kalács Fesztiválon. Egyébként Dr. Bérest hallhattuk is, a Mangó Rice-t az elmúlt percekben. Apropó Kürtös Kalács Fesztivál, Sepsiszentgyörgy főterén 8-adjára szervezik meg az eseményt, az Édes Ízek Fesztiváljáról van szó. Egy jó kis őszi programpont szeptember 25-e és 27-e között, tehát már holnap elstartolnak a fontos történések. Érdemes felkeresni a fesztivál Facebook oldalát, illetve a weblapját, ahol minden fontos, hasznos információ megtalálható, de ha valamit ről lemaradtok, akkor mondom én, jó? Például fontos az is, hogy ott leszünk a Duma Dubánkkal, és készítjük a helyszíni beszámolókat, a jobbnál jobb beszélgetéseket, közben pedig zenélünk nagyot, mint ahogy most is tesszük. Dua Lipa és Elton John, ez a Cold Heart.

0: Alex Warren Fever Dream, itt a Rádió Gagán lassan-lassan készülhettek, hiszen játszunk. Igaz vagy hamis, jön az állítás, a hallgatónak pedig tudnia kell, hogy igaz vagy hamis az, amiről éppen neki beszélek. A Metal Loops egy dízel üzemanyag adalékát lehet elvinni, ezt tudom odaadni ajándéknak, mindjárt csörög a telefon. Lottery és látudala hamarosan.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
7: Bodor.ro.
8: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metal Loops partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalloops.com oldalon.
9: Létsz, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
10: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
9: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
10: Megtalálsz minket Facebookon is.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, a Bagossy Brothers Company és az Élet összevart, játszunk, igaz vagy hamis, Lászlót hívom most telefonon.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Ja.
0: Szia, Laci, hogy vagy, mi a helyzet?
1: Köszönöm, jó.
0: Mesélj kicsit, hogy telik a napod.
1: Hát eljöttünk egyet anyósomékhoz, gyermekekkel.
0: Ebédelni is fogtok?
1: Ma szabad vagyok. Nem.
0: Nem? Jól főz anyós? Anyósod jól főz egyébként?
1: Tessék?
0: Jól főz anyósod?
1: Igen.
0: És a leánya is örökölte ezt az erényt?
1: Igen, örökölte.
0: Jó, akkor jó. Figyelj, akkor olyan nagyon nagy baj nincsen szerintem, hogyha a kedves feleséged és a feleséged édesanyja is jól főz, akkor ez így jó.
1: Igen,
0: na,
1: igen,
0: figyelj, nem a kulináris konyhai dolgokkal kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hanem ez egy játék, az igaz vagy hamis nevű játék, te lehetsz a nyertes, igen, ha az általam nem sokára elmondottakhoz képest hozzáfűzött, igaz vagy hamis. Na gyere, a hibrid autókban benzin, dízel, motor és elektromotor is található, ez igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Igaz, így van. Abszolút, igaz. Neked milyen autód van? Benzin, dízel?
1: Benzines.
0: Na jó, nem baj, a nyereményed nem talál a benzines autóba, mert a Metalux-tól egy dízel üzemanyag adalékot kaptál, 150 le értékű kis adalékról van szó, de majd valakinek oda ajándékozod, jó?
1: Jó, rendben. Na. Nagyon szépen köszönöm.
0: Laci, nagyon-nagyon szívesen, és akkor további kellemes napot kívánunk. Érzem, hogy mit akarsz kérdezni, mindjárt megbeszéljük adáson kívül, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
2: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!

0: a Zanzibár, és a szólj már. Én viszont pont elhallgatni szeretnék, ennek egy nyomós oka van, teret kell biztosítani néha az információknak, úgyhogy lépünk tovább a hírekkel, majd jön a folytatás is, csak néhány perc.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám.
4: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
3: Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Kész a 10 órai!
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
10: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Prettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
11: Pizza?
12: Ham.
11: Burger?
12: Ham.
11: Napi menü?
12: Ham.
11: Girosz?
12: Ham.
11: Éhes vagy?
12: Ham. Kaptaj rá a kajára!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Szeptember 28-ától kinyit a városi úszoda, és október 12-től folytatódik a bevezetés a sportba program Sepsiszentgyörgyön. Nem sokat változtatott a Romániára vonatkozó előrejelzésén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Idén kicsit romlik, jövőre viszont újra nőhet a gazdaság mértéke. A következő órákban adás körzetünkben körülbelül 13 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Nem csak légtérsértés történt, hanem le is zuhant egy drón a Szucsáva megyei Szolká közelében. A kisméretű szerkezet Botosány megye északi részén lépett be az országba, majd alig 4 perces repülés után a földnek csapódott. Tűz nem keletkezett, és a balesetben senki nem sérült meg, ugyanakkor anyagi kár sem történt. A Védelmi Minisztérium ezzel együtt jelezte, hogy a hatóságok azonnal lezárták a becsapódás helyszínét, mindemellett ellenőrzés céljából egy helikoptert is felküldtek. Szeptember 28-ától kinyit a városi úszoda, és október 12-től folytatódik a bevezetés a sportba program. A sepsiszentgyörgyi nagycsoportos óvodások és elemi osztályosok tehát a 2026-27-es tanévben is részesülnek Sepsiszentgyörgy önkormányzatának ingyenes közkedvelt sportra nevelő programjában. A városi úszoda esetében fontos tudni, hogy a belépőjegyekre nem lesznek érvényesek a sepsikárt kedvezmények, azonban kedvezményeket biztosítanak bérletvásárlás esetén, és a korábban megvásárolt érvényes úszoda bérletek meghosszabbodnak azzal a periódussal, ami az úszoda bezárása miatt kiesett, így az újranyitás alkalmával felhasználhatóak lesznek. Nem sokat változtatott a Romániára vonatkozó előrejelzésén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Idén kicsit romlik, jövőre viszont újra nőhet a gazdaság. A pénzintézet szerint idén 0,2%-os visszalépés várható, amiért főleg az ipar és a vásárlások romlása a felelős. A helyzetet kissé javíthatja viszont, hogy az uniós pénzekből zajló építkezések jól haladnak, és az év második felében már a bolti eladások is növekedést tudhatnak maguknak, így jövőre már közel 2%-os növekedést várnak. Mindezekkel együtt az EBRD szerint Románia folyófizetési mérlegének hiánya továbbra is az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, maradjanak velünk, a mikrofonnál Kristó Ákos.
14: Mától vasárnapig Bukarestben rendezik a férfi asztali tenisz Superliga őszi teremtornáját. A székelyudvarhelyi ISK szakasz éremszerzést célozza meg, és már a Bajnokok Ligájában is hangolódhatott az új idényre. A Sepsi Szék számára a bennmaradás az elsődleges cél, miután a mezőny a Dinamo csatlakozásával tovább erősödött. A romszékiek legalább 3 győzelmet szeretnének szerezni a szezonnyitó tornán. További részletek a Székely Sporton olvashatók. Bondár Anna 3 játszmában győzte le az örmény Alina Csarajevát a szeuli VTA torna a második fordulójában. A magyar teniszező 6-4-re nyerte az első szettet, majd ellenfele rövidítésben egyenlített. A döntő játszmában Bondár mérkőzéslabdát is hárított, végül rövidítésben harcolta ki a győzelmet a 3 óra 18 perces mérkőzésen. A negyed döntőben a román Elena Gabriella Ruse vagy a dél-koreai Ku Yeon Woo lesz az ellenfele.
13: A következő órákban is felhős marad az égbolt, viszont csapadék nem várható, legtöbb 15 fokkal folytatjuk a napot. Egészen estig, este 8 órakor 13 fok lesz, illetve éjszaka legkevesebb 4 fok, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap délelőtt ugyanakkor 4 és 15 fok közötti értékekre kell számítani, csapadék nélkül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: Jó napot kívánok, sziasztok! Győr Dávid Csaba vagyok. Kürtős Kalács Fesztiválra várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön, ugyanis 8. alkalommal rendezik meg ezt az érdekes eseményt. Király Viktor, Nagybogi, Honey Beast és rengeteg egyéb program a kínálatban. Nem sokára erről beszélgetünk. Ja, és majdnem elfelejtettem, ott lesz a Duma Dubánk is.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
6: interjúk,
1: játékok
6: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: 8 éve tartanak Sepsiszentgyörgyön Kürtös Kalács Fesztivált, és ha van olyan dolog, amire először azt mondtam, hát erre nem lesz érdeklődés, és nagyon csalatkoztam, akkor pont ez a fesztivál volt az. Annyi ember, ahány ezen a fesztiválon részt vesz az elmúlt évben, ritkán látható Sepsiszentgyörgy főterén. A rendező intézmények képviselőit köszöntöm a stúdióba, a Kovászna megye tanácsának elnökét, Tamás Sándort, illetve az Agroszik vezetőjét, Igyátor Rékát. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
0: Egy kicsit talán annan kellene kezdeni, hát ez a tudom, hogy az ötletgazda az akkor ezek után megkövetéssel együtt párosítva Tamás Sándor megyei tanács elnök. Azt hiszem, hogy valamest azért az ön fejéből pattant ki ez a gondolat.
2: Hát ez azért nem csak, hiszen nem egy személyes ez az intézmény, és mikor ötletettünk sok évvel ezelőtt, akkor hát talán Iparéka ötlete volt, ha jól emlékszem, de mindenképpen ő a fesztivál főszervezője és lelke is tulajdonképpen. Na most ez nem csak egy fesztivál, ez annál több, hiszen korábban azon gondolkodtunk itt Székelyföldön, hogy identitás erősítő, identitás, széke identitás erősítő, széke identitás építő rendezvényeket, fesztiválokat indítsunk el, és ez tipikusan azok közé tartozik, hiszen a Kürtös Kalács az annyira székely dolog, hogy más nyelvre még le sem lehet fordítani. Próbálkoztak, mint ahogy tudjuk itt a minket körbevevő országban is, de mindenhol mégis csak Vámán Vetjetől Bécsig mindenhol Kürtös Kalács, sőt azon túl is, hiszen Kanadából, Szingapurból kaptunk fotókat, hogy árulják, készítik és árulják a Kürtös Kalácsot.
0: Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami azért egy picit túlmutat a székelységen, elsősorban azért, mert ha van valami, amit kedvelünk, az mindig a másik népnek a konyhája. Igyátor Rékának intézném a kérdést, hogy lehet-e tudni, hogy az idén hány résztvevő van, nem a verseny részen, mert az egy külön kérdés, hanem azok, akik majd kürtöst fognak árulni.
1: Tehát az idén is, már 3 éve, ezt elmondtad, mikor bejelentkeztünk, hogy 8. éve van a Kürtös Kalács Fesztivál, de azt elmondanám, hogy 3 éve, ez a 3. éve, amikor az őszi vásár és a Kürtös Kalács Fesztivál, a két rendezvény egybe olvad, és ez azért olyan jó, meg hasznos nekünk, mert hogy a két rendezvény identitásában is nagyon jól passzol, és rájöttünk, hogy sokkal jobban szeretik így egybe az emberek, úgyhogy köszönjük az idén is a Kóny Ádámnak a partnerséget. 17 kürtös csapatunk van, aki versenyzik, és ennyien is fognak sütni Kürtös Kalácsot, tehát nincs olyan, aki kijön és nem versenyzik.
2: Ugyanis az van, hogy azok árulhatnak, akik részt vesznek a versenyen is. És hogy az imént számról beszéltél, akkor majd számokról, meg hogy résztvevők számáról beszéltél, akkor azt illik elmondani, hogy a tavalyi évben 2 nap alatt körülbelül 20 000 ember vett részt, és akik versenyeztek és eladtak Kürtös Kalácsot, az körülbelül 15 000 Kürtös Kalácsot értékesítettek. Tehát ilyen szempontból ez nem csak egy identitás erősítő, hanem ez egy gazdasági vállalkozás is tulajdonképpen azok számára, akik veszik a bátorságot, versenyeznek, dolgoznak érte, és nyilván utána megértékesítik.
0: Mennyire látszik ez külföldiek, mennyire érdeklődnek például a Kürtös Kalács iránt?
1: Külföldiek is voltak. A legjobban ezt a, hogy ki az, aki nem idevalósi, azt az óriási édes reggelin szoktuk mérni, hiszen ott le vannak ülve az emberek, egymás mellett ülnek, nem állnak a tömegbe. És ott volt egy nagyon jópofa dolog, amikor a tavalyi rekordkísérlet után próbáltak megszólaltatni helyi embert a tévések, és akkor rájöttünk a 11. keresletnél, hogy voltak ott Szucsávából, Brassóból, Búzóból, Ploiestről, Pitestről, és direkt ezért jöttek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek van egy turisztikai húzóereje. Voltak cserediákok is, akik azt hiszem Törökországból voltak, és pont itt voltak, és akkor bejöttek enni egy kis Kürtös Kalácsot velünk együtt az édes reggelit. Úgyhogy ezt Isten igazából így tudnám mérni, hogy ha nem csak a környező megyékből van, akkor valószínűleg külföldieket is meg tudunk szólítani, ha nem is akkor a számban, mint Romániából, de valószínűleg ez a szám majd nőni fog.
0: Nyilván a turisztikának a belföldi vonzata is fontos. Erről az óriás érdes reggeliről is fogunk beszélni nem sokára. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Tamás Sándorral, Kovász Lamegye tanácsának elnökével, illetve így Rékával, az Agroszik vezetőjével. És az elnök úr mondott egy dolgot az előbb, ami nekem egy kicsit azért megszúrta a fülem, hogy nagyon magyar. Igen, a kürtös kalács magyar.
1: Sőt, de székely, azt mondtam.
0: Így van. Hát Játamban, Keltenben azért láttam én chimney cake feliratot. Utoljára hol a Nyavajában? Na mindegy, nem tudom. Azt hiszem, hogy igen, Svédország volt az. Tehát, hogy ott is van
1: pontosan
0: példa.
1: Pontosan így van, de mind a kettő igaz. Az is, amit én mondtam, és az is, amit a szerkesztő mondott itt, hiszen az unokatestvére, tehát a svédországi, az unokatestvére a kürtös kalácsnak. Na, de akkor térjünk egy gondolat erejéig vissza. Azt mondtam, hogy egy tipikusan székely termék. Az a kürtös kalács, amit mi ismerünk, tehát az édes mázzal, cukormázzal bevont kürtös kalács, az tényleg székely termék, az a 19. századtól ilyen. Azelőtt nem ilyen volt, viszont a legelső, tartozunk elmondani, a legelső kürtös karács, magyarul leírt kürtös karács recept az Zabolai gróf Mikes Mária grófnőnek a receptes könyvében szerepel 1784-ből, ahol magyarul leírta. Viszont, mint ahogy említettem, az nem volt cukormázas, hanem nem tudom, milyen íze lehetett, ha nem volt édes benne. A kürtös kalács, ez a típusú kürtös kalács, mint típus, ez egy dorong sütemény, és tulajdonképpen talán még nyilván régebbről Németországból került hozzánk. Ezért is van az, hogy a mi kürtös kalácsunknak még van 8 unokatestvére szerte Európában, többek között az általad említett Svédországban, de van Prágában, tehát akkor járt Prágában, ott ilyen kisebb kürtös kalácsokat tömnek meg fagyi gombócokkal. De még szerte a világban, pontosabban szerte Európában körülbelül 8 unokatestvére van. Viszont ez, ahogy most kinéz, ahogy mi ismerjük, cukormázas, az tipikusan székely termék, és egyébként 2015 óta hungarikum is.
0: Nagyon jó dolog ez, hiszen tényleg, ha valamiről kijelenthetjük, hogy a miénk, mondjuk Magyarországon mindig húzom a csokis kürtös kalács, meg vannak ilyen aberrációk. Mindegy, de ez csak
1: egyáltalán nem aberráció, de erről majd beszél Réka.
0: Rendben, hát akkor Rékát kérdezzük. Kicsit térjünk vissza az óriás édes reggeli gondolatára. Azt hiszem, hogy ez megint olyan, hogy rekordkísérlet szagú, és azt hiszem, ez megint azért néhány embert ide fog vonzani. Hát tudjuk, hogy a ChatGPT korában már valószínűleg a ChatGPT is ajánlja. Egyébként megnéztem műsor előtt, illetve beszélgetés előtt, és ajánlotta, hogy létezik egy ilyen.
2: Óriási reggeli az nagyon sok helyen van. Mi ugye tavaly megdöntöttük a magyar rekordot ezzel az óriási édes reggelivel, amikor 392-en szimultán ültünk le egy asztalhoz és ettünk a kürtös kalácsot kakaós kávéval és mézes kenyérrel. Idén nem csinálunk rekordkísérletet, hanem csak szimplán reggelizünk, mint eddig. Mert hogy szerintem ez a közösségi élményről szól, és ennek az óriási édes reggelinek azért van ilyen jó hangulata, mert amire jönnek, ugye elmondtam több megyéből is, hiszen olyan jó érzés leülni egy asztalhoz és együtt reggelizni egy csomó ember egy gyönyörű szép napon. Tehát így induljon minden vasárnap mindenkinek, én azt kívánom.
0: Legyen ez így, én úgy érzem, hogy ha valakit leültetünk az asztalhoz, az a vendégünk, onnan más a hangulat, és ez alapjában véve jó. Talán még egy picit beszéljünk a programról. Nagyon jó a zenei felhozatal a kürtös kalács fesztiválnak, és most nézegettem, hogy itt azért elsősorban a fiatalokat jól megcélozta a szervező csapat.
2: Mivel mi a kürtös kalács fesztivált egy ilyen családi programnak gondoljuk, ezért gondoltunk a kicsire, a nagyra, mindenre, úgyhogy pénteken már gyakorlatilag koncerttel indítunk, ugye 7:30-tól már Pittyes Kertes és Gyufa van, meg utána annak, aki bulizni szeretne, dr. Béres Kollányi Zsuzsi és Király Viktor. Azt még elmondanám, hogy ez alatt a produkció alatt, pár szám alatt táncol a Love to Dance Egyesület, amit Molnár Enikő vezet. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy helyi táncosok is részt vegyenek ebbe a produkcióba, hiszen mi nagyon büszkék vagyunk rájuk. Szombaton meg sporttal indul a szombati nap, hiszen a Visit Kovászna szervezésében akkor kerül a start 9:30-kor megrendezésre két keréken, három széken Lucián Mandrucával. Ez sem egy új program, ez is egy bejáratott program, és mi nagyon örülünk, hogy pont a kürtös kalács alatt folyik ez a, a túra, hiszen őket viszont láthatjuk 7:30-kor, akkor érnek vissza a központba, a finishbe, és természetesen Kürtös Kalácsra fogjuk őket várni.
0: És akkor a vasárnapi programról egy picivel később fogunk beszélni, mert most tartunk egy pici szünetet.
3: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket a Sepsiszentgyörgyön pénteken, szombaton, vasárnap, azaz a hétvégén sorra kerülő 8. kiadású Kürtös Kalács Fesztiválról, és eljutottunk a program kínálatban, már ami inkább a zenét érinti, egészen vasárnapig, így át a Rékával folytatjuk tehát a beszélgetésünket. Arról szeretnék megtudni részleteket, hogy mi az, ami várja a résztvevőket, illetve az érdeklődőket vasárnap.
1: Vasárnap, amint említettem, az édes reggelivel indulunk, 11 órakor, majd minden attrakciónk vasárnap van. A reformkürtös verseny az ugye elindul, de a hosszú kürtös kalácsot is akkor fogjuk megsütni vasárnap 14:30-tól, illetve megsütjük Székelyföld legnagyobb lángosát, ami 1 méter átmérőjű lángos lesz. Készíti a Szejkei lángos, illetve sütünk 20-25 méteres kürtös kalácsot a Borbély kürtös kalács által, gyermei támogatásával. Ezek mind egymás után következnek, és akkor este ugye koncertek jönnek először gyerekeknek, a Kicsi Gesztenyeklub, majd aztán felnőttebbeknek, This Is Us és Nagy Bogi fog koncertezni.
0: Igen, én rájuk céloztam, amikor az előbb azt mondtam, hogy a fiatalok nagyon fogják értékelni, hát nyilván. Egy gondolattal még akár tovább is mehetnénk. Kíváncsi vagyok, hogy a megyei tanácsnak miért szívügye ez az egész kürtös kalács kérdés, hiszen már tényleg, hát most már lassan, hát az évtizedhez közeledünk, de el is fogjuk érni azt lassan.
2: Hát el is értük, mert közben kiugrottuk a Covid időszakot, hogyha ezt nézzük, akkor ez több mint 10 éve kezdődött ez a gondolatkör. És ez azért igazán fontos, mert egyrészt úgy párosítottuk össze a nemzeti székely, nemzeti identitásunkhoz szorosan kapcsolódó kürtös kalácsot, hogy ennek gazdasági vonzata is van. Mert valószínű, hogy nem mindenki számolt utána, de hogyha végigmegyünk Székelyföldön, akkor körülbelül 1500-2000 olyan család van, akik napi rendszerességgel készítenek és forgalmaznak, árulnak kürtös kalácsot. Elég csak Kököstől Ojtozik terjedő útszakaszra gondolni, de bárhol Székelyföldön, és ez egy megélhetés jelent. Ha mi gyerekkorunkban csak az volt, hogy egy ünnepi édesség eledel a kürtös kalács, ma már a mindennapokba is beköltözött, és ez azon túl, hogy fontos számunkra, azon túl gazdasági jelentőségű Székelyföld lakói számára.
0: Egy kicsit akkor újra így átorékát kérdezem. Hogyan állunk, tehát ha valaki a programról szeretne többet megtudni, ugye azért elég színes a felhozatal, hol tud erről többet, hiszen valószínűleg, hogy többeknek felkeltettük az érdeklődését.
1: Ha valaki kíváncsi a részletesebb programra, akkor megkeresheti a Kürtös Kalács Fesztivál Facebook oldalát, illetve a kürtösfest.ron is rajta van. Románul is, magyarul is a program és minden programpont, illetve a kürtös csapatoknak szánt versenyszabályzat is, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk hogyan versenyeznek és milyen pontszámok elérhetőek, akkor azt is megtalálja.
0: Akkor egy kicsit vissza elnök úrhoz, azért érdekelne, hogy a reform kürtös kalácsot ön személy szerint hogyan látja, hiszen azt hiszem, hogy ehhez a bajuszhoz illik egy kicsit a székes kürtös is.
2: Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való, bár kaptunk korábban hideget és meleget, amikor a hagyományos kürtös mellett szerveztünk versenyt a reforma kürtösöknek is. Változnak az idők. Tehát úgy, ahogy említettem az imént, 200 évvel ezelőtt nem volt cukormáz rajta, és akkor is szerették. Valószínű, hogy a reform volt már az, hogy cukormázat tettek rá. És ma reform az, amikor először kipróbálták és legyártották a sajtos kürtös kalácsot, ahol volt, aki húzta az órát tőle, de mint kiderült, nagyon-nagyon sokan és egyre többen szeretik. Időközben persze láttunk már málnásat, mandulásat, meg sok minden egyebet, 2 évvel ezelőtt éppen arannyal bevont kürtös kalácsot is.
0: Hogyha egy üzenet még belefér az időnkbe, akkor így Jártorékát kérdem, hogy ezt tolmácsolja, illetve kérem, hogy ezt tolmácsolja hallgatók irányába.
1: Várunk mindenkit szeretettel, mint ahogy az elmúlt 8 évben mindig. Gyertek, együtt kell megünnepeljük a kürtös kalácsot, és tényleg a programok nagyon jók, fiataloknak, idősebbeknek, néptánckedvelőknek, gyerekeknek rengeteg programunk van, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Sepsiszentgyörgy központján 25-27-e között.
0: Így át Orékának és Tamás Sándornak köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék. Sepsiszentgyörgy FM 88.7.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tóth Abigail és az Accent nagyon-nagyon jól sikerült a dal, kellően dinamikus, kellően rádióbarát, úgyhogy nagyon-nagyon hamar sláger lett. Ez volt tehát a Sugar Daddy. Ami a folytatást illeti, mindjárt jön az FLM. Az lesz a ráncok a szemem alatt.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Gránit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos

0: lift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
2: ismét slágerek

Beyoncé és az Irreplaceable itt a Rádió Gagán. Október közepére fókuszálunk, 16-a és 18-a között kerül sor, most már 19. alkalommal a híres Szárhegyi Káposztavásárra és fesztiválra, tehát péntektől vasárnapig testvértelepülések érkeznek, kulturális programok helyet kapnak, a kínálatban lesz retro buli Horváth Gábor kollégánkkal ráadásul, és minden, ami a káposzta körül forog. Úgyhogy ha igazán jó káposztát szeretnétek beszerezni, akkor azt mondják a szárhegyiek, hogy az övék pont ilyen, amilyent keres az ember. Ha kíváncsiak vagytok a programokra, akkor érdemes a Facebookon az események körül kutakodni, egy kicsit ott minden megtalálható. Október 16-a és 18-a között Szárhegyi Káposzta Vásár és Fesztivál. Nálunk pedig a korábban beígért FLM dal jön a Ráncok a szemem alatt.

0: A Train, itt a Rádió Gagán, 13 óra van, jó étvágyat, ha pont készülöttök. A melóhoz viszont kitartást, abból még jó néhány óra hátra van ilyenkor, főleg azoknak, akik 5-ig, esetleg 6-ig tolják ezt a bizonyos munkaszekerét. Én próbálok segíteni, hozom a jó zenét, és hátha, picit gyorsabban eltelik a munkaidő. Nem sokára a hírekkel lépünk tovább.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Re-Mai vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
7: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Vasárnap Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyerekeket, nem támogatja a Szociáldemokrata Párt és az EU esetleges összefogását Nikusor Dán. A következő órákban is felhős marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Csökkent a gépjármű és motorkerékpár kereskedelem, valamint javítás forgalma Romániában az év első 7 hónapjában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az ágazat teljesítménye 2,4%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Január és július között a legnagyobb mértékben csaknem 16%-kal a motorkerékpárok értékesítése és karbantartása esett vissza. A gépjármű kereskedelem több mint 3, a szerviz szolgáltatások forgalma pedig csaknem 4%-kal csökkent. Egyedül az autóalkatrészek eladása mutatott kismértékű 0,2%-os bővülést. Vasárnap az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyerekeket, a Szálvámont Kovásznamegyei hegyi mentők csapata 11 és 17 óra között sokszínű programmal készül. Ezen kívül viszont lesz még lovagoltatás, gombakiállítás, koncertek, de a kézműves foglalkozások sem maradnak el a kínálatból. Több mint a duplájára nőtt a medveriasztások száma Hargita megyében a tavalyi évhez képest. A megyei csendőrség tájékoztatása szerint az évelejétől ez idáig már 466 bejelentés érkezett az 112-es segélyhívóra lakott területen észlelt nagyvadak miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 266 ilyen esetet regisztráltak. A helyzet szeptemberben sem volt jobb, medvék miatt 40 alkalommal kérték a lakosok a hatóságok segítségét. A legtöbb lakossági jelzés Borszékről, Parajdról, Tusnádfürdőről, Oroszhegyről, Gyergyószentmiklósról és Maroshévízről érkezett. Október 15-e és 18-a között rendezik meg Brassóban az Astra moziban a 14. Dracula filmfesztivált, amely idén a 80 éves Steven Spielberg előtt tiszteleg, a különleges díszvendége pedig a BAFTA jelölt brit zeneszerző Simon Boswell lesz. A fesztivál programján belül 5 nemzetközi horror, thriller és science fiction, többek között paraguayi, ausztrál és kínai alkotások tekinthetőek meg. Kiemelt eseménye lesz egyébként ennek a fesztiválnak október 18-án a Spielberg nap, amikor Irina Margareta Nistor filmkritikus prezentálásában levetítik majd a rendező harmadik típusú találkozások és Disclosure Day című alkotásait. Nem támogatja a Szociáldemokrata párt és az AUR esetleges összefogását Nikus Ordán. Az államfő a Quotidianum lapnak adott nyilatkozatában leszögezte, hogy egy Európa párti kormányt és elkötelezett egy nyugatbarát parlamenti többséget szeretne az ország élén látni. Az elnök abban bízik, hogy a parlamenti alakulatok kellő kompromisszumkészséget mutatnak majd a kormányalakítási egyeztetéseken. Nikus Ordán kihangsúlyozta, hogy amennyiben a Siegfried Moresen vezette kabinet nem kapja meg a szükséges parlamenti bizalmat, újabb konzultációs sorozatot kezdeményez a pártokkal, és csak ezt követően dönt majd a következő miniszterelnök jelölt személyéről. A meteorológusok szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt. Csapadék ugyanakkor nem várható, a mai napon éjszaka nagyon hűvös lesz, akár 4 fokot is mérhetünk majd a hajnali órákban. Holnap egy kicsit melegebb lesz, mint ma, akár 19 fok is lehet majd délután. Mindemellett csapadékra nem kell számítani, és a szél sem fog erősen fújni. Ez a felmelegedés ugyanakkor most kitart néhány napon keresztül, tehát kellemes őszies időjárás elé nézünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
8: És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, újra itt vagyok a mikrofonnál. Ebben az órában is játszunk igaz vagy hamis. A nyereményt a Scorpion Trans adja. Két személy részére 840 lei értékű Székelyudvarhely Budapest utazás oda, és természetesen vissza is. Ez a nyeremény. Nagybogi Dessel, ők kezdenek, ez a Jól leszek újra. Én Győr Dávid Csaba vagyok. Jó délutánt!
8: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
8: helyi aktualitások,
7: interjúk,
8: játékok
7: és
8: sok-sok nyeremény. Ez a Színes órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

The Weeknd, ez pedig a Sacrifice. Itt a Rádió Gagán 1:45-höz közelítünk. Olvasom, hogy az egyenruha kötelezővé tétel az oktatási intézményekben elég nagy port kavart, ugyanis most arról szól a történet, hogy tiltakozni készülnek az országos diáktanács tagjai, és arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án öltözzenek feketébe, így tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen, amelyet egy parlament előtt lévő törvényjavaslat ír elő. Már most is számos oktatási intézményben kötelező az egyenruha, most viszont az új törvény ezt minden iskolára egyenrangúan érvényesíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem lennének egyesek és kettesek. Annyit témáztunk már itt a műsorokban erről, úgyhogy én most nem is megyek bele nagyon-nagyon a részletekbe. A lényeg, hogy a diáktanács azt mondja, egy olyan oktatási rendszerben, ahol az oktatáshoz való hozzáférés még mindig a család anyagi lehetőségeitől és a szülők lakóhelyétől függ, a kötelező egyenruha nem pótolhatja a különbségek csökkentését, célzó intézkedéseket. Úgyhogy erről szól a történet. Meglátjuk, hogy hová lyukadunk ki, minden esetre figyeljük, hogy hogyan alakul ez a kezdeményezés. A törvényerő, illetve a diák tanács által megfogalmazott tiltakozás mindkettőre. Oda fókuszálunk, és persze a zenére. Leona Lewis, Better in Time.

Michael Patrick Kelly és a The One. Még egy picit visszakanyarodok az országos diáktanács kezdeményezéséhez, arra kérik a diákokat, hogy jövő hétfőn öltözzenek feketébe és tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen. És előzmény, hogy néhány nappal ezelőtt a szenátus megszavazta a kötelező iskolai egyenruhát, és az a lényeg, hogy ebből úgy néz ki, hogy törvény lesz. A kezdeményezés a vonatkozó közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki ezzel a passzussal. Az új rendelkezések értelmében tehát a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. És ez a törvény nagyon-nagyon megosztotta a szülői társadalmat és a pedagógusokat, na meg most már a diákokat is, minek utána megszólalt az Országos Diáktanács. És hogy lesz-e bármiféle elmozdulás ebben a törvényben, egyelőre nem tudjuk. Szerintem a kommunikáció az fontos, bár most mindenki a kormány alakítással van elfoglalva a fővárosunkban, így hát nem biztos, hogy prioritást élvez ez a diák megmozdulás, de hát sosem lehet tudni, azért diákok elég sokan vannak. Zenélünk Rúzsa Magdival, jön a Szembeszél. Érezd az

0: Calvin Harris után pedig felhívom a figyelmeteket arra, hogy nem sokára játszunk igaz vagy hamis. Ezúttal a Scorpion Trans adja a két személyre szóló Székelyudvarhely Budapest, illetve Budapest Székelyudvarhely, tehát oda-vissza ingyenes utazási lehetőséget. Ennek ára egyébként több mint 800 lej, ezt lehet megnyerni nem sokára.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése. Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
4: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
5: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
6: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
3: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós esemény. Várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.

0: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után ismét lágerek.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, és ismét játszunk. Egy jó kis nyeremény újra a tét. Emesét hívom most telefonon. Igen, csörög, ez már jó, és ha Emese eldönti, hogy igaz vagy hamis az állítás, és eltalálja, akkor nyerhet.
1: Igen.
0: Szia Emese, György Dávid Csaba.
1: Halló.
0: Rádió Gagát.
1: Hát, szervusztok, szervusztok, szia, szia Csaba.
0: Na szia, hogy vagy, hogy telik a napod?
1: Jó, itt vagyok a munkahelyen.
0: Ó, de jó, mi a munka?
1: Én magyar.
0: Nagyon jó, sok a rendelés?
1: Én a székelyűrvonáján. Hát, van.
0: Na jó, figyelj, akkor egy picit, ha tudsz, akkor figyelj rám is, ne csak a munkára. Igaz vagy hamis, jó. Ez a játék neve. Ha tudod, hogy az állítás igaz-e vagy hamis, és ha eltalálod, akkor nyersz. Na gyere, fussunk neki, jó? Mindjárt a nyereményt is elmondjuk, de előtte azért ezt a kört tudjuk le még. Ha az autó műszerfalán kigyullad a piros olajat jelző lámpa, az azt jelenti, hogy ideje áttérni az étolaj használatára. Igaz vagy hamis? Hú, de könnyű.
1: Igaz.
0: Át lehet térni az étolaj használatára az autó esetében?
1: Hát akkor hamis.
0: Hát akkor hamis, hát nem tölthetünk bele étolajat, napra forgóolajat,
1: érted? Igen, rosszul hallottam.
0: Persze, hát nyilván az autóban azért nem töltünk napra forgóolajat.
1: Nem bizony.
0: Se repce olajat, úgyhogy ezt nem díjazna egy autószerelő se. Na figyelj, ez a nyereményed, tudod mit ér? Ez a válaszod pontosabban. A Scorpion Transió voltából két személyre szóló Székelyudvarhely, Budapest, Székelyudvarhely utazás. 840 leértékben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: További jó munkát. Meddig tart a meló, ezt még mondjuk el, jó?
1: Jó.
0: Hányig tart
1: további
0: a munkát? Hányig dolgozol?
1: Kettőig.
0: Jó, na még van egy kicsi. Vigyázz magadra.
1: Igen, még egy kicsi idő van, jó? További szép napot kívánok.
2: Gratulálunk! Egy két személyes Székelyudvarhely Budapest utazást nyertél a Scorpion Trans felajánlásával. Ha Erdélyből útra kélsz, velük mindig hazatérsz. Scorpion Trans.

0: One Republic Sunshine, igen, lesz napsütésben is részünk, erről majd bővebben egy picit később beszélek, ami fontos, hogy mivel nem sokára kettő van, ismét a hírszerkesztőink érkeznek, vagyis az információk aztán folytatom, még szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux, a jó választás.
1: Reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
3: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
4: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
5: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
6: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás. A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágáskeresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Cserkész toborzót hirdett Kézdivásárhelyen a 34. Gábor Áron cserkész csapat. Kötelezte a Fehérházat egy amerikai szövetségi bíró, hogy azonnal adja vissza a CNN, az MS Now és a Politico tudósítóinak a sajtó akkreditációját. A következő napokban kellemes időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Nem ment át a szükséges teszteken a két román drón elhárító légvédelmi rendszer, tájékoztatta a G4 média, de már Nikosodán államfő is megerősítette a tényt New Yorkban. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az ilyen műszaki problémák előfordulnak az átvételi eljárások során, és a hiányosságok kijavíthatók. Románia még 2023 végén kötelezte el magát egy korszerűsítési program mellett, amelynek keretében 4 légvédelmi rendszert küldtek ki a német fegyveripari koncernhez, a cél pedig a régi lövegek átalakítása volt, hogy azok alkalmassá váljanak a kis magasságban repülő célpontok megsemmisítésére, ám ez több akadályba ütközött az elmúlt időszakban, ami egyrészt plusz kiadásokkal jár az országnak, de azért is lenne sürgős, mert az orosz-ukrán háború kezdete óta egyre gyakoribbak a drónbehatolások az ország területén. Cserkész toborzót hirdett Kézdivásárhelyen a 34. Gábor Áron cserkész csapat. A 0.-8. osztályos fiatalokat minden pénteken 6 órától várják a Boldog Özséb templomnál. Ugyanakkor a találkozók mellett egyéb izgalmas programokkal is készülnek évközben a szervezők. Érdeklődni Kelemen Rékánál lehet telefonon keresztül. Kötelezte a Fehérházat egy amerikai szövetségi bíró, hogy azonnal adja vissza a CNN, az MS Now és a Politico tudósítóinak sajtóakkreditációját. A döntést hozó bíró megállapította, hogy a Donald Trump vezette adminisztráció megsértette az alkotmányos eljárási jogokat, amikor előzetes értesítés és fellebbezési lehetőség nélkül tiltotta ki a médiumokat. Donald Trump korábban a közösségi médiában álhírterjesztéssel vádolta a szerkesztőségeket, az igazságügyi minisztérium pedig utólag nemzetbiztonsági okokra hivatkozott a döntéssel kapcsolatban. A bíróság szerint azonban a kormány érvelése nem állja meg a helyét. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk a mikrofonnál. Kristó Ákos.
10: Közös megegyezéssel szerződést bontotta az FK Csíkszeredai és Szabó István vezetőedző. A szakember 2026 nyarán vette át a szuperligás együttes irányítását és 10 bajnoki, valamint 2 Románia kupa mérkőzésen vezette a csapatot. A klub megköszönte Szabó munkáját és elkötelezettségét, és sok sikert kívánt neki további pályafutásához. Az FK Csíkszereda korábbi vezetőedzője I. és Robert veszi át a román másodosztályban szereplő Szatmár Németi irányítását. A 8 forduló után is nyeretlen klub kedden menesztette Alexandru Pelicset, majd tárgyalásokat kezdett az 52 éves szakemberrel. I. és korábban feljuttatta az FK-t a Szuperligába, az előző idény végén pedig szerződése lejártával távozott a klubtól. Új csapatát edzőmérkőzésen október 1-én a CFR ellen irányítja először, tétmérkőzésen pedig a Dinamo SK ellen mutatkozik.
9: A következő órákban is felhős marad az égbolt, ugyanakkor éjszaka nagyon hideg lesz. Mindemellett holnaptól felmelegedés várható adáskörzetünkben. Sepsiszentgyörgyön és környékén a hétvégén 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk a délutáni órákban, illetve csapadék sem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: Elmúlt 2 óra, sziasztok, jó napot kívánok, hello mindenkinek, még egy szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek, Győr Dávid Csaba vagyok. Igaz vagy hamis, zajlik a játékunk, ebben az órában is lehet nyerni, a Gold Rush Resort egy darab családi belépőjét viszi el valaki. Tusnád fürdőre lehet elmenni egy jó kis családi kalandparkba, a nyeremény tehát izgalmas, hogy mikor játszunk? Bármelyik pillanatban tőlem.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
5: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Betlinger X, ez volt a MED. Kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása. A mai rangadón Hollandia és Németország csap össze, de pályára lép még Portugália, Szerbia és Norvégia is, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan indul. Portugál-Velszi találkozó, aztán Norvég-Dán, Szerb-Görög és Osztrák-Izrael 21 óra 45-ös startja, és majdnem elfelejtettem a Holland-Német meccset is. Úgyhogy aki szereti a nagy focit, az nézheti ma. Na meg Andorra és Málta is játszanak, ők egy picit korábban kezdenek 19 órától. Izgalmas nap lesz tehát ma a foci kedvelőinek. Énekel Rácz Gergő, ez a Bennünk a világ.

Hozier és a Too Sweet. Egy kis enyhülés után újra jó időjárásban, kellemes időben lesz részünk. Ma már egy pici felmelegedést azért lehetett tapasztalni. Az ország déli részén, jól tudom, hogy az ország közepén lakunk, de délen 24 fokig is felkúszhat ma a hőmérő higanyszála. Pénteken és szombaton is csodálatos időjárásban sétálgathatunk akár, hogy hétvégi kiruccanásra készültök, akkor minden jó lesz. Csapadékmentes napok várnak ránk, ezt is mondják a szakértők. Úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy miután hivatalosan is ráfordultunk az őszre, hogy ez az évszak csodálatos arcát mutatja. Gail folytatja a sort, jön az ABCD, EFU.

0: zővé válhatsz, aranyat moshatsz, valódi ásványokat, féldrága köveket és fosziliákat fedezhetsz fel, miközben a múlt és a jelen játékos kihívásaiban teheted próbára magad. Ez Dióhéjban a Tusnád fürdői Gold Rush Resort. Ide egy családi belépőt sorsolok nem sokára, hajrá mindenkinek, aki regisztrált.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagyvia kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Rubin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
4: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
5: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Rettóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
10: ismét slágerek

0: Drop Dead.
1: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga, Oliver Rodrigo és a Drop Dead. Ezt hallhattuk, most pedig a Botit fogjuk, reményeim szerint, hiszen ez az igaz vagy hamis játék.
2: Halló.
1: Szia Boti, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Dolgozol, mit csinálsz éppen?
2: Igen, most adott visszavétszenet vagy munkába.
1: Ó, de jó. Na, akkor pont jókor csörögtem. Na figyelj, van egy játék, most ennek lehetsz az órai nyertese, ha el tudjuk dönteni, vagy el tudod dönteni te egyedül, hogy igaz vagy hamis az állítás. Na, fussunk neki szerintem.
2: Rendben.
1: A Forma 1-es autókon lévő gumikat esőben is bordázatlanul használják. Igaz vagy hamis? Hamis. Ugye, mert esőben milyen gumit használnak?
2: Attól függ, hogy mennyire esik az eső.
1: De, hogy nagyon esik az eső, mondjuk.
2: Akkor
1: intermédiát. Így van, ez a sima, ez a kopasz gumi, ez esőben nyilván lehetetlen tapadást eredményezne. Na jó, azt mondtam, hogy nyerni fogsz, ha eltalálod, eltaláltad. A nyereményed a Tusnád fürdői Gold Rush Resort jóvoltából érkezik. Egy családi kalandparkról van szó, ahol nagyon-nagyon jókat lehet szórakozni. Egy családi belépő a tied, a tietek.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, ehhez gratulálok, Boti, ha majd lesz időtök, kedvetek, akkor élvezzétek a hangulatot Tusnád fürdőn.
2: Köszönöm szépen.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Nem sokára 3 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy elköszönök tőletek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, indítjuk a vagányvágányt nem sokára, na nem én, hanem a fiúk, a srácok jönnek és hozzák a jobbnál jobb témát, ahogy azt megszoktátok. György Dávid Csaba vagyok, további jó délutánt.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
7: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
8: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
9: Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
9: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed! Ajánlod! Nyersz!
12: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Véres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
13: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro. Pizza?
14: Ham!
13: Burger?
14: Ham!
13: Napi menü?
14: Ham!
13: Girosz?
14: Ham!
13: Éhes vagy?
14: Ham!
15: Kattalj rá a kajára!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Ahogy a működési engedélyek lejárnak, egyre több szerencsejáték helyiség zár be Sepsiszentgyörgy lakóövezeteiben. Jelentős fejlesztéseket vezettek be a romániai erdők védelme terén. A következő órákban felhős lesz az égbolt, viszont csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Újabb légtérsértés történt ezúttal Botosány megye északi részén. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint ma reggel egy Ukrajnából érkező drónt észleltek a román területen. Ezután a légierő 2 F-16-os vadászgépét küldték fel a borcsai légibázisról. Mindemellett a lakosságot is figyelmeztették 6 óra 26 perckor. Roalert üzenetben ugyanakkor a Tulcsa megye északi részén élők is kaptak figyelmeztetést 4 óra 41 perckor. Ezt 1 óra múlva vonták vissza végül. Ahogy a működési engedélyek lejárnak, egyre több szerencsejáték helyiség zár be Sepsiszentgyörgy lakóövezeteiben, tájékoztatta Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere. Tavasszal elfogadtak egy olyan szabályzatot a helyi tanácsban, amely teljesen megtiltja ezeknek a tevékenységeknek a működését a lakóövezetekben, tömbházak földszintjén és az iskolák közelében, mert nincs helyük sem a gyermekek iskolába vezető útján, sem a felnőttek hazafelé tartó mindennapi útvonalán. A polgármester kiemelte, hogy a szerencsejáték függőség életeket tesz tönkre és családokat rombol szét, a város vezetésének pedig kötelessége megvédeni a közösséget. A változás folyamatosan történik, ahogy a központi szinten kiadott engedélyek lejárnak, ezek a helyek sorra bezárnak és várhatóan a jövő év elejére teljesen eltűnnek a lakónegyedekből. Siegfried Morrison kijelölt miniszterelnök visszautasítja Sorin Grindiano állításait, miszerint el akarta volna kerülni a találkozót a PSD-vel. A kijelölt miniszterelnök a B1 TV műsorában tisztázta, hogy nem jött létre konkrét megállapodás a tárgyalás helyszínéről és időpontjáról a PSD elnökével. Ugyanakkor ennek kapcsán a politikus még kihangsúlyozta, hogy egyenrangú partnerekként kell egyeztetniük, így a megbeszélés a részleteit is közösen kell kijelölniük. A kijelölt kormányfő szerint a beiktatásról a parlament épületében lenne a legtermészetesebb tárgyalni, hiszen a többi párt képviselőivel is ott egyeztetett. A politikus elmondta, hogy a PSD elnöke délelőtti telefonhívásuk során kért betekintést a kormányprogram főbb pontjaiba, a dokumentum vázlatát pedig késő délután el is küldte neki. Ezzel szemben Grindiano korábban azt nyilatkozta, hogy hiába várta Morrisont a hivatalában, és az ígért kormányprogram tervezetet sem kapta meg. A kijelölt miniszterelnök bízik benne, hogy a napokban mégis sor kerül majd egy személyes találkozóra. Jelentős fejlesztéseket vezettek be a romániai erdők védelme terén, számolt be a Declic civil szervezet. A környezetvédő közösség felidézte, hogy kampányuknak és csaknem 50 ezer állampolgár aláírásának köszönhetően a kormány az országos helyreállítási terv kereteiből finanszírozza ezt az új, modern technológiákkal ellátott rendszert. Országszerte 350 helyszínen építettek ki videós megfigyelést, élesítették a műholdas riasztóhálózatot, a 3D-s szkennerekkel pedig pontosan nyomon követhetővé vált a fák kitermelt mennyiség. A civil szervezet most újabb petíciót indított, mert azt szeretnék, hogy az elektronikus ellenőrzés adatai a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azt követelik a környezetvédelmi tárcától, hogy az erdészeti felügyelőség online felületén bárki ellenőrizhesse a gyanús fakitermelésről szóló riasztásokat, valamint a hatóságok konkrét intézkedéseit is. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt, viszont csapadék nem várható Sepsiszentgyörgyön és környékén. Körülbelül 13 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk este 8 órakor, még mindig 13 fok lesz. Éjszaka legkevesebb 4 fokot mérhetünk majd, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap egy kicsit melegebb lesz, mint ma volt, de marad a felhős időjárás. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
14: Most pedig. Uaj, olyan szépek vagyunk. A szépségről ma még lesz szó, de addig is gyertek egy gyönyörű óra kezdetére. A vagány-vágány ugyanis ebben a pillanatban indul.
17: A gyönyörűségek itt vannak, Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 0730 54 88 88, ez pedig a telefonszámunk, ide lehet nekünk írni.
18: Tehát olyan szépek vagyunk, hogy én bejelölöm magunkat a Mr. World-re. Komolyan mondom.
14: Mr. Vödörre.
18: Mr. Vödör. Jól van, szevasztok, van zenénk is természetesen, Clean Bandit és Julia Michaels, hozzá kell nekünk, itt van a Miss You.
19: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
20: Vagány-vágány.
19: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: el nem hiszem, hogy ebből sláger lett, őszintén mondom. Tehát minden összes eszem megáll, mindig azt hiszem, egy kicsit értem a világot, aztán ilyenkor mindig rájövök, hogy annyira mégsem.
1: Emlékszel, amikor megjelent, akkor kommentáltuk ezt a Die Die-t, ugye az a foci bírének a...
0: Enyhe kifejezésű de... kommentáltuk. Komolyan, és most meg minden második ember énekli a szólt. Tehát ez brutális.
2: Én nem tudom, régen a dájdájozást azt valami teljesen másra mondták.
1: Azt szeretted.
2: De dájdájozzatok Pagis,
1: nem ez dájdáj.
2: Na jól van. Nem tudom, hogy mi volt ez a dugultól.
1: Voltatok abban a helyzetben még úgy a régebbi időszakban Facebookon, hogy valamilyen szolgáltatás nem tetszett nektek, és akkor jó kommentet odaírtatok, vagy esetleg egy külön posztot szántatok arra, hogy jól leszóljátok azt a vállalkozást, vagy
0: miért
1: szolgáltatást.
0: Miért beszélsz múlt időben, ma bocsáss meg.
1: Mai napig?
0: Én biztos igen.
2: Hogyne, ott na, van Dante Nasza képviselőnek az oldala, milyen szép bejegyzéseket olvashatsz rajta.
1: Hát jó, de az Dante Nassanak az oldala az nem egy szolgáltatás.
2: Volt, hát...
0: Attól függ kinek.
2: Igen. Na mindegy, maradjunk abban, hogy a majomnak az állatkertben a helye, ne hozzunk be idegen témákat, arról beszéljünk, amiről.
0: Szóval igen, Gábor, mai napig, bár egyre kevesebbet töltök időt a social médián, de...
2: A social médián. Meg fognak szidni, én leszek a hibás.
0: Szidjatok, érted? Tehát most őszintén, most úgyis van egy kazincér, mert most már azzal mindig lobogtathatom, nem? Azt hát, a legszebb magyarul beszélő embereknek adják, most már bocsánatot kérek.
1: Na, semmi.
0: Ennyit akartam mondani ezzel a témával. Még valami más? Na jó, szóval azt akartam, mondani, hogy itt a kérdésedben a kulcs az az, amit én is csináltam sokáig, és ami miatt saját magamra is dühös voltam utólag, hogy mindig csak a negatívot írjuk le. És megfigyeltem, ez főleg egyébként erdélyi utazókra érvényes, de gyertek, ha most tényleg cáfoljatok meg, hogy bár használjuk ezeket az alkalmazást, sokat, mikor szállást foglalunk, hány csillagos, mikor bemegyünk egy étterembe, akkor TripAdvisor-on milyen értékelése van, megnézzük Google Maps-en, hogy milyen értékeléseket adtak Google-on az emberek, de mi magunk, igen, mikor ott fogyasztunk, vagy használjuk a szolgáltatást, nem adunk semmilyen fajta visszajelzést. Nagyon sok esetben. Márpedig ez úgy duzzad, és úgy lesz reális, ha minél több ember leírja a véleményét róla. Na de emellett meg az is jellemző, hogy jellemzően negatív dolgokat vagyunk hajlandóak leírni. És ez nem jó.
1: Jó, csak az sem mindegy, hogy a komment, vagy amit leírunk,
0: értékelés,
1: negatívan leírjuk,
0: igen,
1: az értékelés, azt milyen módon tesszük meg, vagy milyen stílusban tesszük meg, mert hogyha egy Facebook posztban ecseteljük azt, hogy az az adott szolgáltatás, vagy vállalkozás miért annyira rossz, nem mindegy, hogy azt nagyon durván tesszük meg, vagy sem. Mert itt van egy hír, hogy a Galaci törvényszék jogerősen 8800 lei erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezett egy helyi nőt, miután a Facebookon közzétett üzeneteivel és negatív értékeléseivel ártott egy szépségszalon jó hírnevének.
0: Hát ez sok mindentől függ. Tehát, hogyha mondjuk nem reális dolgokat írsz le, hanem valamilyen személyes frusztrációból adódóan te lehúzol direkt egy vállalkozást, akkor vállald a következményeit, ami ez, amit te most elolvastál. Amennyiben reális a helyzet, már pedig egy ilyen hozzászólásnak vagy posztnak az lenne az alapja, hogy leírod egyszer teljesen objektíven, hogy mi történt, utána meg pedig közlöd azt, hogy te miért vagy elégedetlen ezzel a dologgal. Ez egy teljesen korrekt dolog, ez nem bizniszrombolás, ez egyszerűen egy vélemény, amihez jogod van.
1: Jogod van, de miért kell kírni a Facebookra? Miért nem előbb felveszed a kapcsolatot az adott szolgáltatással, vagy vállalkozással, és elmondod neki?
0: Én mindig úgy írtam ki, hogy egyszer elmondtam nekik, hogy gyerekek, hogyha erre nem kapok megoldást, akkor rosszul jártok.
2: Nézd, én a kérdést valahonnan teljesen másképp fognám meg. Ugye van a jogos felháborodás, és van a nem jogos felháborodás. Attól a perctől fogva, hogy valótlanságot állítasz, édes mindegy, hogy milyen felületen teszed azt. Lehet az utcasarkon, lehet az újságban, lehet közösségi minden. Na, innen kéne ezt a kérdést megközelíteni. A Tájlá és a Water után tesszük mindezt meg. Ti írjatok a 0735488888-ra, illetve ott van még nekünk a klasszikus webes felületünk, azaz a Rádió Gaga alkalmazás, Android iOS-re, mindenhova elérhető. Töltsétek le mindent.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Az egy dolog, hogy mi mondtuk, milyen szépek vagyunk, de hallgassátok csak meg, hogy József szerint milyen szinten szépek vagyunk, már csak azért is, hogy tudjátok, mennyire szépek vagyunk.
1: Több szép délután nektek. Annyira szépek vagytok, hogy aki szebb, mint ti, az már festi magát.
0: Ezt köszönjük szépen, mi is pontosan így gondoljuk.
2: Ezt lehet, hogy találunk valakit. Gondoljuk.
0: De lehet, hogy ebben a műsorban lesz még olyan, hogy találunk olyan valakit, aki festés nélkül is szebb volt valószínűleg ma az első hetében, mint amennyire mi voltunk összesen egész életünkben. Mondjuk el, vagy nem mondjuk el most már?
3: El lehet mondani, mert most már Gagának a Facebook oldalára ki van.
0: Végvári Janka, a Miss World Hungary 2025 győztese lesz itt velünk a Vagány Vágányban, és 2 óra múlva egy egész órán keresztül beszélgethetünk ezzel a gyönyörűséggel. Hölgye, aki szerintem ne titkoljuk ezt a dolgot, majd vagy titkoljuk, vagy ne titkoljuk?
4: Nem szokta Gábor titkolni.
0: Nem szokta titkolni.
4: Horváth Gábor kollégánk unokahuga.
3: Gyönyörű kollégátok unokahugáról.
0: Ez is
4: melyikről beszélünk?
0: Melyik rólam?
3: Mint nekem két tojás, nem?
4: És te melyik vagy ebből a húsvéti a tavalyi?
0: Mikor Jankát először láttam.
3: Én vagyok a záptoja.
0: Vagy másodszor, vagy nem tudom, mindegy. A szemetekről volt szó, de még szerintem lesz ma is szó erről.
4: A szemetekről? Kik azok a szemetek?
0: Azok, akik csúnyákat kommentálnak különböző vállalkozásokról, anélkül, hogy igaz lenne. Jó van. Azt szeretnénk tőletek megkérdezni, hogy ti szoktatok-e véleményezni, akár online, akár offline, hogyan adjátok tudtára a szolgáltatónak, hogy tetszett, amit adott nektek, vagy nem tetszett, amit adott nektek. Szoktatok-e csillagozni, szoktatok-e véleményeket küldeni, és ami engem még jobban érdekel, hogyha utaztok valahová, akkor milyen arányban veszitek figyelembe azt, hogy egy bizonyos szolgáltatásnak, helynek, terméknek milyen a megítélése?
4: Én akkor elmondom ugyanezt a saját életemre vonatkozóan. Szoktam hagyni, annyira itthon már nem, nagyjából tudjuk, tehát helyeket nem értékelünk, mert fölösleges. Ha valami észrevételem van, ezt azért próbálom civilizált hangnemben közölni. Tehát egyébként azért, mert ha azt mondod a másikra, hogy ő egy sípszó, akkor azzal nem az derül ki, hogy te egy értelmes ember vagy, és megláttad, hogy milyen ellentmondás van a között, amit hirdet, és a között, amit valójában nyújt, szolgáltató politikus akárki.
0: Hanem saját magadra hagysz egy ügyes visszajelzést.
4: Igen, tehát bebizonyítod, hogy te tudsz csúnyán beszélni, amit hát nagyjából mindenki tud.
0: És tudjuk, hogy a csúnyán beszélőkre mennyire figyelünk.
4: Igen, tehát szerintem azt már nem olvassák. Viszont ha tényleg az van, hogy módszeresen kielemzett, hogy mit tudom én, vendéglőben sajnos a salátán volt egy csiga, akkor azzal nehéz vitatkozni, pláne egy fotót is oda lősz.
0: De arra mi van, hogyha előtte a vendéglővel tudatod, hogy van egy csiga, és hogyha mondjuk parasztok voltak, akkor nyilván ki megírod mindenkinek, hogy volt egy csiga, de hogyha elmondják, hogy bocsánat, elnézést, emiatt történt, mert hogy mi saját kertünkben termesztjük ezt a salátát, és valószínűleg rajta maradt, akkor lehet már nem olyan nagy haderővel írod ki.
4: Nyilván, tehát itt azért az illetőnek a reakció is, de van, aki jellegzetesen, mondom, a másikat tud, aki kiírja, milyen bunka, másik megállt a kapu előtt. Egyből a rendőrséget hívja, bár a másiknak a kapuja előtt ott van a telefonszám, lehetne szólni neki, hogy menjen el. Szíve joga.
3: Levente írja, én abszolút megértem, hogy valaki megírja, ha rossz szolgáltatást kapott. Én is jártam már úgy fodrásznál, hogy teljesen mást kértem, mint amit a végén kaptam. De szerintem óriási különbség van a között, hogy azt írom, nekem nem tetszett a hajam, és a között, hogy elkezdem azt terjeszteni, hogy ez a fodrászat egy csalóbanda, mindenki kontár, ne menjen senki oda. Az első a saját tapasztalatom, a második már szerintem támadás.
0: Hú, ezt nagyon jól írtad, és pont erről beszélünk, mert pont itt van a válaszvonal. Tehát, hogy arról kéne írjunk, hogy milyen volt a szolgáltatás, nem. És számunkra, vagy hogy ez bennünk milyen benyomást keltett. Ez egy reális, hogy is mondjam, értékelhető, értelmezhető visszajelzés.
4: Forgalmi információt kaptunk Lászlótól. Jó napot, gagások és gaga hallgatók, Ditró bejáratánál a benzinkutnál BMW-ből radaroznak. Csak óvatosan. 0730 50 88 88, innen fogjuk folytatni.
5: Magánvágány.
6: Plegykálunk.
5: Informálunk.
6: Eligazítunk.
7: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Arról beszélünk, hogy egy másik megyében egy más valaki egy annyira csúnya kommentet hagyott, vagy annyira sok csúnya kommentet hagyott maga után egy szolgáltatóról, hogy végül a szolgáltató törvényre vitte a dolgot, és a törvényszékre vitte a dolgot, és úgy néz ki, hogy megbüntetik az illetőt a sok csúnya beszédért. Hadd mondjam el, hogy ennek az egésznek van egy szolgáltatói oldala is. Én nagyon sokszor láttam, hogy mennyire kapálóznak a szolgáltatók, hogy valahogy ezeket a kommenteket eltüntessék, és akkor mindenféle embereket vagy fizetnek, vagy kérnek meg, hogy adjanak pozitív kommenteket. Ezért mondják sokan, hogy nem reális. Csak mondok egy egyszerű példát. Volt egy szálloda, ahol betelt majdnem teljesen a szilveszter, maradt kettő hely. Kettő igen. Szoba. Tudta a szálloda, hogy a szilveszterre, akik kibérelték a teljes szállodát, azok családos, gyerekes családok. A maradék két szobát pedig odaadta két fiatal párnak. Na most el tudjátok képzelni, hogy az a két fiatal pár, aki szilveszterre el szeretett volna menni egy kis romantikus, nyugalmas szilvesztert eltölteni, szembe találta magát 42 darab gyerekkel. Na most el tudjátok képzelni, milyen kommenteket hagytak, mert nyilván ilyenkor már azért hagysz. Na és ez az, amikor azt a két szobát inkább bezárod, és nem csinálod meg ezt, mert utána meg 25 darab komment, pozitív komment kell, hogy egy ilyen negatívot valahogy kiterülj.
1: Nem tudom, hogy ez a szám mennyire reális, amit mondasz, de hát maradjunk abban, hogy a, nem tudod egyébként, meg egyébként nem tudom, te hogy nézed a rétingeket, vagy ti hogy nézitek ezeket a visszajelzéseket. Én mindig megnézem az egycsillagosokat, vagy a nagyon negatívakat. Lássam, hogy mi az, amit ugyanaz, írnak. Aztán megnézem a jókat is, de hiába van 5 negatív, mert azt az 5-öt fogod elolvasni. Az 500 pozitívat nem.
0: Így van, ezért nagyon nehéz ellensúlyozni pozitívakkal. De nagyon sok üzenetünk jött.
2: Írja a hallgatónk, hogy én azt nem értem, hogy miért kell valakinek rögtön 10 helyre kírnia ugyanazt. Egy rossz szolgáltatás után először oda menik a vállalkozóhoz és megpróbálnám megbeszélni. Ha nem sikerül, akkor lehet értékelést írni. De sok ember ma már úgy használja a Facebookot, mintha az lenne a bíróság. Kírja, hogy XY egy gazember, aztán várja, hogy a kommentelők ítéletet mondjanak. Csak hogy annak is lehet következménye, ha valaki valótlant állít. Tehát igen, itt ebben az esetben is erről van szó, mert a nő, az adott nő lejárató bejegyzései. Hát azt mondta ki a bíróság, hogy súlyosan károsították az üzlet arculatát.
0: Kinga írja, ha pozitív a visszajelzésem, akkor mindenképp igyekszem a legláthatóbb helyen megosztani, mert szerintem fontos, hogy a jó tapasztalatokat is kiemeljük. Ha viszont negatív a véleményem, akkor általában első körben a tulajdonost vagy a főnököt keresem meg, és elmondom neki, hogy szerintem lehetne ez jobb is. Ilyenkor inkább baráti alapon szeretném megkérdezni, hogy ő hogyan látja a helyzetet, és hogy mit gondol róla. Fontos számomra, hogy a kritika ne bántó legyen, hanem inkább építő jellegű, amiből esetleg ők is tudnak fejlődni. Meg szoktam nézni, bár ritkábban, hogy mások milyen véleménnyel vannak az adott helyről, de igazából inkább úgy szeretek vásárolni vagy választani, hogyha valaki személyesen ajánlja. Én a kettőt szoktam ötvözni, érdekes módon, mindig megnézem TripAdvisor-on, milyen az adott helynek az értékelése, hogyha külföldön járok, és általában több embert helyit megkérdezek, hogy ők helyiként hova szoktak elmenni. Számtalan vagány helyet találtam így.
1: Működik egyébként ez a része is. Nézegettem egy hirtelenjében egy-két ilyen fórumot most, hogy milyen visszajelzéseket írnak. Tudod, az a baj, hogy egy negatív kommentnek is, még kicsit ezen lovagoljunk, hogy kell megírni egy negatív kommentet. Mert hogyha csak annyit írsz, hogy ez borzalmas, az nem egy érv. Tehát, hogy azt kell elmondani, igen. Mit tudom én. Tehát, hogy
2: indokold meg. Igen.
0: Viola megírja, hogy ő nem szokta, csak egyszerűen nem megy. Nem szokta megírni, csak egyszerűen nem megy többet oda. Igen, Viola, de van az a része is a negatív kommentnek, hogy segítesz másokon, hogy ők is ne járjanak porul, mint te. Tehát, hogy néha ezt is figyelembe kell
1: venni. Van, amikor annyira rálépnek a kis lábujadra, hogy ezt azért le akarod írni. Ez azért benne van.
0: Igen.
1: Csak nyilván akkor is. Én úgy gondolom, hogy a szalonképes. Tehát amikor látok ilyeneket, hogy mocskos gazemberek vagytok, mindegy, hogy mire.
0: Ja,
1: Facebook,
0: ja,
1: és nézed, hogy jó, de miért? Tehát, hogy én akkor

0: Reklám.
1: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
2: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
5: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
7: Rádió.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés, van egy feladványunk, és amennyiben helyesen válaszoltok, akkor már is mondjuk, hogy mit fogtok nyerni. Aki még nem regisztrált, megteheti, tudjátok a telefonszámunkat, kell teljes név, telefonszám és annak a megyének a neve, ahonnan hallgatjátok a Rádió Gagát.
1: Most a Vagány Vágányban az Arinovis Motors egy darab csomagját, promóciós termékekkel telerakott csomagját lehet megnyerni, és aki szerencsés lehet, amennyiben helyesen dönti el, hogy igaz vagy hamis a kijelentésünk, nem más, mint Csaba.
0: Csaba.
2: Halló.
3: Halló, szia Csaba.
1: Szia Csaba. Szia, Csaba.
3: Jó csinálsz, a Vagány Vágánytól keresünk, de akkor ezt szerint már rájöttél.
2: Így van.
3: Mi jót csinálsz?
2: Hát, munkában vagyok.
3: Na, jó, akkor figyelj.
0: Akkor jó.
3: Csütörtökön nekem is ilyen a hangulatom néha, az az igazság.
1: Kedden is, de ne hagyja.
2: Most a hónap hétvége, úgyhogy na, jön hárá a hangulat.
3: Na látod-e, Zsolt, én mondom neked, csak te nem szoktad ezt elfogadni.
1: Csaba, ezt akartam mondani, hogy van még egy Bence hívőnk, mert hogy Bencének is péntek reggel már elkezdődik a hétvége. Örülünk, hogy te is így gondolod ezt a dolgot. Csaba, van egy feladványunk, amit Bence fog neked elmondani. A feladvány az igazából egy mondat, amiről neked el kéne döntened, hogy igaz vagy hamis, nagyon könnyű lesz, ígérem. Bence, mondod, nem mondod?
3: Mondom, hogy nem mondanám, ha Csaba készen áll. Kapaszkodjál meg, mert
2: jön. Én készen vagyok.
3: Szóval.
2: Ülök, jó lesz-e?
1: Tökéletes.
3: Jó lesz, jó nagyon lesz. Jó. Ennél határozottan jobb ülni, mert hogy az utasszállító repülőgépen a személyigazolvány és a beszálló kártya ellenőrzése a felszállás előtti folyamat része. Ellenőrzik-e a személyedet és a beszálló kártyádat, vagy sem? Igaz vagy hamis?
2: Szerintem igaz, mivel én még sosem repültem.
3: Tényleg?
1: De vagy a második már, akivel beszélünk.
0: Igen, a hallgatói
1: játék közül kapcsán, és figyelj, egy szerencsés embernek mondhatod magad, ha engem kérdezel, ha Bencit vagy Gábor, tehát más a véleményük.
3: Figyelj, autózni azért szoktál, ugye?
2: Igen.
3: Na figyelj, akkor az Arinovis Motors által kapsz egy ilyen promóciós termékeket tartalmazó csomagot. Van benne többek közt autóillatosító, és nagyon szeretem az autóillatosítójukat, de van benne bögre kóstartó. A lényeg az, hogy ezt nyerted meg, és köszönjük szépen, hogy ilyen ügyesen válaszoltál.
2: Köszönöm.
4: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.
5: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: húzzunk egy vonalt erre a kiértékelős, értékelés írás vonalt, azt mondtam.
1: Vonalat.
0: Ügyes vagyok, ma is ügyes vagyok.
2: Nem baj, nem.
1: Aztán. Nem baj, tovább fűzzük majd a fonalat.
0: Írjatok értékeléseket, de ne rossz indulatból írjatok értékeléseket, hanem azért írjatok értékeléseket, mert szeretnétek másokkal tudatni a tapasztalataitokat. A tapasztalataitokat azért, hogy ők is ne járjanak, vagy éppen járjanak úgy, mint ti.
2: Szerintem hallgassuk meg a híreket, addig is egy kicsit megpihenünk, aztán jön vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
5: Reklám.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
8: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
9: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
13: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
14: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Prettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
15: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
16: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Szeptember 28-ától kinyit a városi úszoda, és október 12-től folytatódik a bevezetés a sportba program Sepsiszentgyörgyön. Nem sokat változtatott a Romániára vonatkozó előrejelzésén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Idén kicsit romlik, jövőre viszont újra nőhet a gazdaság mértéke. A következő órákban adás körzetünkben körülbelül 13 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Nem csak légtérsértés történt, hanem le is zuhant egy drón a Szutyava megyei Szolká közelében. A kisméretű szerkezet Botosány megye északi részén lépett be az országba, majd alig 4 perces repülés után a földnek csapódott. Tűz nem keletkezett, és a balesetben senki nem sérült meg, ugyanakkor anyagi kár sem történt. A Védelmi Minisztérium ezzel együtt jelezte, hogy a hatóságok azonnal lezárták a becsapódás helyszínét, mindemellett ellenőrzés céljából egy helikoptert is felküldtek. Szeptember 28-ától kinyit a városi úszoda, és október 12-től folytatódik a bevezetés a sportba program. A sepsiszentgyörgyi nagycsoportos óvodások és elemi osztályosok tehát a 2026-27-es tanévben is részesülnek Sepsiszentgyörgy önkormányzatának ingyenes közkedvelt sportra nevelő programjában. A városi úszoda esetében fontos tudni, hogy a belépőjegyekre nem lesznek érvényesek a sepsikárt kedvezmények, azonban kedvezményeket biztosítanak bérletvásárlás esetén, és a korábban megvásárolt érvényes úszoda bérletek meghosszabbodnak azzal a periódussal, ami az úszoda bezárása miatt kiesett, így az újranyitás alkalmával felhasználhatóak lesznek. Nem sokat változtatott a Romániára vonatkozó előrejelzésén az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Idén kicsit romlik, jövőre viszont újra nőhet a gazdaság. A pénzintézet szerint idén 0,2%-os visszalépés várható, amiért főleg az ipar és a vásárlások romlása a felelős. A helyzetet kissé javíthatja viszont, hogy az uniós pénzekből zajló építkezések jól haladnak, és az év második felében már a bolti eladások is növekedést tudhatnak maguknak, így jövőre már közel 2%-os növekedést várnak. Mindezekkel együtt az EBRD szerint Románia folyófizetési mérlegének hiánya továbbra is az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, maradjanak velünk, a mikrofonnál Kristó Ákos.
18: Valentin Szucsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsiszentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szucsó legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK ma délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha minden beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
17: A következő órákban is felhős marad az égbolt, viszont csapadék nem várható, legtöbb 15 fokkal folytatjuk a napot. Egészen estig, este 8 órakor 13 fok lesz, illetve éjszaka legkevesebb 4 fok, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap délelőtt ugyanakkor 4 és 15 fok közötti értékekre kell számítani, csapadék nélkül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig. Na te hallgass oda, egy picikét magunk mögött hagyjuk a témánkat, és nyilván másfele fogunk evezni. Egy nagyon izgalmas hírt találtunk, meg szeretnénk emészteni, és kíváncsiak vagyunk arra, hogyha mondjuk ezt Romániában is alkalmaznánk, akkor mi lenne belőle.
2: Igen, kérdésekkel tele vagyunk, de beszélgetünk is mindjárt kiderül, hogy miről pontosabban. Itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor.
1: Szerettem, amikor Gábor nem mondja el az információt és megtartja magának. Mindjárt megosztjuk veletek, de csak CIA és a Cheap Thrills után.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. A Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
19: Vagány Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nemrég a PISA felmérésből kiderült, hogy az ország fele az funkcionális analfabéta, ami azt jelenti, hogy bár tud olvasni, de nem feltétlenül érti, amit elolvas. Ebből elég sok ember van. Na, és hogyha van olyan hír, ami összecseng ezzel, és talán megoldást jelenthet, például ebben az országban, akkor az az, amit Szingapúrban csinálnak, ugyanis képzeljétek, hogy Szingapúr fizet azoknak a lakosainak, akik olvasnak. Na, hogyha ez most Romániában a transportáik, és nem nézzük meg még a részleteket sem, csak mondjuk ezt, így a, ezt a hír címet mondjuk így áttesszük Románia transportáik, most valaki ebben megint beleköt.
1: Szóval, biztos vagyok benne.
0: Akkor szerintem nem járnánk rosszul, mert hogy az emberek ugye siránkoznak, mert nincs pénz, az ország meg siránkozik, hogy tele van bunkóval. Hát ez ugye egy csapásra megoldaná a dolgokat.
1: Hát én azért kicsit kötekednék, mert nem tudom, jó, persze pénzzel meg lehet venni az olvasást, és hát ha Szingapúrban is egyre többen fognak olvasni, viszont nem tudom, hogy ez mennyire csökkenti a funkcionális analfabetizmust, mert attól függetlenül, hogy valaki nekiáll olvasni, aki eddig életében nem olvasott, az nem jelenti azt, hogy meg is fogja érteni, amit olvas.
2: Hát sajnos az olvasás mennyiség és a szövegértés között azért nagyon komoly kimutatások szerint komoly összefüggés van. Gyakorlatilag, aki keveset olvas, nem biztos, hogy megért egy komplexebb szöveget. Ugye az absztraháló képesség az sajnos benne van, az elvonatkoztató, hogy akkor legyen.
0: Köszönöm,
2: még magyarosabban fogalmazva. Láttam majd, kezdesz úgy nézni rám, ilyen mindjárt kapok egy taslit, hogy ne használjak itt neologizmusokat és idegen szavakat.
0: Aj, ha ezt én mondanám, na. Édes jó Istenem. Fél órát csak arról beszélne, hogy én ezt miért mondtam. Jó van, a lényeg az, hogy igen, tehát hogyha kiolvasod a Musso összest, attól nem leszel okosabb, viszont szövegértésed határozottan jobb lesz. De, nyilván műveltem meg okosabb nem leszem. Most bocsánat, hogy pont Musso-t emeltem ki a sok közül, akit még említhetnék. Viszont az, hogy az emberek találkoznak szöveggel, azt próbálják értelmezni, és ezt mondjuk sokat csinálják, mert hogy pénzt kapnak érte, ez határozottan segítene kis léptékben, kis... Nem. Attól függ, tehát mindjárt elmondjuk azt is, hogy Szingapúrban ez hogyan működik, de ez egy ilyen tesztprogram, és én határozottan hiszem azt, hogy ez itt nálunk is működhetne. Most kérdés az, hogy ezzel azokat ösztönzöd inkább, akik eleve olvasnak, és fognak még többet esetleg,
1: vagy akiknek pénzt kell.
0: Igen. Hát figyelj, most ha csak azt nézem meg, hogy a mi családunkban egy év alatt hány könyv fogy el, hány könyvet olvasunk ki összesen, ez egész jól kijönne akár egy minimál bér, kérdés, hogy mennyit fizetnek az elolvasott könyvekért. Ezt nem én húzom fel, hanem leginkább a feleségem, de hogy elég sokat
1: olvasunk. Oké, Zsolt, hogyha megengeded, akkor még egy picit kötekednék. Na, tehát, hogyha az lenne Szingapúrban, hogy csak azután fizetnek, amiután meg is értették azt a szöveget, vagy azt a könyvet, amit elolvastak, akkor jogos lenne odaítélni ezt a pénzt. Viszont, hogyha szeretnénk a funkcionális analfabetizmuson javítani, hogy egyre kevesebben legyenek, akkor tényleg csak ez az egy járható út lenne, vagy lehetne, hogy csak akkor fizetünk annak az olvasónak, aki neki állt olvasni, és meg is értette, amit olvasott. Mert másképp csak a pénzt kidobjuk, jó, lehet, hogy elolvas valamit, de nem fogja érteni.
0: Tamás közben írja, hogy 75 óra olvasás kell egyetlen dollárért, hát ebből még a könyvjelzőt sem tudom kifizetni, azért megnézném azt a szingapúrit, aki emiatt teszi le a TikTokot. Hát egyet értek, Tamás, örülünk, hogy ismerettem már ezt a hírt. Mindjárt elmondjuk azt is, hogy mennyit kapnak a szingapúriak, de ha már hallottátok Tamást, akkor igen, 1 dollárt kapnak 75 óra olvasásért. Hát most szerintem...
2: Vannak olyan országok, ahol szerintem olvasnának. Te figyelj, lehet oldalba kéne, az se jó egyébként. Meg hogy mérik ezt a dolgot? Tehát önkéntes alapon, vagy bejössz valahova? Szóval ezeket a részleteket szerintem azért tisztázzuk. Technikailag, hogyha üvegesen bámuljuk a képernyőt, azért általában mi fizetünk, úgyhogy ilyen értelemben ez mindenképp jobban megéri.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
4: Ez is

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem ötszerei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Úgy néz ki, hogy Szingapúrban fizetni fognak azért, hogyha elolvasunk egy könyvet. Pontosabban arról van szó, hogy év végéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, melynek keretében a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, és amiket később pénzre is be tudnak váltani. Ezzel a kísérleti programmal arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy a rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak.
1: Hát, figyelj, ha már csak ennyit mondunk az egészről is, egy sokkal okosabb dologról beszélünk, mint a Romániában meghozott törvények 90%-a az elmúlt két évben meghozott törvények, mondjuk azt, vagy az elmúlt egy évben.
2: Figyelj!
1: Intézkedések, bocsánat, törvények.
2: Ha Romániában lenne egy ilyen dolog, azért én nagyon meglepődnék, persze erre sincs.
1: De mibe kerül amúgy?
2: Hát pénzbe.
1: Pénzbe. Tehát, hogy ez így, jó, de közben meg nem tudom, okosítod a népet, érted?
2: És annyi írja azt, hogy nagyjából 15 év alatt, amennyit én olvasok, meg is van egy kávéára, írja egyébként a hallgató, úgyhogy ilyen logika mentén, igen, lehet ezen filózni.
1: Igen, de akkor azt nézem, hogy 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki, és hogyha ebből 1000 darab összegyűlt, az be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz.
0: Egy dolláros jutalom? Most az egy dollár a jutalom, vagy lesz egy dollárba kerülő jutalom? Érted, mit mondok? Tehát én most próbálok kötekedni itt a dologgal, nem biztos, hogy egy dollárt fogsz nyerni 1000 összegyűlt virtuális érme után.
1: De figyelj ide, most ha arra gondolsz, hogy például milyen hatékony volt Romániában, vagyis hatásos volt Romániában a műanyag palackok összegyűjtéséért járó pénzösszeg, ami megint csak röhelyes a kívülről nézett, tehát egy palacki 50 bani. Szóval érted?
2: Ahhoz képest emberek kukákat, tehát nagyjából nézd meg, hogy teljes műsor területünk környékén sírnak, ahol ezek az újfajta ilyen bádok kukák vannak, tudod, ezek a bedobósak, hogy feszítik fel az ajtajukat azért, hogy vegyék ki belőlük az 50 bani palackot. Tehát nagyon érdeklődés iránta.
0: Mi úgy olyan fél évente, vagy 3-4 havonta szoktuk visszaváltani a palackokat, és egy olyan 200-300 lej összejön belőle.
2: Tehát akkor gyakorlatilag van nektek egy külön épületetek, amiben palackot tartotok?
0: Na igen, van egy ilyen szertárunk.
2: Ja, akkor kezdem érteni, hogy miért.
1: Ami gondolom akkora, mint a ház, amiben én élek, de nem mindegy, engedjük el.
0: Persze.
1: A lényeg az, hogy meggazdagodni valóban nem lehet ebből a dologból, de hogyha bármilyen pici, apró összeget is lehet kapni. De a másik oldala meg ott van azok számára, akiket nem feltétlenül a pénz motivál, hanem a verseny. Érted? Tehát létrehoznál egy ilyen pontos versenyt, hogy mit tudom, kigyűjt 5 pontot össze egy hónapban. Hát már csak nézzük meg az ilyen moly.hu-t, meg azokat a felületeket, ahol lehet jegyezni azt, hogy mennyit olvastál. A Moly-on is folyamatos verseny van, hogy ki olvas többet.
0: Mennyi idő kellett elteljen ahhoz, hogy én rájöjjek, hogy az moly.hu és nem moly.hu?
2: Én is megvoltam.
1: Nem egy felnőtt szájt, hanem egy...
2: Figyeljetek, csak mondom nektek valamit. A nettó fizetés Szingapúrban 19.578 lej, mondom, az átlag.
1: Tehát 20.000
2: átlag nettó, igen. Szóval, azért az 1 dollárból olyan nagy motivációt nem látok.
0: Micsoda, mennyi? Most komolyan?
2: Így van.
0: Az átlag fizetés?
1: Igen, még
2: az átlag nettó.
0: Hát én költözök Szingapúrba, és nekiállok olvasni, még abból is összegyűjtök.
1: Ezt már sokan eldöntötték így, de annak megvan az ára, hogy Szingapúrba költözés.
2: Ráadásul rettenetesen nehéz letelepedni.
1: Így van, nagyon
2: nem nagyon engednek be. Mondjuk lehet, hogy fehér emberként még érdekesebb tudsz lenni. Na mindegy, tartunk egy... Ja, még nem tartunk, azt elnéztem az órát, bocs.
1: Semmit nem tartunk. Egy zenei szünetet tartunk, One Direction-t hallgatunk, Still My Girl, el ne lopjátok a csajainkat. Maradjatok itt velünk. Folytatjuk ezzel az olvasásos ösztönzős történettel, nekem nagyon tetszik, én áthoznám, ha még nem is országos szintre, de hogyha van az a városvezetés, aki most hallgat bennünket és meri lopni ezt az ötletet, én valamit megígérek, becsület szavamra, nem tudom, hogy mit, de nem tudom, összecsókolgatom őket valamit.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: A szingapúri ötlet, hogy az olvasást fizessék, önmagában nem rossz. Nyilván valamit kell mondani annak érdekében, hogy a mobiltelefon használat, képernyő használat, a mesterséges intelligencia használatról még nem tudjuk annyira, de valószínűleg az is benne van, hogy egész egyszerűen a szellemi kapacitása mindenkinek lefele megy. Hát ennyit tudunk. És azt is hozzá kell tegyem, hogy ebből valamit kellett kezdeni, Szingapúr próbálja stimulálni Isten igaziból fizetésre, de hát ott, ahol mondjuk ilyen 4000 euró körül keresnek, nem biztos, hogy 75 órányi olvasásra mondjuk $1 kapni.
1: Mondom, hogy szerintem, aki többet keres, annak meg a játék értelme inkább, hogy mennyi pontot gyűjt, és nézzek, Noémi üzenete is kb. Erről szól. Szerintem viszont tök mindegy, mi a motiváció, ha a vége az, hogy egy gyermek vagy fiatal végre végigolvas egy teljes fejezetet. Ha a gamification, vagy a játékosítás kell ahhoz, hogy legyőzzük a brain rotot, hát legyen az. És azt hiszem, az utolsó mondat, ez sok mindent elárul.
2: Igen, mert pont arról beszélünk, hogy Szingapúrban az oktatók egyre nehezebben küzdenek meg az úgynevezett brain rot, vagyis az agyi leépülés jelenségével, és ezzel általában az online fogyasztott túl sok felszínes tartalomnak tulajdonított kognitív hanyatlást írják le, valamint a doom scrollinggal, azaz a negatív hírek és a tartalmak kényszeres görgetésével. Úgyhogy de szerintem nem csak Szingapúrban üti fel a fejét ez a probléma, ez a brain rot, vagy agyi leépülés, hanem épp úgy beszélhetnénk akár Romániáról is.
1: Ne hülyeskedj.
2: Hogyha behoztuk már a funkcionális analfabetizmust.
1: Kb. Akárhová mész, tényleg akárhová, mindenhol azt látod, hogy alkalmazott és kliens és mindenki bele van bújva a telefonjába és bele vannak őrülve. Azt már meséltem nektek, nem, hogy kiderült, hogy a fejlett nyugati társadalmakban van egy olyan jelenség, miszerint a gyermekek nagyon sokat üvöltenek a játszótereken. És kiderült, hogy azért teszik, mert hogy ha kimennek a dadussal vagy valamelyik szülővel a játszótérre, azok meg bele vannak bújva telefonjukba, és a gyerek rájött, hogy akkor figyelnek oda rá, hogyha nagyon csúnyán csinál. És ebből az jött, hogy kb. Kimész egy ilyen játszótér, és üvöltöző gyerekeket hallasz, meg látsz, mert hogy szegények próbálják magukra valahogy a szüleik figyelmét
0: fölhívni. Ezt akarod mondani, hogy a szombaton másnaposan ülök a teraszon, próbálom kávéval helyrehozni az előző napi...
2: A dadusok a hibások.
0: Nem, hát a kedves szülők, ugye, akik nyilván tényleg a telefonba bele vannak, és akkor de ilyen hangerővel a fülem mellett, és érzem érted, hogy ott én vágom nyakon a kölyket.
1: Zoltán azt írja, hogy én benne vagyok. Csak kérdezzétek meg Szingapúrt, hogy a rejtvényújság meg a gépjárműadás vételi szerződés is beleszámít, mert akkor holnap felmondok a munkahelyemet.
0: Nem. Még fogsz mellékest keresni.
1: Igen. Na, de nem tudom, hogy mennyire jelentene megoldást, de figyelj, hogyha központilag jön egy ilyen nem is igény, hanem jelzés az emberek irányába. Már az, már, érted, már az információs szórást. Gondoljatok bele, hogy mi beszélünk erről az ügyről. Most Szingapúrban mennyit beszélhetnek róla? Már az, hogy ebből ügy lesz...
0: Keresünk egy szingapúri rádiót, kérdezünk meg a kollégákat.
2: Igen. Jó, de azért... Tegyük azt is hozzá, hogy a program vitát is kiváltotta ebben a városállamban, mert egyesek szerint ugyanis az embereknek egyszerűen azért kellene olvasniuk, mert szeretnek olvasni. Van egy Ashley Chia, egy szingapúri könyvklub vezetője, aki a következőket nyilatkozta. Ha Szingapúr olvasó kultúrát akar kialakítani, talán nem az az egyetlen mérce, hogy az emberek napi 15 percet olvasnak-e. Az is számít, hogy kíváncsi olvasókká válunk-e. Olyan dolgokat is olvasunk-e, amelyek nem azonnal hozzáférhetők, vagy közvetlenül hasznosak számunkra.
1: Egyem a szívedet. De figyelj,
2: itt egy könyvklubnak a vezetőjéről van szó, és engem meglepett, hogy kritikát fogalmaz.
1: Pont ő nem kéne úgy lássa ezt a dolgot, tehát pont egy könyvklub vezető nem kéne így lássa ezt a dolgot, úgy gondolom. Nem mindenki számára olyan egyértelmű, ami mondjuk a már olvasók számára teljesen az. Jó, innen folytatjuk.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, kürtőskalács.
8: A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi.
7: Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa.
8: Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeki és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
9: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
10: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után ismét lágerek.

0: Szingapurban pénzt is fognak adni azért, igaz, hogy nem sokat, hogyha nekiállnak olvasni az állampolgárok. Ezt lehet, hogy jó lenne Kelet-Európába is átültetni, sőt a nyugati társadalmakban is tapasztalható, vagy felüti a fejét ez a probléma, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy csak Szingapurban kellene meghonosítani ezt a programot.
1: Igen, figyelj csak, Attila egy nagyon okos üzenetet írt.
0: Na.
1: Azt írja, hogy itt nem az egy dolláron van a hangsúly, hanem a szokásformáláson. Az algoritmusok úgyis mikrojutalmakkal, lájkokkal és értékelésekkel tartanak minket a képernyő előtt.
2: Értesítésekkel.
1: Szingapur csak a saját fegyverükkel próbálja visszacsábítani az embereket a könyvekhez.
3: Közben egy kis piros szívecske felugrik a hatodik oldalon. Még visszaolvasol.
1: Igen.
3: Mondjuk olyankor kéne rájönnek azok, akik nem olyanok, illetve akik olyanok, mint én, hogy rosszul olvasták az egyik szereplő nevét az egész könyven át.
0: Na de várjatok csak. Ugye itt virtuális érmékről beszélünk, hogyha a szingapúriak elkezdnek olvasni, akkor 15 perc olvasás után 20 virtuális érmét kapnak. Akkor ez most interneten keresztül való olvasást illeti, vagy
1: nem,
0: hagyományos könyvolvasást?
1: Tehát például, most én abból tudok kiindulni, az olvasómon elindíthatok egy ilyen mérőt, hogy ő nézi, aha, hogy én mikor olvasok aktívan, vagy nem, ilyen nem indíthatok el, de mindenképp csinálj egy ilyen kimutatást, hogy én abban a hónapban hány percet
3: olvastam. Ja, tehát várjál, hogy te az egy ilyen e-book reader akkor, vagy becsületes magyar, tehát egy
1: kicsi. Igen, de ő leáll a számolással, hogyha túl sok időt töltök egy oldalon. Tehát ő rájön arra, hogy én ennyit nem olvashatom azt az oldalon.
3: Ez kb. Mint amikor a futóra megáll, amikor megálltál te is.
1: Így van. Tehát ez annyira nem őszintén, tehát nem rocket science, hogy ezt a dolgot megcsinál.
3: Én értem rocket science, de a könyv klasszikus változatnál ott hogy fog ez működni? Kérdem én is egy barátomnak.
1: Nem, valószínűleg adnak valamilyen telefonos applikációt.
0: Kapsz egy homokórát?
1: Nem, telefonos
3: homokórát. Szeretném a
1: Na, figyeltek, amúgy mondjuk el, hogy azért vannak olyan felületek, ahol motiválják az embereket olvasásra. Például sokan lenézik az olvasók közül, de a bookstagrammerek és a booktokkerek úgy gondolom, hogy pont ahhoz a közönséghez és ahhoz a generációhoz szólnak, és tudják őket motiválni arra, hogy olvassanak, akiket mások nagyon nehezen érnek el fizikai felületeken. A booktokkerek ugye TikTokon, a bookstagrammerek pedig Instagramon számolnak a könyvekről, olvasási élményekről, és ide a komment szekcióban rengetegen hozzászólnak. Ez nagyon motiváló tud lenni véleményem szerint egy fiatal számára, hogy igen, megint menő lett az olvasás.
0: Egyetértek veled, viszont annyit még hozzátennék, hogy arra lennék kíváncsi, hogy nálunk hány ember olvasna a napi 15 percet, ha fizetnének érte, gondolok itt Romániára. Uh-huh. Mert szerintem az elején millióan jelentkeznének, utána egy három hónap.
1: Én már azzal elégedett lennék, hogy 2 millió ember csak ezért olvasna a napi 15 percet egy hónapon keresztül, szerintem látható, érzékelhető változások lennének az országban.
4: Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
5: A Vagány Vágás.
4: Sírja tesszük a délutánokat.

0: Na jó, az olvasásról kb. Ennyit tudtunk beszélni, bár valószínűleg ragad bennénk ez az, de van egy sokkal fontosabb témánk, amit szeretnénk elővenni.
1: Igazából mielőtt rátérnénk, csak azt akartam, hogy az olvasás is egy kicsit olyan, mint a más téma, mondjuk a hálószobatot, hogy nem beszélni kéne róla.
0: Így van.
2: Aki még nem regisztrált játékunkra, azt tegye meg, tudjátok a telefonszámunkat, mi most akkor meghallgatjuk a legfrissebb híreket.
0: És lesz egy meghívottunk a következő órában. Nem is akármilyen meghívottunk, akiről már beszéltünk, de hogyha szemfülesek majd vagytok és velünk maradtok, akkor kiderül, hogy milyen véleménye van a világról Miss World Hungary 2025-nek.
1: És be fogom vinni az erdőbe, és elmondatom vele, hogy a kopaszodó pocakos pasasra buknak az igazán szép lányok.
3: Reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek, aktivszekelyföld.ro.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémenseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Léc, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
11: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
10: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
11: Megtalálsz minket Facebookon is.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Vasárnap Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyerekeket, nem támogatja a Szociáldemokrata Párt és az EUR esetleges összefogását Nikus Ordán. A következő órákban is felhős marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Csökkent a gépjármű és motorkerékpár kereskedelem, valamint javítás forgalma Romániában az év első 7 hónapjában. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az ágazat teljesítménye 2,4%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Január és július között a legnagyobb mértékben csaknem 16%-kal a motorkerékpárok értékesítése és karbantartása esett vissza. A gépjármű kereskedelem több mint 3, a szervisz szolgáltatások forgalma pedig csaknem 4%-kal csökkent. Egyedül az autóalkatrészek eladása mutatott kismértékű 0,2%-os bővülést. Vasárnap az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyerekeket, a Szálvámont Kovásznamegyei hegyi mentők csapata 11 és 17 óra között sokszínű programmal készül. Ezen kívül viszont lesz még lovagoltatás, gombakiállítás, koncertek, de a kézműves foglalkozások sem maradnak el a kínálatból. Több mint a duplájára nőtt a medveriasztások száma Hargita megyében a tavalyi évhez képest. A megyei csendőrség tájékoztatása szerint az év elejétől ez idáig már 466 bejelentés érkezett az 112-es segélyhívóra lakott területen észlelt nagyvadak miatt, míg tavaly ugyanebben az időszakban 266 ilyen esetet regisztráltak. A helyzet szeptemberben sem volt jobb, medvék miatt 40 alkalommal kérték a lakosok a hatóságok segítségét. A legtöbb lakossági jelzés Borszékről, Parajdról, Tusnádfürdőről, Oroszhegyről, Gyergyószentmiklósról és Maros hévízről érkezett. Október 15-e és 18-a között rendezik meg Brassóban az Astra moziban a 14. Dracula filmfesztivált, amely idén a 80 éves Steven Spielberg előtt tiszteleg, a különleges díszvendége pedig a BAFTA jelölt brit zeneszerző Simon Boswell lesz. A fesztivál programján belül 5 nemzetközi horror, thriller és science fiction, többek között paraguai, ausztrál és kínai alkotások tekinthetőek meg. Kiemelt eseménye lesz egyébként ennek a fesztiválnak október 18-án a Spielberg nap, amikor Irina Margareta Nistor filmkritikus prezentálásában levetítik majd a rendező harmadik típusú találkozások és Disclosure Day című alkotásait. Nem támogatja a Szociáldemokrata párt és az AUR esetleges összefogását Nikus Ordán. Az államfő a Quotidianum lapnak adott nyilatkozatában leszögezte, hogy egy Európa párti kormányt és elkötelezett egy nyugatbarát parlamenti többséget szeretne az ország élén látni. Az elnök abban bízik, hogy a parlamenti alakulatok kellő kompromisszumkészséget mutatnak majd a kormányalakítási egyeztetéseken. Nikus Ordán kihangsúlyozta, hogy amennyiben a Siegfried Moresen vezette kabinet nem kapja meg a szükséges parlamenti bizalmat, újabb konzultációs sorozatot kezdeményez a pártokkal, és csak ezt követően dönt majd a következő miniszterelnök jelölt személyéről. A meteorológusok szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt, csapadék ugyanakkor nem várható, a mai napon éjszaka nagyon hűvös lesz, akár 4 fokot is mérhetünk majd a hajnali órákban, holnap egy kicsit melegebb lesz, mint ma, akár 19 fok is lehet majd délután, mindemellett csapadékra nem kell számítani, és a szél sem fog erősen fújni. Ez a felmelegedés ugyanakkor most kitart néhány napon keresztül, tehát kellemes őszies időjárás elé nézünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
12: Most pedig.
2: 17 óra múlt, ez a Vagány Vágány a továbbiakban is itt a Rádió Gagán. Tudjátok, a telefonszámunkat várjuk, hogy írjatok nekünk, és hát itt vagyunk mind a hárman, úgyhogy ki fogunk egészülni?
0: Négyen. Négyre egészülünk. Horváth Gábor, Kis Bence és B. Szabó Zsolt, illetve itt van velünk Végvári Janka, a Miss World Hungary 2025 győztes, aki nemrég érkezett haza Vietnámból a Miss World versenyről. Kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira, de hát, hogy mondjam, alig jutok szóhoz így Jankát elnézve.
1: De tudod mit, akkor inkább hallgassa a zenét. Itt van Pink óra kezdőként a Bloomivel.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
7: Vagány Vágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nagyon remélem, hogy a feleségem nem hallgatja ezt, amit most le fogunk
1: művelni. Én is nagyon remélem, gyerekek, hogy a feleséged nem hallgatja ezt a műsort.
0: Fú, gyerekek, mindenhez szokva vagyunk, olyan a világ legnagyobb sztárjaival már készítettünk interjút, de én a világ legszebb nőjével nem tudom, hogy képes vagyok-e őszintén. Tehát, ne haragudjatok meg, tehát nagyon ritkán érint ennyire meg valakinek a szépsége, és ezt most őszintén mondom, a kamerán keresztül.
2: Rám gondoltál?
0: Majdnem, de őszintén, biztos vagyok benne, hogy minden nap hallja ezt, meg ő már hozzá van ehhez a dologhoz szokva, meg hogy a pasasok össze-vissza félrebeszélnek. Mi most azért megpróbálunk mégsem, mert hogy egy nagyon különleges meghívottunk van itt, nagyon büszkék vagyunk, hogy itt van velünk a műsorban, és egy egész órát itt lesz velünk, mi megpróbálunk szóhoz jutni, valamit csinálni.
1: Gyere, engem nézze.
2: Add át a szót, Benci.
0: Rá vagyok tapadva tényleg
1: Várjál, én ezt a mondatot akarom hallani a végét.
0: A monitorra vagyok rátapadva, tehetek, kész vagyok. Szia, Janka, nagyon szép vagy, mondták már?
2: Ez micsoda beköszön.
1: Tehát akkor hagyjátok fogalmazzam meg. Szóval Végvári Janka a vendégünk, aki magyarországi modellként van nyilvántartva, Google-ben megnéztük. Úgyhogy szia, Janka.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Hát akkor egy kicsit helyesbítünk, vagy kiegészítjük az előzőekben elmondottakat. Ugye a Miss World Hungary 2025-ös győzteséről van szó, aki hát ugye 2026-ban most volt a Vietnámban a Miss World döntő, és Janka most ért haza, és akkor be is jött a Gaga stúdiójába.
3: Igen, az első út, ami ide vezetett.
0: Volt, aki gondolta, hogy nem te vagy a legszebb nő a világon? Én nem tartom közéjük, csak szólok.
3: Hát figyelj, megosztó a szépség, úgyhogy igen.
1: Jó, akkor kezdjük ott ugye, hogy beszélgettünk mi már, és mondtad, hogy azért egy ilyen megmérettetésre elég komoly felkészülés zajlik. Most az a helyzet, hogy annak ellenére, amit Zsolt így elmondott, látom az arcodon, az remélem, hogy pirosítva és nem pír, de hogy tényleg milyen hosszú, mennyi időt vesz igénybe, miből áll a te felkészülésed egy ekkora kaliberű versenynél?
3: Hát azért a felkészülés elég összetett, nekem több mint egy éven volt felkészülni, mivel elég későn volt megrendezve idén a verseny. Ugye rengeteg ilyen megmérettetésen kell részt vennünk, ilyen úgynevezett challenge-eken. Például van ez a head-to-head challenge, ahol igazából egy szöveget kellett mondanunk a projektünkről, ez egy jótékonysági projekt, ez mindenkinek meg kellett csinálnia. Én nekem ezt tette ki szerintem a felkészülésemben a legtöbb időt, mert ezt tényleg szerintem több mint egy évig csináltam, ugye én idős otthonban önkénteskedtem, illetve az UNICEF Magyarországgal is együtt dolgoztam, úgyhogy ezért ez olyan, hogy ugye a munkád mellett, meg nekem is a tanulmányaim mellett ez egy olyan dolog, amit de tényleg rá kell szánni az időt, úgyhogy nekem ez volt talán, amire a legtöbbet készültem. Volt sportverseny, úgyhogy azért fizikailag is toppon kell lenni, bár az nem úgy sikerült, ahogy gondoltam.
2: Mert?
3: Hát azért nem vagyok egy atléta, annyira azért nem vagyok sportos, de én beleadtam mindent tényleg, csak hát nagyon meleg volt Vietnámban, meg hát azért tényleg voltak olyan lányok, akik egész életükben sportoltak, nyilván azért velük nem lehetett felvenni ilyen téren a versenyt, de ezek mellett még ugye volt ez a top modell verseny, bár ugye én a modellkedésemnek köszönhetően ugye azért így nem ért meglepetés, ezt amúgy nagyon élveztem is, úgyhogy azért eléggé fel kellett készülni. Ja, meg majdnem anyanyelvi szinten követelik az angolt, és szerintem az évről évre egyre jobban erősödik, úgyhogy azért abban is, tehát én amúgy angolos iskolába jártam, de azért más, amikor az ember egy egész világ előtt szerepel, és úgy kell beszélnie.
0: Nagybácsi mit gondol erről?
2: Nagybácsi inkább elmondja, hogy ki a vendég, és menjünk tovább egy kicsit zenével, aztán visszatérünk. Végvári Janka, Miss World Hungary a vendégünk, és megyünk tovább most, ha jól látom, a halott pénzzel is, judóval, aztán jön vissza.
4: Magánvágány.
5: Plecskálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

élőben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Miss World Hungary 2025 a vendégünk ebben az egész órában, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ennyire fiatalon ezt a címet így magad mellett viselni, ez így hogy milyen? Egyáltalán közösségekbe jársz, tanulmányaidat végzed, és közben te vagy Miss World Hungary 2025. Gondolom ezzel jár hideg-meleg.
1: Hát hogyne? Egyébként nekem felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon sikerült ezt a célt elérnem, de nagyon hálás vagyok neki, és tényleg hiszem, hogy minden okkal történik, úgyhogy más, mert amikor mondjuk így emberek között vagyok, és tényleg oda jönnek hozzám képeket kérni, akkor azért én is így meglepődök, mert én egyáltalán nem tartom ezt annyira nagy dolognak, amennyire amúgy az, úgyhogy meglepő.
2: Van egy ilyen dolog egyébként, hogy kíváncsi vagyok, hogy magánéletben ez úgy működik, hogy oda merre hozzád menni, és rász, azért mindig csak a Miss World Hunger. Érted? Egyfelől egy kihívás, kettő megérted, hogyha kikosaraz, akkor azt mondod, hogy a Miss World Hungary kosarazott ki. Szóval mit gondolnak egyébként a nők még ezen kívül rólad, hogy látod? Utálnak-e rendesen?
1: Hát szerintem azért sok mindenkiben van egy féltékenység, de igazából most már szerintem a több mint egy év alatt megpróbáltam így elfogadni ezt, hogy sajnos ilyenek az emberek, vagy a nőknek egy része.
3: De Janka, bocs, hogy belekérdezek, ez inkább féltékenység, vagy irigység? Hogy látod te?
1: Szerintem vegyes egyébként. Ez szerintem az adott személytől függ, bár én nem... Tehát nyilván ezek az emberek, akik féltékenyek, vagy irigyek rám, legtöbb esetben nem is ismernek, és nem látnak bele a dolgokba, hogy valójában mi van a háttérben, és hogy mennyi mindennel jár ez, és hogy azért nekem sem mindig tökéletes az életem, és minden rendben van, meg hogy azért mennyire nehéz, és mennyit kell ezért dolgozni. Úgyhogy lehet, hogyha ezt látnák, akkor ennyire nem lennének irigyek, vagy féltékenyek.
0: Hallod? A negatív kommentekkel, bocsáss meg, Gábor, hogy állsz? Mi akkor mindig van olyan, hogy néz ki, meg izé, meg hogy előző.
2: Meg biztos, hogy a múltkor olvastam, hogy az ajkaid azok fel vannak töltve, nem tudom mivel. Volt
0: meg a szemed ki van húzatva, meg mit tudom én.
3: Yeah. És a melleid is biztos meg vannak csináltatva.
1: Hát én már mindent kaptam, igen, már mindent, mondjuk azért 17 évesen elég meglepő lenne, ha ennyi mindent meg lenne rajtam csináltatva, de most hát annó, amikor ugye 17 voltam, de nem, még a mai napig sincsen semmi mű rajtam. Nyilván azért persze a smink valamilyen szinten változtat az arcon, de szerintem azért már az interneten elég sokan láttak rólam smink nélküli képeket is, videókat is, úgyhogy ott is láthatták. Figyelj, úgy vagyok, hogy én egyszer nem ezt, hogy nem egyszer elmondtam, úgyhogy ha nem hiszik, akkor éljenek ebben a boldogságban, hogy higgyék azt, hogy nekem bármi meg van csináltatva.
3: Na és tegyük hozzá, hogy beteg is voltál te a verseny alatt Vietnámból.
1: Így van, igen, igen.
3: Ezt hogy küzdötted le, vagy hogyan tudtátok megoldani, és mi volt pontosan ez a betegség, hogyha jól tudom, bedagadtak a szemeid, vagy gyerekek?
1: Igen, igen. Hát egyik nap úgy keltem fel, hogy az egyik szemem körülbelül háromszor akkora volt, mint a másik.
3: Na
1: most azért ez szépségversenyen, ez nem a legelőnyösebb dolog, hát gondolhatjátok, hogy mennyire ki voltam, úgyhogy bementünk a kórházba, mivel Vietnámba ugye nem jön ki orvos, hanem hogy bármi problémád van, akkor egyből a kórházba kell menni. A másik akadály az volt, hogy Vietnámban az orvosok nem beszélnek angolul, tehát így vietnámiul elpróbáltak nekem magyarázni, hogy mi is történt a szememmel. Úgyhogy azért ez megint nehéz volt, viszont hát úgy voltam vele, most már ott vagyok, végig kell csinálnom ezt az egészet, nyilván valamilyen szinten azért egy hátráltató tényező volt, hogy azért nem voltam maximálisan rendben így egészségügyileg, de hát túléltem, úgyhogy ez is egy megpróbáltatás volt.
2: Igen, megtaláltuk értelem a TikTok videót, ahol a szemed úgy van. Tehát vald be, valakivel boxoltál és alul maradtál.
1: Ja, igen, igen, amúgy összevesztem egy lányjal, megsértődött rám, és akkor azért amúgy kicsit összekaptunk.
0: Pont innen folytatjuk, de Chris Cross fogjuk meghallgatni. Ők azt mondják, hogy maradjunk, maradunk.
4: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány.
4: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Továbbra is Végvári Janka van itt a Vagány-Vágány stúdiójában, és én támogatnám, hogy minden nap egy kicsit legyen itt velünk Janka. Az én férfi morálomat legalábbis pont az egekig nyomja. Csodálatosan szép hölgy ül itt velünk a stúdióban, Miss World Hungary 2025 győztese, aki nemrég érkezett haza a Miss World versenyről Vietnámból. És bár úgy gondolják sokan, hogy ez csupán testi, fizikai adottság, hogy valaki ennyire szép, ezért nagyon-nagyon sokat dolgoznak azok a lányok, akik eljutnak idáig. Ezt most már olvassuk is, halljuk is, látjuk is, engem inkább a másik oldala érdekel, Bence már picit érintette, úgyhogy ha nem baj, én egy picit rátelepednék. Nem zavaró számodra az, hogy gondolom én, inkább olyan férfiak keresnek meg téged, akik úgy gondolják méltók egy szépség királynőhöz oda menni. Éppen ezért nem hiszem, hogy túl sok alulborotvált vagy felülborotvált arcú férfival, vagy éppen egy picit elhanyagult hajú férfival találkozol. Én, hogy elképzelem, ilyen piperkőcök keresnek téged meg, meg gondolják magukról, hogy fölérnek a te szépségedhez. Gyere, cáfolj meg!
1: Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy azért nem minden a külső, és azért én is ehhez próbálom tartani magam, hogyha valakivel ismerkedek, bár mondjuk most megmondom az őszintét, hogy most éppen nem olyan életszakaszban vagyok, hogy amúgy lenne ehhez kedvem, most tényleg így el vagyok, így fókuszálok magamra, de amúgy mindenki megkeres, és amúgy tényleg így meglepő, hogy olyanok is, akik most egy teljesen hétköznapi emberek, és amúgy ezzel nincs is semmi probléma, tehát én amúgy nem is feltétlenül keresek olyan szemét magam mellé, aki minden áron tökéletes kell legyen, ismert kell legyen, tehát én abszolút nyitott vagyok úgymond mindenkire. De azért vannak meglepetések mindig.
0: Hát ezért nehezen képzelek el egy ilyen kornadrágos életművészt, aki oda tudja hozzád, érted, egy ilyen deszkárcipőben.
2: Egy csokorrózsával. Tényleg volt ilyen, hogy valaki egy csokorrózsával érkezett?
1: Nem volt ilyen képzelet.
3: Hol vannak az ilyen emberek?
1: Hát ez az én generációm, ez az én generációm.
3: Akkor te generációd mivel érkezik, hogyha nem rózsával?
1: Én Instára ámír. Igen, Instán reagál a
2: történet. Hát nagyon jó. Eszem megvádjál. És tudnak neked olyat írni Instán, amire azt mondod, hogy na ez, tehát anyu nézd meg ilyen üzenetet.
3: Amikor hideg kirász.
2: Ez az igazi, most megtaláltam.
1: Hát amúgy nehezen tudom elképzelni, hogy az igazit Instagramon fogom megtalálni. Bár ki tudja, de azért úgy vannak meglepetések. Mondom, hogy amúgy én azt szeretem, amikor valaki viccesen ír rám, vagy valami poén beír, és akkor arra tudok valahogy reagálni, de mondom, hát így
0: azt hiszem, akkor már megvan egy. Tehát akkor a tökéletes férfinak az egyik tulajdonsága szerinted, ha jól értem, akkor az, hogy legyen humorérzéke.
1: Igen, az azért nem egy utolsó szempont, hogy nem.
0: Hát akkor nem állunk el hátul a sorrendben.
2: Nem akarsz a hallgatóknak és mondjuk Gáborral nekünk is egyet hazudni, hogy az olyan lányok, mint az ilyen szép lányok, azok igaziból az ilyen apa testre, az ilyen terpátra bukhatnak?
3: Na nézd meg a három boomert, amikor kérdezi az
2: unokámukat. Hát ez komolyan, tehát ugye azért szőrmentén kérdezni.
0: Akartam mondani, Gábor, te kapcsolt ki a főhallgató.
3: Én egy kicsit azért visszatérnék a versenyre, mert hogyha vannak olyan hallgatóink, akik az elkövetkezendő időszakban gondolkodnak a Miss World Hungary-n részt venni, mennyire volt a döntő legalábbis Vietnámban az, ugye sokat hallani arról, hogy a személyiséget, a gondolkodásodat, a kommunikációdat is figyelik, és nem csak a szépségedet. Igaz ez? Objektívek, vagy azért van itt szubjektív vélemény is, és inkább csak a szépség számít?
1: Én ezt abszolút szerintem most már el tudom mondani, hogy szerintem a szépség az ilyen 40%-a, amit néznek, és a többi mind-mind a kommunikáción, a projekteken, és maga a személyeden múlik, tehát, hogy mit tudsz felmutatni, mitől vagy te a nő, és mitől lehetsz inspiráló, akár a fiatalabb, vagy idősebb generáció számára is.
0: Közben érkezik egy hallgatói hozzászólás Tímea részéről, és arra kíváncsi Tímea, hogy gondolkodtál-e már, hogy valami detál átalakítsd. Ezt egy kicsit hosszabban fogalmazta meg, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni majd zene után.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RM-i vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
3: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
4: Mit? Mindent egy helyre. Az Agroelektrótól.
5: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
6: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
7: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án

0: számos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740-549-359.
2: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít. Nekem ez is sokat számít.
3: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlícek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
4: A reklám után.
5: Ismét slágerek és új

0: Mit bagadol bárhová?
1: Rádiógaga.ru.
0: Rádiógaga.ru.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Továbbra is Végvári Janka, Miss World Hungary 2025 győztese, a vendége a Vagány Vágánynak. Mi meg vendégei leszünk hamarosan, szépen lassan önmagunknak. Keresem a szavakat, de szerencsére vagytok ti, kedves hallgatók, és témától érkezettek kérdés, hogy hát igazából azt úgy lehetne föltenni, hogy hogyan állsz az ilyen testátalakító beavatkozásokhoz. Van-e egyáltalán elutasított teljesen, vagy úgy el tudnád fogadni?
1: Én nem utasítom már, főleg szerintem a mai világunkban már egy olyan világban élünk, ahol már szerintem minden elfogadott, és szerintem, hogyha esztétikailag alakítasz át magadon valamit, azzal nincs is semmi probléma. Én személy szerint nem szeretnék, én amúgy elfogadtam magam, így azért kaptam elég sok pozitív megszólalás a külsőmre, tehát úgy érzem, hogy én ez így jó vagyok, úgyhogy én nem szeretnék semmit így átalakítani.
0: Te is, mit tudom, 50-60 éves.
1: Hát, de szerintem úgy szép megöregedni, ahogy vagy, tehát hogy nem kell ezen változtatni.
0: Erre vártam, köszönöm szépen.
2: Hogy néz ki, vagy van a fejedben arról egy kép, hogy egy idősebb hölgy hogy kellene kinézzen? Nagyon sokszor azt látom, hogy úgy elengedik magukat is, és sokkal jobb, hogyha valakiben van egy kis lendület. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látod?
1: Szerintem kortól függetlenül egyébként minden korosztály ki tudja magából hozni a legjobbat. Én is, ha egyszer idős leszek, én szeretnék fit lenni, szeretném élvezni az életemet, szeretném kihasználni még akkor is lehetőségeimet életem végéig, hisz attól, hogy már idősebb vagy, akár unokáid vannak, attól függetlenül tényleg lehet szép, lehet igényes, elmehet sportolni, amit tudsz. Tehát, hogy én így szeretném majd élni az életem.
3: Meg vagytok lepődve, ugye? Úgy hallom.
0: Abszolút.
3: Janka, még egy kérdés részemről, és aztán hagyom a srácokat is még kérdezni. Ha újból neki kellene indulnod ennek az útnak, vállalnád, vagy annyi csalódásért is a többek között a kommentek miatt is, hogy azt mondod, hogy inkább többet nem?
1: Én teljes mértékben újra csinálnám, és egyébként a jövőben még terveztem is, most csak ilyen kis meglepetés, de terveztem amúgy még szépségversenyekre menni, nemzetközileg, és úgyhogy meg amúgy rengeteg pozitív visszajelzést kaptam külföldről, hogy szívesen látnának meg ilyen világszínpadon, úgyhogy mindenképp amúgy újra csinálnám.
0: Mondanám, hogy még tele vagyunk kérdésekkel, csak már lassan műsoridőnk nincs hozzá, hogy mindezeket feltegyük. Mi gratulálunk egyébként mindenhez, amit eddig elértél, sőt, ilyen fiatalon elértél, és én leginkább ahhoz, hogy ezekkel a gondolatokkal tudod mindezt kiegészíteni. Én azt kívánom, hogy ez így maradjon még nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Ezzel sok munka lesz, hogy így maradhasson, meg vagyok győződve, mert rengeteg hatás ér téged, és nagyon fiatal vagy mindehez, de gratulálok minden egyes lélegzetvételedhez, nagyon ügyes vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm.
4: Zsinyre tesszük a délutánokat. Vagány, vagány.

0: Na srácok, ennyit Jankából, többet nem kaptuk belőle. Remélem ennyi elég volt. Max majd, ha még valamilyen világversenyen elindul is, hazajön, akkor még beszélünk vele, de
1: kész. Én fizetek többet neked, hogyha minden hónapban legalább egyszer egy órára behozod ezt a szép lányt ide hozzánk. Na amúgy az a legszebb dolog az egészben, hogy nem hogy csak csoda szép Janka, hanem tényleg nagyon kellemes beszélgető társ is.
2: Na azt hiszem, hogy a szépségünknek ez megárt.
1: Az
2: azért
1: ekkora
2: konkurenciát biztos nem tud elviselni, úgyhogy maradjunk a híreknél, azzal folytatjuk.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám.
5: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
6: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalás fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalás. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalás és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeki és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
7: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Cserkész toborzót hirdett kézdivásárhelyen a 34. Gábor Áron cserkész csapat. Kötelezte a Fehérházat egy amerikai szövetségi bíró, hogy azonnal adja vissza a CNN, az MS Now és a Politico tudósítóinak a sajtó akkreditációját. A következő napokban kellemes időjárásra számíthatunk. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Nem ment át a szükséges teszteken a két román drón elhárító légvédelmi rendszer, tájékoztat a G4 média, de már Nikosodán államfő is megerősítette a tényt New Yorkban. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az ilyen műszaki problémák előfordulnak az átvételi eljárások során, és a hiányosságok kijavíthatók. Románia még 2023 végén kötelezte el magát egy korszerűsítési program mellett, amelynek keretében 4 légvédelmi rendszert küldtek ki a német fegyveripari koncernhez, a cél pedig a régi lövegek átalakítása volt, hogy azok alkalmassá váljanak a kis magasságban repülő célpontok megsemmisítésére, ám ez több akadályba ütközött az elmúlt időszakban, ami egyrészt plusz kiadásokkal jár az országnak, de azért is lenne sürgős, mert az orosz-ukrán háború kezdete óta egyre gyakoribbak a drónbehatolások az ország területén. Cserkésztoborzót hirdet Kézdivásárhelyen a 34. Gábor Áron cserkész csapat. A 0.-8. osztályos fiatalokat minden pénteken 6 órától várják a Boldog Özséb templomnál. Ugyanakkor a találkozók mellett egyéb izgalmas programokkal is készülnek évközben a szervezők. Érdeklődni Kelemen Rékánál lehet telefonon keresztül. Kötelezte a Fehérházat egy amerikai szövetségi bíró, hogy azonnal adja vissza a CNN, az MS Now és a Politico tudósítóinak sajtóakkreditációját. A döntést hozó bíró megállapította, hogy a Donald Trump vezette adminisztráció megsértette az alkotmányos eljárási jogokat, amikor előzetes értesítés és fellebbezési lehetőség nélkül tiltotta ki a médiumokat. Donald Trump korábban a közösségi médiában álhírterjesztéssel vádolta a szerkesztőségeket, az igazságügyi minisztérium pedig utólag nemzetbiztonsági okokra hivatkozott a döntés. Kapcsolatban. A bíróság szerint azonban a kormány érvelése nem állja meg a helyét. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk a mikrofonnál. Kristó Ákos.
13: Valentin Szúcsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsi Szentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szúcsó legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK ma délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. George Russell volt a leggyorsabb a Formula 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén, Max Verstappen pedig a második helyen zárt a Red Bull-lal. A Ferrari is biztató tempót mutatott annak ellenére, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton nem használta a lágy gumikat. A McLaren visszafogottabban kezdett, Oscar Piastri 6., Lando Norris csak 14. lett. Andrea Kimi Antonelli és Isaac Hadjar technikai problémák miatt értékes pályaidőt veszített.
12: A következő órákban is felhős marad az égbolt, ugyanakkor éjszaka nagyon hideg lesz. Mindemellett holnaptól felmelegedés várható adáskörzetünkben. Sepsiszentgyörgyön és környékén a hétvégén 19 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk a délutáni órákban, illetve csapadék sem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
14: Most pedig. Dick Moldádi, tudtad-e, hogy a számítógépek sugároznak? Mindezt negatívan.
1: Hát ugye, Janka után már nekem teljesen mindegy, mit csinálnak őszintén.
14: Az, amit ő sugároz, az egy másik
1: dolog.
14: Más,
1: csak én így a képernyőt, hogyha ő lenne a túlsó felén, még tudnám nézni kb. 10 órán keresztül. Horváth Gábor, Kis Bence, Bészabó Zsolt továbbra is a Vagány-Vágány mikrofonjai előtt, maradt még egy egész kövér óránk.
15: Így igaz, és mi nem sugárzunk, viszont slágerekkel, de hogy nem sugárzunk, hát mindig sugározunk a slágereket és műzenéket. Itt van Kaigo, Sandro Cavazza és a Hold On Me.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
17: Vagány-Vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Mi van te, Gábor? Te Gyergyóba sugároznak a gépek, vagy mi van?
1: Ó, menj a jó Istenbe, amikor megláttam ezt a hírt, nem hittem el. Nem hittem el, hogy mi sugárzunk. Emlékeztek még a 90-es években, amikor voltak ezek a nagyon-nagyon nagy képernyők, és akkor képernyővédőt lehetett vásárolni rá, ahhoz, hogy a sugárzás az ne érje nagyon az
0: agyat. Abból olyan sötét lett, hogy a néninek nem láttam a cicét a képen, akkor így, csak képek voltak. Ja, tudom, emlékszem.
2: Azóta ma videók vannak. Hallod, nem, az volt a baj, tudod, amikor felrakták a sugárzásvédőt a monitorra, akkor nem láttad, hogy a néni szoliterezik. Te röhögsz, de Kolozsváron a polgármester hívott a meccét, 4 órát röhögtünk, amíg a fejérni pénzre vette magát, hogy látjuk a képernyőjét. Szoliterezett, mondta, Nova Szuparázdár, nincs a probléma, játszottuk a hülyét. Na, hát nem erről van szó. Az a helyzet, hogy amikor levágták az összes különböző fizetéskiegészítést, akkor olvassuk, hogy havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől valamennyi Gyergyószentmiklósi polgármester hivatal alkalmazott, aki számítógép előtt dolgozik, a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt. De na most tudjátok, az, hogy adnak 170 lejt nekik, azt nem sajnálom, de
0: nem tudtak volna kitalálni valami miért, de húzat, hogy
2: lett volna az könyörgöm, hogy
1: de az az érdekes, hogy nem találták ki, hanem miután egy szakcikk felmért a számítógépek által kibocsátott sugárzást, uram.
2: Hány
1: utánozták meg ezt a határozatot?
0: Annak a szakcégnek mennyit fizetnek, hogy felmérje?
1: Én nem is értem.
2: Azt mondja, hogy itt a stúdióban számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 monitorunk van.
1: Bérpótlékot holnaptól.
0: Én biztos, én többet meg se
2: szólalok. A polgármester hivatalban egyre 170-et adnak, nekünk 6-ra mennyi?
0: Á, meg még az FM sugárzás is itt állt, mert fejünkön minden. Ne hígyts meg, de azért,
2: hogy zavarom az éter.
1: Hát nézzek, Becének a szemeit keresztbe áll.
0: Ne haragudjatok, hát aztán mennyibe kerül egy ilyen felmérés, Gábor? Kérdezze meg a Gyergyóban a polgármester.
1: Hát rá kell kérdeznem.
0: De amúgy miért csak a polgármester hivatalban? Ott vannak a legrégebbi számítógépek?
1: Hát szerintem nem, mert azért a számítógép parkokat minden adott hivatalban, vagy nem csak a hivatalban, hanem olyan közintézményekben lecserélték.
2: Én azt szeretném tudni, hogy mit sugároz egy számítógép. Milyen sugároz?
0: Pro TV, hogyha van előzetésed.
1: Rádiógaga.ro.
2: Most megkérdem Gézát, lássuk.
0: Na figyeltek rám, tehát azon gondolkodom, hogy ezt a 170 lejt, hogyha mondjuk megszorozzuk az alkalmazottak számával, és még 12-vel mondjuk egy évre mennyit fizetnek erre, ezzel a pénzzel milyen szinten lehetne mondjuk felgyógyítani a polgármesteri hivatalnak, vagy a helyi tanács hivatalának az összes eszközét olyanokra, mondjuk retina képernyőkre, amelyeknek zéró a kisugárzás.
2: Akkor gyere, olvasom neked. Cset Géza azt mondja, hogy elektromágneses mezők, ezt tudtuk. A számítógép és a kábelek alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt hoznak létre.
0: Értem, most már ez érzem itt a rázgódást.
2: Wi-Fi és Bluetooth. Tevő kisugárzása a LED és LCD monitoroknak.
0: Az az ionizálás, ami volt régebb.
2: Arról nem beszélve, van az infravörös sugárzást, oda a hő.
0: Ja.
2: Tehát ez van. És ha még van, ezért, tehát hogy a számítógépek által kibocsátott sugárzás nem ionizáló, tehát nem olyan típusú sugárzás, mint a röntgen vagy gamma sugárzás. Hadd menjek egy, nem sajnálom ismételten a 170 lejt a polgármesteri alkalmazottaktól, csak tényleg mondták volna azt, hogy van egy mobiltelefon antenna a polgármesteri hivatalon, és az sugároz. Egyébként lefelé megsugom, az se sugároz, mert a földben a halottak vannak, és azok nem telefonálnak.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Arról beszélünk, hogy Gyergyó Szent Miklóson 170 lejes juttatást kapnak a...
1: Havi.
0: A Városháza alkalmazottai... Mivel...
1: Mert sugároznak a számítógépek.
0: Megnéztük, hogy most így 2026-ban mennyit sugároz egy számítógép, aztán kiderült, hogy túl sokat azért nem.
2: A Foton ráadásul ugye laptopokat látunk.
0: A Foton mindenki előtt papír van amúgy.
2: Na igen, annak mondjuk a sugárzás kibocsátása relatív alacsony, ha csak nem Csernobilból hozták.
0: Hát igen, de lehet, hogy annyira környezetvédők...
1: Ez egy tanácsülés.
0: Igen, és lehet, hogy annyira környezetvédők és tudatosak, hogy amiatt meg kivágtak fákat a papír miatt, őket kárpotolni kéne ezért is, mert hogy sérül az ember lelke, hogyha látja a szegény fákat kivágva maga előtt papír formájában.
1: Hát oké, csak hogyha a Fotóra ránézek, akkor lehet, hogy a kivetítőnek a sugarai sugároznak talán.
0: Még egyszer, én decemben egyetértek, tehát nem sajnáljuk senkitől a 170 lejt.
1: Sőt, is így vagyok.
0: Sőt,
2: tehát egyébként...
0: Mondom. Csak ha... ez a magyarázat nagyon, ne haragudjatok.
2: Így van, tehát hogyha akkor... Oké, rendben, meg, tehát nem sajnálom a polgármesteri a hivatal alkalmazottaitól, takarítónőtől, polgármesterig senkitől, tényleg azt a 170 lejt. Igaziból azt szeretném, hogy minden hasonló kategóriás városnak, minden hasonló kategóriás alkalmazottja ugyanazt a pénzt kapja, ami tudjuk, hogy az országban nem így van, ugye erről ment az a nagy bértörvényes cirkusz, ami végül nem ment át. Emellett elnézést kívánok ennek a határozatnak és ennek a szakfelmérésnek. Én szeretném megnézni azt a papírt komolyan, hogy mit tudtak ráírni, mivel mérték le, mert az én szerény tudásomat meghaladja ez az információ.
0: 2026-ban.
2: 2026-ban, akkor nem CRT monitorok mellett ülünk.
0: És még akkor se lenne számottevő. De számottevőbb. Tehát arra inkább már rá lehetne fogni
2: de,
0: azt,
2: de hogy... mondják azt, hogy azért, mert rombolja a szemet, mert akkor azt mondom, hogy az oké.
1: Jó, de azért arra... nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ahogy említetted te, hogy a takarítónők is kapják ezt a bírpótlékot, a 170
0: lejes. Hogyha azt mondják, hogy a Városháza alkalmazottai, akkor igen.
1: Igen, de gondolom, kicsit azért tovább gondolták olyan szempontból, hogy akik számítógépen dolgoznak, vagy számítógép előtt
0: ülnek. Hát a takarítónő is elmegy a számítógép előtt, őt is megérzi a sugárzást.
1: Ez igaz, és megsugározhatja.
0: Ne hülyeskedj, hát aztán mindenki.
1: Amikor megjelent ez a hír, akkor én utána néztem a dolgoknak, és a Gyergyószentmiklósi hivatalnál volt régebb egy ilyen házirend, vagyis pontosabban ez a szabályozás, de aztán kivezették. Most pedig, hát gondolom azért, mert csökkent a fizetés, vagy a fizetésnek a reálértéke, ezért most valamit kitaláltak, hogy ismét tudjanak valami további juttatást adni a Városháza alkalmazottainak.
0: Tehát mit kezdjünk az inflációval, találjuk ki, hogy sugároz a számítógép.
2: Ismételten, nem a pénzem van. Az okkal nem vagyok megelégedve. Nyilván, de meg...
0: Nem mondjuk többször, mert most már mindenki értette, hogy tényleg nincs bajunk.
2: Polgármesterivatal valamennyi alkalmazottja, az is, aki nem számítógépen dolgozik. Jó, mindegy, nem, tehát ismételten nem ez, csak találjuk ki, na, komolyan. Meg egyébként szerintem ez az egész indoklás, arról volt szó, egyébként az összes ilyen dolgot eltörlik állami szférából. Akkor most eltörölték, vagy sem?
0: Hány euró 170 lej? Nem másért, csak küldjük már egy szingapúri rádiónak, hogy mi beszéltünk az ő könyves dolgukról, ők beszélnek már egy kicsit arról, hogy nálunk van egy hely, ahol a számítógépes sugárzás miatt hány eurót? 30 eurót?
1: Már 34 euró körülbelül.
2: Szerintem maradjunk a 30-nál, mert amilyen euró árfolyam volt tegnap.
1: Ja,
2: de meg az, amikor a 30-ban
0: 170 lej adózás előtt vagy után, ez sem mindegy.
2: Szerintem amúgy adózás előtt.
0: Nem hiszem, na.
2: Hát sajnos általában szokott lenni. Nem mindegy, jó. De ezt így megjegyeztük magunknak. Ismételten, ha valaki a polgármester hivatal...
0: Főni, reméljük, hogy hallgatsz bennünket, mert hogy 6 monitor van előttünk.
2: Így van.
0: Csak
2: akkor még a telefonokról nem is beszéltünk.
0: Így van, meg kell a hallgatókat
1: tele vagyunk sugárzással.
0: Meg mindenféle itt aztán...
1: Ismételten. A hajam el van hullva.
2: Nem haragszunk semmilyen polgármester hivatal, semmilyen alkalmazottjára. Puszt.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbe

0: Te Gábor, vajon van-e a polgármesteri hivatalnak Gyergyóban villanyos autója?
1: Van. Úgy tudom, hogy van most már.
0: Akkor mondom, mert lehet, hogy ott is azért veszély van, mert annak is lehet elektrostatikus sugárzás, nem tudom hogy, de el tudom képzelni.
2: Pogy még 170-le.
0: Így van. Romániában egyébként...
1: Kling, kling.
0: De még így is valószínűleg, hogy olcsóbb lenne az elektromos autók használata, mint a benzines modelleké. Ugye a minap sikerült a benzinnek átlépje, még az olcsónak is a 10 lejt, és tudjátok, hogy ezt érzem. Biciklivel jöttem a múltkor, nem ebben a szép időben, még sütött a nap. Éreztem, hogy olyan szalmakrumpli szagú autó megy előttem, és rájöttem, hogy ez egy öreg dízel, vannak a TD-k, és vannak az SD-k. Na, az egy SD-i volt, azt egy az egyben napra forgóolajjal töltötték fel.
2: Érzel?
0: Hát azt, hogy a drága az üzemanyag. Töltik bele a növényi olajat a kocsiba, vannak olyanok az
2: üzemanyag. Melyik adják belé?
0: De egy az egyben hogy hívtad? Bunikucát, érted? Itatják meg, érted, a Volkswagen-nek.
2: Most viccelsz velem.
0: Halálosan komolyan. A régi dízelmotorok azok el tudnak érni át. Figyelj, kenés megvan, olajos.
2: Ócsú.
0: Figyelj, nem minden 7-60-ba vásárolod az üzemanyagot.
2: Idegen sajtót.
0: Na, egyébként szerintem azzal igen, nyilván attól, de a szűretlen azért az nem játszik, tehát nagyon szűrőt kell legyen.
1: Ja. Tehát akkor, ha jól sejtem, akkor az étolaj az olcsóbb jelen pillanatban, mint
0: a... Határozottan. Láttam őt le 60 baniba is. Annál már tényleg csak a gáz olcsóbb. Gázos autó tulajdonosaként ilyenkor vigyogok.
1: Jó, de azért nem ajánljuk senkinek, hogy az autóba étolaj az
2: na, olcsóbb. Na, ne fél hónap mész az üzletbe, meg akarsz magadnak egy szampityókát sütni.
1: Nem lesz olaj.
0: A tavaly az olajnak volt, emlékeztek, hogy adott ponton a boltban az étolajnak az ára 12 lej, 15 lej volt.
2: Szeva Szignálsz, tegnap nem elektromos autód volt? Dehogy nem, de mióta hallgattam a rádiógagát, már rég kicseréltem egy 1998-as TDI-re.
0: Nézd, van itt egy statisztika, ami arról szól, hogy az Európa 2026 második negyed évében is folytatta az előrelépést az elektromos járművek elterjedése fele. Gondoltuk. Aztán a töltőállomások hiánya. Romániában ilyen nincsen. Hány ilyen riportot láttak? Mező kellős közepében. Ott a töltőállomás. Út az nincs, autó nincs, a szekér az, hogy mondjam, analóg meghajtása nem digitális.
1: Jó, de az ottani polgármester elmondta, hogy azért pályázták meg ezt az elektromos töltőállomást, és tették oda ki a mező közepébe, mert ipari parkot fognak majd létesíteni.
2: Most mi van ezzel?
0: Most iparkodnak-e?
2: Most mondta el nekünk maga a készítő, hogy a James Webb űrtávcsőre tettek egy olyan tankolót, amihez még nincs technika, hogy megtankolják.
1: Akkor de majd csak lesz.
2: Neked mi bajod van? Hát a másik akarod a majd 20 év múlva egy házat a mező közepébe.
0: Oké, rendben.
2: És kezdte az egészet egy elektromos autótöltővel.
0: Azért, mert az egyik a NASA-nál dolgozott, és egy kicsit komolyabban venné, mint egy polgármestert, akit a korrupció nem túl édes illata vett körbe. Na, kérlek szépen, ezt a tisztán elektromos meghajtású járművek fenntartása az Romániában ugye egy kicsit gazdaságosabbá vált. De egyébként nem értem, hogyha elérgetünk dolgokat azért, hogy áramot állítsunk elő, akkor az miért olcsóbb?
2: Hogy? Hát.
1: Látom.
2: Jaj, most ebben vegyük bele azt, hogy vásároljuk az áramot. Azt, na, mi igen.
0: De és még így is olcsóbb, mint benzinnel járni?
2: Így van.
0: Mi történt a gyaloggal? Kérdem az
2: inkább. Vagy a biciklivel, most kérdezem én még mindig ezt a dolgot.
1: De viszont arról is érdemes még egy kicsit majd diskurálnunk, hogy a töltőállomásokhoz való hozzáférés továbbra is kulcskérdés a megfizetőség szempontjából, és azt is mondják, hogy a jelentésben vizsgált összes országban drágább a nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. A gyors töltési szolgáltatások pedig különösen költségesek. Na, erről még beszélünk.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány vágány. Ez is a

0: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
2: Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
5: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
0: A reklám után
6: ismét slágerek és

0: De nem úgy van, hogy gyors töltéssel a zaksidnak rövidebb lesz az ideje.
1: De egyébként meg minden. Tehát, hogy ez a laptopra is érvényes, a telefonra is érvényes.
2: Nem, a telefonokra már nem érvényes. Én úgy tudom, a hogy kidolgozták már azt a technológiát.
1: Most akkor kérdezzem meg én is, mint a paraszt, hogy jó, sok azt még nem lehet megcsinálni, akkor csinál.
2: Hát szerintem meg lehet csinálni, csak még a piaci érdekek nem kívánják.
0: Onnantól, hogy nincs megcsinálva.
1: Hát jó, akkor bocsi, még széles közönség számára nem elérhető, mert tudom, hogy a múltkor valaki úgy árult egy villanyautót, hogy még soha nem volt gyors töltővel töltve. Ez egy Dacia Spring típusú autó
0: van
1: volt.
0: Van ideje az úriember.
1: Azt röhögtük, hogy nem is lehet, azért nem volt. Tehát hogy ez, az ugye elég egyértelmű. Na, figyelj, viszont látjátok azt, tehát kíváncsi vagyok, hogy jártatokban keltetek, mert láttatok ilyet, én direkt vadáztam, hogy valahonnan az ablakból le van eresztve, vagy a teraszról le van eresztve.
2: Láttam én is, igen.
1: Én is láttam, hogy le van eresztve, akár egy kicsit.
0: Sőt, láttam őt, hogy össze volt szkocsozva akár, úgy volt az autó, igen.
1: Hát ugye a Top Gear ezelőtt, még amikor még a BBC-nél voltak, azért ez nem a tegnap volt, már akkor mondták, hogy Angliában azzal szórakoznak a fiatalok, hogy húzzák ki a villanyautókat a töltőről. Ami nyilván mocsokság, vicces, de mocsokság.
2: Viszont a kérdésem az, hogy ugye említettem, hogy vizsgált összes országban drágább a nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. Ez miért történik meg? Tehát nem ugyanannyi kellene legyen az áramnak az ára nem. Nyilvános töltőben is? Miért nem?
1: Hát azért, mert a másikon, tehát hogy ő is vásárolja valahonnan az áramat. Még rajta kell legyen az ő befektetésének az ára, az ő amortizációjának az ára, és az ő profitja, és az ő adója.
0: A kamionokból kilopott gázolaj miért olcsóbb, mint a töltőállomás?
2: Ja, jó, oké.
1: Ha nem nincsen rajta adó.
2: Jó, csak akkor ennyi erővel otthon is lehetne a kertben egy benzinkutat felállítani, és akkor otthon kevesebbért tankolnám benzinnel meg az autónkat, mint mondjuk egy.
1: Egyébként igazad van, de direkt van ilyen szolgáltatás. Elég sokat kell vásárolni, tehát veszel egy ciszternányi üzemanyagot, megtöltik neked, és valamivel a piaci ár alatt fogsz tankolni, igen, vagy bocs, az átlag benzinkuti ár alatt fogsz tankolni. Ezt egyébként, hát mit tudom én, speditőr cégek meg ilyenek csinálják. Tehát, hogy van
0: nekik. Mindig van tartalékban nyilván, meg építkezési cégek is.
1: Nyilván ott azért logikus, hogy legyen neked saját üzemanyagod, mert az nem biztos, hogy az időbe belefér, hogy elmész megtankolni minden nap a kocsit.
0: Főleg azokat,
2: akkor van ilyen szolgáltatás, hogy magánszemélynek egy ciszternát kiviszik?
0: Holnap látjuk a gyergyói apró hirdetésekből ciszternát vásárolni.
1: Ciszterna, eladó, kiadó.
0: Na, elcserélném pelletre.
2: Van két tonna pellet.
1: Figyelj, jó, két tonna pelettel egy telet azért lehúzol, ez most már egészen az biztos. Na jól van, a következtetésünk az, hogy pillanatnyilag olcsóbb villanyautóval közlekedni, nem a mi következtetésünk, ez egy csókolom, hanem azoknak a következtetése, akik ehhez értenek, és valamiféle szakemberek, csak azt persze nem olvastuk el, hogy kik azok.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Létezik egy ilyen, hogy Európai Autógyártók Szövetsége, illetve Transport and Mobility Löwen. Na kérem szépen, tőlük inspirálódtunk a villanyautókra vonatkozó információinkkal.
1: Köszönjük szépen, Bence, a pontosítást neked, nektek pedig, kedves hallgatók, az egész napra való figyelmeteket, és az, hogy mellettünk voltatok, velünk tartottatok és írtatok nekünk. Holnap is számítunk a figyelmetekre. Ketten Bencével meg Gábort a színes órákban fogjátok hallani.
2: Igen, kitúrtam mindenkit a színes órákból, legalábbis egy időre, azaz holnapra, Csaba és Szidi nem lesz, úgyhogy holnap színes órák délután, délelőtt 11 órától, és akkor délután 3-tól jön.
0: Tudod, 3, akkor kezdődik.
2: Igen.
1: Sziasztok!
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám.
5: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
5: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
6: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalux prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalux. A jó választás.
7: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
9: Pizza?
10: Ham!
9: Burger?
10: Ham!
9: Napi menü?
10: Ham!
9: Girosz?
10: Ham!
9: Éhes vagy?
10: Ham! Kattalj rá a kajára!
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

napközben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Szőcsök, vagy csak Zsisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

mellett, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: élet az otthonodtól.
1: De a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed.
0: Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van,
2: a gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.
2: Olyan

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió
2: Gaga. Mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

és minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.